0: Rádióban. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
2: Na és akkor most belejövünk egy jó kis témába. Emlékezz meg a szombat napjáról és szenteld meg. 6 napon át munkálkodj és végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se te magad, se a fiaid, se a leányod, se a szolgád, se szolgáló leányod, se az állatod, se a jövevény, aki kapuidon belül tartózkodik. Mert 6 nap alatt teremtette az Úr az eget és a földet, és a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugodott, azért megáldott és megszentelt az Úr a szombat napját. Ez még az utolsó olyan mondat, ami ember és Isten közötti kapcsolatról beszél, a szombatnak a megszentelése. Na most, itt megint egy kicsit értsük meg ezt az egészet. Szóval van egy nép, amelyik miből jön éppen? Mi volt Egyiptomban? Rabszolga. És számukra ez egy ilyen felfoghatatlan, még mindig nem hiszem el, hogy komolyan gondolja az Isten, hogy nem azért hozott ki minket, hogy halálra dolgoztasson minket, mert hogy ő még nagyobb piramisokat akar. Tehát, hogy nem ez a célja velünk, hanem parancsba adja nekünk, hogy egy héten, egy napon keresztül pihenjünk meg. És töltődjünk fel, szóljon ez a nap róla, szóljon ez a nap a megpihenésről, feltöltődésről. Na most, amikor ezt Isten elmondja, ezzel van néhány nagyon érdekes dolog. Ez az egyetlen a 10 igéből, ami az Új Szövetségben nincsen megismételve. Mindjárt megértjük, hogy miért nincs. Viszont, mielőtt eljutnánk az Új Szövetségig, van a Talmud, a zsidóknak a hagyományozása, vének tanítása, szóbeli tan, stb. A Talmud 24 fejezeten keresztül foglalkozik a szabbat megtartásával. És ezt az egyetlen mondatot, ezt tudták 24 fejezetig csűrni, csavarni, hogy a létező, összes létező dolgot lebontva, hogy mit szabad, mit nem szabad, hogy szabad, mit nem szabad, stb. Egy professzor úgy fogalmazta meg, és nagyon tetszik az ő mondata, azt mondta, hogy még Isten azt akarta, hogy a szombat az a megpihenésről szóljon. A zsidók elérték azt, hogy ez lett a legmunkásabb nap. A legnagyobb munka volt megtartani a szombatot ezentúl. Mert olyan szinten belepörögtek ebbe, hogy ne rontsuk el, hogy most hadd ne menjünk bele ebbe a 24 fejezetbe. Valaki szeretné, olvass fel, és nem fogod érteni, hogy de most ezeket miért, és ez is, miért kell erről beszélni? Nem értjük, hogy miről beszél itt az Isten? Amikor Jézus itt volt a Földön, pontosan ezért mondta el a zsidóknak, hogy meg kellene érteni, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. Hozok nektek egy sokkoló statisztikát. Készüljetek fel, mert amikor én ezt olvastam, engem ez kicsinált. Edison, amikor megalkotta az izzót, az megváltoztatta a világunkat. Nyilván elindított egy rakás fejlesztés, meg kísérletezést utána, amik megint megváltoztatták a világunkat, de amiért megváltoztatta a világot, az maga a tény, hogy innentől kezdve mi nem vagyunk a naphoz kötve. Ezért, hogyha sötét van kint, de én felkapcsolom a lámpát, akkor hát én még tudok dolgozni, nem? Mert ott a világos. Na most, jön a sokkoló szám. Edison előtt tudjátok, hogy mennyit aludt egy átlagos ember? 11 óra volt az átlagos alvási ideje az embereknek. 11 óra. Minden egyes nap. 11 óra. Olvastam egy 1958-as vagy 65-ös kutatást arról is, ilyen tudósok ültek össze, azon tanakodtak, hogy a legmodernebb most ugye fejlesztéseink, a mindenféle mosógép, meg vasaló, meg ezek annyira megkönnyítik az ember életét, a gépesítések, a mezőgazdaságban. Azt mondták, nem mertek messzebb jósolni, csak 1985-ig, hogy ők azt látják, hogy ennek egyetlen eredménye az lesz, hogy 1985-re az embereknek nem is lehet több munka órájuk egy héten a 21 óránál. És azt mondták, hogy 1985-ben a legnagyobb problémánk a túl sok szabadidő lesz. Most ez egy félperces néma csönd, hogy ezt megemészszük, jó? Szóval hihetetlen mennyiségű gép dolgozik azért, hogy nekünk sokkal több időnk legyen, és azóta mi sokkal több minden csenk is. 11 óra helyett, hát nem tudom, mi a mai szám, de talán aki 7 órát alszik, az büszke lehet magára, hogy én figyelek az alvásomra, nem?

0: jelzőnket, és a zsidók 4-hez ellapozunk. A zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 9. versétől hadd olvassam. Zsidók 4:9. E szerint még hátra van a szombati nyugalom Isten népe számára. Mert aki bement az ő nyugalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, nehogy valaki az engedetlenség hasonló példájaként elessék. Szóval egy fontos fejezet ez a 4. fejezet, most nem fogjuk az egészet átolvasni, de az egész fejezetnek a témája az, hogy Isten az ő népének a nyugalma, amibe bemehet a nép. Amikor megérti azt, amikor bemegyek és megnyugszok a cselekedeteimtől. Amikor megértem, hogy mi a kegyelem, amikor megértem azt, hogy belépek az Istennek a nyugalmába, és nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Amikor megértem azt, hogy nem az általam véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket. És amikor ezt megértem, akkor megnyugszol. Akkor azt érzed, hogy Istenem, olyan jó benned megnyugodni, megpihenni, hazaértem, békességem van Istennel, megváltott, örök életem van, nem a cselekedeteim miatt, nem a 613 parancsolat miatt, megnyugodtam a cselekedetektől. Az igazi szabbatunk az Jézus Krisztus. És ezzel nem azt mondom, hogy ne tartsál pihenő napot, mert szerintem óriási nagy szükségünk van rá. De az Új Szövetség nagyon szépen és konkrétan beszél arról, hogy senki meg ne ítélje a másikat, a kapcsán, hogy az egyik napot ilyennek tartja, a másik olyannak, új hold, ünnepek. Azt mondja, ezek csak egy árnyékai az eljövendőnek. Ezért, hogyha szeretnéd megtartani a szabbatot, tartsd meg és áldja meg téged az Isten. Ha szeretnéd a vasárnapot, tartsd meg és áldja meg téged az Isten. Látjuk, az Új Szövetségben foglalkoztunk már ezzel. Korai egyháznak az volt a bevett gyakorlata, azt látjuk a levelekből, az abcselből is, hogy a hét első napján vasárnap tartották az összegyülekezéseiket. A Közel-Keleten pénteken tartják. De hadd utaljak vissza arra, hogy valahogy ez úgy működik jól, amikor tiszteled az Istent vasárnap, meg tiszteled hétfőn, meg kedden, meg szerdán, meg csütörtökön, pénteken és szombaton is kezdődik az egész újra előről. Szóval ez egy héttől hét napig tartó ciklus. Látjuk azt, és talán pont a mai kiégés korszakban látjuk, hogy milyen nagy szükségünk van arra, hogy legyen egy nap, amikor az ember megáll. Amikor azt mondjuk, hogy Uram, most feltöltődünk, veled töltünk időt, ott vagyunk a családban, örülünk egymásnak, lelassítunk. Volt egy történet, talán egy európai utazó ment ki valamelyik afrikai országba, nem emlékszem pontosan már rá, de annyi volt a lényege, hogy nagyon-nagyon hajtotta a embereket, akiket ott felfogadott, hogy vigyék a bőröngyeit, és azok, mikor megálltak, mikor már túl sokat mentek, és ő mondta, hogy ne álljunk még, meg még menjünk, ő még sokkal tovább akar ma eljutni, akkor mondták neki, hogy nem, szó se lehet róla. Hát de miért nem, ő megfizeti, többet ad? Nem. Hát de miért állnak meg? És azt mondták, hogy meg kell várjuk, hogy a lelkünk utolérje minket. Kihajtottuk magunkat is. Most mi megállunk pihenni, és holnap megyünk csak tovább, mert érezzük azt, hogy lehagytuk a lelkünket valahol hátul. Túl feszítettük magunkat. De most nem tudom, hogy a tiéd hol van. Értsd jól ezt a példát, de hogy ott van veled, és érzed azt, hogy megvan az az idő, mikor megállsz, megpihensz, és úgy élvezed az Istennel az életed, vagy hónapokra mögötted van valahol lemaradva. Szóval megvan ennek a jelentősége, de jó, hogy látod az Új Szövetség szempontjából, hogy Isten népének a nyugalma az Jézus Krisztusban jött el. És ez az, amikor megpihensz a nyugalmadba, és a fáradozásoktól, a cselekedetektől megnyugszol.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
0: Na és akkor most menjünk át minden szülő valaha legkedvesebb mondataira a Bibliából. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ad neked. Na, szóval jönnek az ember-ember közötti kapcsolatok, és döbbenetes, hogy ez az első. Döbbenetes, hogy hamarabb jön, mint az, hogy ne ölj. Gondolj bele, hamarabb jön ez a mondat a 10 igében, mint az mondjuk, hogy ne lopj. Szóval Isten elég komolyan gondolhatja, és ennek lehet, hogy van néhány oka. Például az, hogy később majd beszél ugye a feleségek kapcsán, meg a szomszéd, meg stb. Ne kívánt. Nem biztos, hogy mindenkinek van, vagy lesz felesége, vagy szomszédja, de biztos, hogy mindenkinek van szüleje. Valahogy úgy érkezünk ebbe a világba, hogy kell hozzá egy apa, meg kell hozzá egy anya. És belépünk ebbe a világba, ez mindegyikünknek van, és lehet, hogy nem egy

0: platforma az, hogy mennyire ismerhetjük őket, valaki lehet, hogy elveszítette őket fiatalon, de hogy így lépünk be a világba. És azt mondja itt, hogy tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened ad neked. Ez az első parancsolat, mely az ígéret fűződik, ugye? 8-szor van ez megismételve a teljes Bibliádban, és most meg lehet kapaszkodni, mert a 8-ból 6-szor az Új Szövetségben van ez megírva. Isten nagyon komolyan gondolja ezt, szóval ez nem egy ilyen ószövetségi elavult ózsdi dolog, hogy jaj, ez a szülőtisztelet, igen, ez a mózesi törvény. Nem, Isten elég konkrétan elmondja az Új Szövetségben 6-szor nekünk azt, hogy ezt nagyon komolyan gondolja, hogy tiszteljük őket. Ez nem azt jelenti nyilván, hogy mindenben egyet kell érteni, nem azt jelenti, hogy egy, nem tudom, madzaggal, egy köldögzsinórral oda kell legyünk kötve egész életünkben hozzájuk. Megvan annak az egészséges szerep, hogy elhagyja a férfi apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, de azt mondja, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Aztán jönnek az egyszerűbb mondatok, ne ölj. Ez megint egy kicsit talán szerencsésebb lenne ezt a mondatot úgy fordítanunk, ami az eredeti szónak a jelentése, hogy ne gyilkolj. Ugyanis az ölés és a gyilkosság kicsit különböző a magyar nyelvben is. Amikor Isten majd nem csak, hogy felhatalmazza a népet, hanem megparancsolja a népnek, hogy meg kell öljenek valakiket, akár egy népnek a elzüllött részét, amikor arra volt éppen majd példa, vagy akár amikor mondjuk halálbüntetés súlya mellett valakit ki kellett végezni, akkor érezzük, hogy itt különbség van, mint a között, amit itt parancsol, hogy ne tedd soha, azaz a gyilkosság, amikor valaki személyes indítatásból felmegy a pumpa, ezt csinálta velem, megbántott, oda megyek és legyilkolom. Tehát azt mondja, hogy ezt ne csináld. Ezt ne csináld. És ez egy olyan dolog, amit Isten nagyon sokszor, nagyon tisztán el fog mondani a népnek, hogy azért ne csináld, mert nézd meg azt, hogy mi ez az egész. Az élet, honnan van az élet? Én adtam az életet. Ne vedd el mástól azt, amit én neki adtam. Én adtam neki ezt az életet. Ne vedd el tőle. És itt megint az az érdekes, hogy nagyon bonyolult és kényes téma lenne most kimondani, hogy akkor mi van a halálbüntetéssel, Róma 13-ban, ugye most akkor Istentől adatott kard a kezükben. Szóval sok minden kérdés ez felvet, de itt mondjuk azt, hogy talán sokkal boldogabban alszunk, ha abban maradunk, hogy itt, amit olvasunk, ez leginkább a szándékos, tudatos, személyes sérelmekből elkövetett gyilkosságról van szó, amire azt mondja Isten, hogy ne, ilyet te nem fogsz tenni. Ez nem. Én vagyok az Úr, a te Istened. Nem fogsz ilyet tenni. És itt megint csak hadd húzom egy kicsit alá azt a jelenséget, azt a szűrőt, amivel nagyon-nagyon-nagyon sokszor fogunk találkozni a következő hosszú hónapokban, ez az, hogy szándékos, tudatos. A törvényekben majd látni fogjuk a nagyon erőteljes választó vonalat a között, hogy valaki véletlenül ölt esetleg meg valakit, véletlen, nem figyelt oda, vagy úgy történt valami, vagy pedig szándékosan tette. És látni fogod, hogy az egyiknél van lehetőség, áldozatbemutása, stb., viszont van az, amikor azt mondja, hogy nincs. Szóval az Istennek nagyon fontos, hogy ami történik, mi volt ott a szívben. Mi a szándék? Mi az, ami mögötte van? És azt mondja, hogy ezt ne tedd, az Istentől van ez az élet. Nagyon a következő, ne paráználkodj. Ebben a szóba aztán minden belefér, ami a férj és feleség szövetségén kívül történik, hűtlenség, megcsalás, házasságon kívüli kapcsolatok, házasságon előtti kapcsolatok, tényleg ez minden, ami a parázasságba belefér. És itt azért jó megérteni néhány egyszerű dolgot. Megérteni azt, hogy soha nem volt baj a szexualitással. Ki találta fel a szexualitást? Isten. És ezt néha, mintha a mai világ elfelejtené, még azt gondolná, hogy Isten valami, nem tudom, ilyen nagyon furcsa módon áll ehhez hozzá, hogy jaj, miért is van ilyen, mert hogy a keresztények ezt biztos tiltják, meg stb. Nem. Isten találta ki. Ő mondta azt, hogy legyen ilyen. Tehát, hogy ezerféleképpen kitalálhatta volna, hogy hogyan legyen az ember utódlása megoldva. De ő úgy találta ki, hogy ilyen módon legyen, olyan módon, ami kölcsönös örömszerzéssel jár, és, ez egy szép nagy téma, de azt az Isten találta ki, hogy ilyen legyen. Na most akkor hogy lehet ezzel visszaélni? És akkor most jön egy-két kis apró példa. Hoztam egy kis gyönyörű, szép, fekete, meseszép termőföldet. Ez annyira szép, ugye, amikor kinézel a virágos kertbe, és látod, ahogy ez a gyönyörű, ez az igazi szép fekete föld, ugye, megvan szépen öntözve, fel van gerebjézve, nőnek ki belőle a virágok. Na de most figyeljétek, előre mondom, én fogok takarítani. Most mi történt? Azt mondjátok, akik ott néztek előre, hogy milyen lett a terem, milyen lett? Koszos. Na most ez hogy van? Az előbb azt mondtam, hogy ez önmagában kosz kint a virágos földbe? Nem, ez nem kosz. Ott mégis kosz. Hogy lett itt kosz, az, ami önmagában nem kosz? Kikerült a helyéről, nem? Nem ott van, ahol lennie kellene. És a virágos kertben óriási szükségünk van erre a földre. És ránézel, és amikor láttál már ilyet, annyira szeretem az ilyen udvarakra, amikor benézel, és még csak az udvart látod, de már látod magad előtt a nagymamát, nem? Aki egész nap kapirgált a gerebjészt, és látod azt, ahogyan így minden egyes nap újra felgerebjéző, gyönyörű, egyetlen gaz, se dudva, hogy Szabolcsban mondjuk semmi nincs benne, mese szép, és azt mondod, hogy milyen szép rend van itt. Pedig tele van ezzel a földdel, nem? De mégis azt mondod, milyen szép rend van. Fogod azt a földet, ezt a marék földet, ami szép rend volt, és eldomom ide, és azt mondom, hogy tiszta kosz. Fura magyar nyelv, nem? Tiszta kosz. Na mindegy. Szóval, hogy koszos lett tőle a föld, attól, ami meg amúgy önmagában rendezett volt. Szóval, amikor megértjük azt, hogy a szexualitással az égvilágon semmi baj nincs, amikor abban a gyönyörű kertben van, ahova Isten megálmodta. Amikor viszont onnan kiveszem, és bárhol máshol dobom, akkor mindenhol koszt fogok látni. Szóval ezért mondja azt az Isten, hogy ezt ne tedd. Isten védeni akar téged, engem, mindenkit is ettől. Ne lopj. Na ez is egy olyan mondat, ami lehet azt mondod, hogy hát én nem vagyok egy tolvaj, nem lopok kocsit, meg izét. Azért, amikor ezt a kérdést az életünk minden területére alkalmazzuk, adóbevallás, szoftver, jogtisztaság, amikor én ezeket kezdtem megérteni, hogy Istennek ez fontos, de számtechszakos voltam, és tudtam azt, hogy bármelyik programot fel tudom törni. Meg az osztályban mindenki feltört szoftvereket használ, mert mindenki mondta, hogy ostoba lennél megvenni, milyen drága a Windows, meg ez, meg az, meg minden is. És az Isten meg beszélt hozzám, és azt mondta, Barni, rád tartozik, hogy ők mit csinálnak. Annak a szoftvernek van egy ára. Te azt nem fizeted ki, feltöröd. Ez így nem korrekt. Mész a buszon, mész a vonaton. Azt az egy megállót, ostoba lennék jegyet venni, nem? Ha, minek? Amúgy is. Hát ilyen, amíg ilyen kátyúsak a magyar utak, én addig nem. Tudom azt, hogy az a megálló, az egy jegybe kerül. Akkor azt egy jegyet kifizeted, nem? És ez nem a közútról szól, nem a metró állapotáról, meg nem arról szól, hogy időbe jött a busz, vagy nem, hanem arról, hogy ez valami. A legnehezebb nekem az volt megértsem, amikor ültem a egyik vizsgán, és mellettem ült a jó barátom, tudtam helyezkedni, hogy igazi stréber volt, és nem jutott eszembe valami, és csak tudod, hogy kihasználod a perspektívikus látás előnyeit, így a szemem kiesik, nézem, hogy ő miket is ír, és az Isten megint azt mondta, Barni, ne lopd el az övét. De uram, mindenki lop, de ne verd át a tanát, azt írd, amit te tudsz, legyél büszke, ha hármas lesz, nem érdekel, de azt add, amit van, ne lopd el az ő válaszait. És ezek ilyen kis egyszerű dolgok, de mégis amikor belegondoltam abba, hogy többet ér vajon a becsületem, a jellemem, mint egy ötös. Azt se tudom már, melyik tantárgy volt, kit érdekel. De akkor megérted azt, hogy Isten azt mondja, hogy legyél ebben egyenes. És megint megérted azt, hogy azt mondja Jézus, hogy úgy szeresd a másik embert, mint magadat. Amikor azt mondja Jézus, hogy amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyétek a másikkal. Ennyire egyszerűen fogja fel Jézus, nem? Azt mondja, hogy ha például te szoftvert fejlesztenél, és ebből szeretnél megélni, ebből szeretnéd etetni a családodat, és te lennél a tervező, a fejlesztő, akiből beleraktad az idődet, akkor azt szeretnéd, hogy az emberek kifizessék azt a pénzt érte, Vagy azt szeretnéd, hogy a nagyon okos számtech szakosok mind feltörjék, és büszkelkedjenek, hogy milyen kis egyszerű volt. Azt szeretnéd emberként, nem, hogy ennek van egy ára, én ebbe beletettem magam, akkor fizessék ki. Na most akkor, hogyha megfordítom ezt, igazából azt mondja itt Jézus, a törvénynek az emberi részét össze lehet abba foglalni, hogy szeresd a másik embert, mint magadat. Szóval, hogyha enyém lenne a BKV, én azt szeretném, hogy az emberek megfizessék a jegyet, és nem licceljenek, ugye? Szóval, amikor Jézus azt mondja, amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek, ti is azt tegyetek a másikkal. Egyszerű mondatok, de mégis a vége fele rájunk, mert ő nem is olyan egyszerűek. Ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Megint, amit mond Jézus. Amit szeretnétek, hogy veletek tegyenek? Szeretnéd, hogy valaki hamisan tanúskodjon ellened? Nyilván, hogy nem. Azt mondja az Isten, ne csinálj ilyet. Példabeszédekben ez majd gyakran visszajön, hogy az Isten elmondja, hogy utálatos szememben a hazug nyelv. Utálatos az, amikor valaki rágalmazza a fele barátját. Szóval itt megint ember és ember közötti kapcsolatot látunk, de itt jön az igazi nehéz, az utolsó. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami az övé. Ez az egyetlen parancsolat, ami miben más, mint az összes többi. Aha, az összes többi nagyon látványos volt, mert cselekedett volt. Ne öld meg, ne gyilkold, ugye, ne lopd el, stb. Stb. Itt meg arról szól, hogy ne kívánt. Hát azt kilátja, nem? Hát azt kilátja. Azt látják, ha ellopom, azt is látják, ha meggyilkolom. Azt a kutya se látja, ha kívánom, nem? Na de figyelj, mit mond az Isten? Ne kívánt. Egy érdekes dolog, nemrég sokat foglalkozunk ezzel vasárnapokon is, hogy nem fogod ellopni anélkül, hogy először ne kívántad volna meg. Nem fogsz vele paráználkodni, ha először nem kívántad volna meg. Szóval ez egy kulcs a befejezésnél, hogy azt mondja is, hogy ne kívánt, a szívedre figyelj oda. De itt megint van egy érdekes dolog, amit jó megértenünk, hogy Isten a szívre helyezi a hangsúlyt. És lehet, hogy itt azt mondanánk, hogy de hát ezzel most én kinek okozok bármi bajt? Én csak úgy álmodozok, ábrándozok róla, nem veszem el tőle, de hogy veszem el tőle. És lehet azt mondjuk, hogy nem is olyan nehéz, én senkinek az ökrét meg szamarát nem kívántam még meg. Oké, aktualizáljuk. Ne kívánt fele barátod kocsiját, óráját, motorját, karrierjét, előléptetését, Insta profilját, követői számát, TikTokját, mit tudom én, mit lehetne még mondani. Akkor azt mondjuk, hogy hát azért így már közelebb jön hozzánk, nem? Amikor azt mondja, hogy ne kívánd meg tőle. Az az övé. Az legyen az övé. A marketing, mindenféle hirdetés arra megy rá, hogy te kívánd meg. Nemrég hallgattam erről egy nagyon érdekes tanítástól, elmondta a tanító, hogy emberek dollármilliókat áldoznak abba, hogy kifejleszék azt, hogy tudnak téged arról meggyőzni, hogy te így nem vagy elégedett, neked szükséged van arra, ami a másiknak van. Mert nézd, hogy ő milyen boldogan mosolyog, azért, mert neki van az, ami neked még nincs. Úgyhogy kívánd meg, és vedd meg most. Az Isten pedig azt mondja, hogy ne kívánd. Nincs neked arra feltétlen szükséged. Emlékszünk arra, hogy mennyi dolga van egy átlagos embernek ma? 300 000. Nem tudom, hogy valaki megszámolt-e otthon. Az még, aki számol, lehet még azért nem jött ma, mert még mindig azt számolja, hogy mennyie van. De hogy amikor azt gondoljuk, hogy nekünk még kell valami, amit kívánok a másiktól, azt mondja az Isten, hogy ne kívánd ezt tőle. És itt megint hagyjuk itt egy kicsit az ujjunkat, és ugorjunk el a Róma 7-hez, mert itt egy nagyon fontos dolgot fogunk megérteni Pál apostolnak az utazásából. Róma 7-7, amikor is azt mondja Pál, hogy ő farizeusként a törvénynek egy nagy részét meg tudta tartani. Nem gyilkolt, nem paráználkodott, tisztelte az anyját, apját, stb. Ezek mind működtek neki. Na de figyelj, Róma 7-7. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn semmiképpen. Hisz a bűnt is csak törvény által ismertem meg, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn kihasználva az alkalmat, a parancsolat által mindenféle kívánságot ébresztett bennem, mert a törvény nélkül halott a bűn. Azt mondja tehát Pál, hogy neki Amikor erről olvasott a kívánságról, akkor ez egy változást hozott az életében.
1: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
0: Azt mondja tehát Pál, hogy amíg nem olvasta, hogy ne kívánt, addig úgy nem tudott róla. Hoztam nektek erre egy egyszerű példát. Itt van ez a pohár víz, amelyikből nem merek inni. Na most azért nem merek belőle inni, mert messziről nézve úgy tűnik, hogy ez egy pohár tiszta víz, nem? Fogom ezt a kis kavarót, és felkavarom. Hát nem tudom, hogy mennyire fogjátok onnan messziről látni. Látszik az, hogy nem szívesen innál belőle? Tel is tele van mindenféle szennyel. Amit én szépen beleraktam, csak mi történik vele, amikor megszűnik a kavarás, és elég sokat vársz? Leülepszik az aljára. Aztán hirtelen, amikor felkavarják, akkor hirtelen feljön az egész a tetejére. És lehet, hogy messziről nézve eleinte meg se lehetett volna kettőt különböztetni. De azt mondja Pál, hogy mikor megjött a szó, hogy ne kívánd, az engem felkavart. Mert azt mondja, hogy törvény nélkül halott a bűn. De a törvény kimondta, és itt nagyon röviden, de ezen nagyon sokat fogunk majd foglalkozni a következő években, hogy akkor mi is a törvénynek a célja? A törvény nem arra adatott, hogy megigazítsa az embert. Elmondja Pál nagyon szépen részletesen, hogy a törvény által egyetlen halandó sem igazul meg ő előtte, mert a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Az történt, hogy jött a törvény, mint ez a kis kavaró, felkavart, és szembesültem azzal, hogy óriási nagy baj van. De ez a kavarópálc, ez nem tudja megtisztítani a vizet. Képtelen rá. Nekünk szükségünk volt másra. Arra volt szükség, hogy az élő víznek a folyamai kimossanak minket, és újját tegyenek. Egy újjá születésre van szükség. A törvény erre képtelen. És amikor ezt megértjük, akkor elkezdjük már egy másik szemmel olvasni a törvényt. Hogy a törvény egy pedagógus, ami elvezet minket Jézushoz. Egy nyíl, amelyik rámutat minket arra, hogy nem tudod megoldani, nem vagy alkalmas, nem vagy elég jó, de megmutatom neked, hogy ki. És Jézus majd arról beszél, hogy én nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, hanem hogy betöltsem azt. Na és nézzük meg, hogy mi van még itt a végén, mert itt még van néhány érdekes dolog. Az egész nép pedig látta a mennydörgést, a villámlást és a kürt zengést, a hegy füstölgését. Amikor látta ezt a nép, megrémült és hátrébb húzódott. Azt mondták Mózesnek, te beszélj velünk, és mi hallgatunk rád, de Isten ne beszéljen velünk, mert akkor meghalunk. Mózes erre azt mondta a népnek, ne féljetek, mert azért jött Isten, hogy próbára tegyen titeket, hogy őt féljétek és ne vétkezzetek. A nép tehát távol állt, Mózes pedig közelebb ment a felhőhöz, melyben Isten volt. Ekkor azt mondta az Úr Mózesnek, így szólj Izrael fiainak, ti magatok láttátok, hogy a mennyből szóltam hozzátok. Ne készítsetek mellette még ezüst isteneket, és ne csináljatok magatoknak aranyisteneket. Földből készíts nekem oltárt, azon áldoz égő és hála áldozatodat, juhaidat, ökreidet. Minden helyre elmegyek hozzád, és megáldalak, ahol azt akarom, hogy megemlékezzetek nevemről. Ha pedig kövekből csinálsz nekem oltárt, ne építsd azt faragott kőből, mert amint rávetett faragóvasadat, megfertőzteted. Lépcsőn sem menj föl az oltáromhoz, hogy ki ne látszon a szemérmed. Lehet, hogy benned is most az a kérdés jön fel, hogy mi? Micsoda? Ez most hogy jön ide? Lezárásként hadd mondjam el, hogy hogy jön ez ide. Szerintem egy művészet, ahogy Isten egybe rakta ezt a fejezetet. Elmondja a 10 igét, azzal indít, hogy én vagyok az Úr, a te Isten, aki kioszalak téged, én vagyok az Úr, és ha én vagyok az Úr, nem lesz más Isten, de stb. És elmondja egész mond odáig, hogy ne kívánd. Nagyon jól tudja az Isten, hogy ez a népnek fog sikerülni? Nem. Nagyon jól tudja azt, látja az emberiség életútját. Látja azt, hogy képtelenek leszünk erre. Vagy talán nem akarjuk, ez lehet egy jó megfogalmazás megtartani. És ekkor már itt, a 10 ige adásánál, az Isten elkezd beszélni arról, hogy amikor oltárt építesz majd. Miért kell oltárt építeni? Áldozni. Miért lesz szükség áldozásra? Két ok, azt mondja, égő és hála áldozat. Miért kell égő áldozat? Miért kell kifoljon majd állatok vére? A bűn miatt. Szóval Isten elmondja, hogy itt van a csomag, de elmondom nektek, amit majd a zsidókhoz írt levél úgy mond, hogy a törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. És már itt, mielőtt még a nép bármit elrontott volna, elmondja az, hogy kell majd oltár. És amit elmond, az nagyon érdekes, hogy ez az oltár ne legyen egy cicomás oltár. Ha Izraelben éltél volna ezekben a napokban, években és a következő évszázadokban, onnan tudtad volna megkülönböztetni, hogy egy oltárt Istennek emeltek, vagy Baálnak, vagy a többi istenségeknek, hogy mennyire volt díszes, kifaragva, mindenféle, nem tudom, totem, meg minden beletéve, borzasztóan. Annyira egyszerűek voltak, mert nem az oltár volt a lényeg, hanem ami ott történt. És ezzel most nem azt mondom, hogyha van egy épület, ami nagyon szép, és nem tudom, ki van dolgozva, az rossz lenne. De az Isten, mintha elmondaná, hogy nem az lesz a lényeg, nem az épület, nem a katedrális, nem a freskók, nem a minták. Én ott vagyok, ha ketten vagy hárman együtt vagytok, az én nememben én ott vagyok. És már itt az oltárról beszél, hogy erre szükség lesz. És egészen addig bikák és bakok vére fog folyni, míg el nem jutunk oda, amikor azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy Jézus viszont egyetlen áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Amire képtelen volt a törvény, képtelen volt, mert nem tudott bikák és bakok vére megtisztítani a lelki ismeretünket. Azt mondja, ezt tette meg Jézus a kereszten. Szóval ez a történet, a törvény, az oltárok, ez nagyon-nagyon sokáig velünk lesz, de látnunk kell ezt az új szövetség szemüvegéből már. Visszanézünk el, és megértjük azt, hogy ez mind előkészíti az utat arra, hogy eljön majd az, aki betölti a törvényt, és aki feláldozza magát ezen az oltáron. És nem egy díszes, nem egy gyönyörűen faragott, egy egyszerűen összetákolt szálkás keresztre megy fel. És ott lesz minden helyreállítva.
1: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Jönnek a tömegből a stílel, mindegy, hogy laza vagy elegáns, mind a kettő stimmel, full.

0: 100.3 Rádiódik. Rádiódik. Rólunk. Neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Meghosszabbította pénteken 24 óráig az eredetileg kedd éjfélig érvényben lévő harmadfokú hőségriasztást az ország teljes területére az országos tiszti főorvos, a Hungaromet Nonprofit ZRT legfrissebb előrejelzése alapján. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a következő napokban is tartós hőségre kell számítani, amely mindenkit megviselhet. Ezért ezekben a napokban különösen fontos, hogy figyeljünk saját egészségünkre és egymásra. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus, elsősorban szív- és érrendszeri, légzőszervi betegségben szenvedők, az anyagcserebetegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A magas hőmérséklet növeli a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőgutak kialakulásának veszélyét. Ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás. Írták. A Tiszató Kisköre felső vízmércén mért vízállása 700 cm alá csökkent, közölte a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság. A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül alacsony vízhozam és fokozott párolgás következménye, írták. A kötévízig a tározó üzemeltetőjeként a Tiszató vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése. A Körösvölgyi vízátvezet és fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében, fűzték hozzá. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. A hőmérsékleti csúcsérték nagyrészt 36-40 Celsius fok között volt, míg a napi középhőmérséklet jellemzően 27-30 Celsius fok között alakult, közölte a Hungaromet ZRT. Azt írták, Európát továbbra is a hőség jellemzi. A kontinens nagy részén hétfőn 30 Celsius fok felett alakult a maximum hőmérséklet. A két napja Magyarországtól északra elvonuló hidegfront átmenetileg kicsit segített Németországban, Lengyelországban és Észak-Európában mérsékelni a meleget, jelezték, hozzátéve, hogy Dél-Európa több országában azonban erdőtüzekkel küzdenek. Országos ellenőrzési program indult augusztus 1-től az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Az ellenőrzések kiterjednek az üzemek tényleges kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladék gazdálkodására, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményekre, az oldószerekre és az ipari hulladék kezelésére, jelezte. A miniszter szerint az ellenőrzések nem csak a benyújtott dokumentumok vizsgálatára terjednek ki, a hatóságok a helyszínen vetik össze az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és az alapanyagok útjáról a kibocsátásokon át a hulladék kezeléséig vizsgálják a teljes folyamatot.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádiódik. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 23-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas címbalomművész mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk ma este is.
4: Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Köszönöm szépen a meghívást.
4: Legutoljára nem is olyan régen találkoztunk a Perspektíva Fesztiválon, amit Nyári Oszkár szervezett egyébként a Karaván Színházzal egyetemben, és ott hallottalak fellépni, amikor Balogh Kálmánnal, a Volt tanároddal is játszottál.
5: Ez a koncert igaziból Balogh Kálmán koncertje volt, és én meglepetés vendégként kerültem oda. Előtte talán két héttel beszélgettünk telefonon, és mondta, hogy lesz az a koncertje, és tudja, hogy nekem van egy olyan érzésem mindig egy koncerttel kapcsolatban, ahol cimbalom van, ott legyen Bach is. Uh-huh, tehát az jó. Én szívemben cimbalom koncert nem lehet Bach nélkül, és meghívott, hogy hát akkor játszak egyedül, miután egy cimbalom lesz, most nem tudunk duózni, uh-huh. de játszak szólóban Bachokat, és így is történt, és aztán volt egy aranyos zárókép, számomra is meglepetés volt. Én voltam meglepetés a közönségnek, de a Kálmán számomra is kitalált egy meglepetést. Abban a pillanatban ugye nagy sikere volt a koncertnek, hál' Istennek, vastaps, és egyszer csak azt mondja, hogy jó, hát akkor a ráadásként Rózsa, megkérlek, fáradj fel, és játszunk el egy ragtime-ot. Én megnéztem rá, hogy oké, de hát egy cimbalom van. Hát gyere, négykezesezzünk. Úgyhogy ahogyan cimbalmon nem olyan megszokott dolog a négykezesezés, mint zongorán, mi ezt megtettük, és hát mi is nagyon élveztük, és hát úgy tűnt, hogy a közönség is.
4: Hát ez nagyon izgalmas volt egyébként számomra, és meg is lepett, hogy hogy lehet két cimbalmos egy cimbalomnál, de megoldottátok egyébként, fantasztikus volt.
5: Igen, számomra is nagyon érdekes volt, és nagyon élveztem.
4: Úgyhogy ez egy igazi kuriózum volt.
5: Az volt, igen.
4: Hadd mondjam el azért neked, hogy számomra biztos tudod, nagyon fontosak a cimbalmosok, illetve a cimbalom, mint hangszer, hiszen nekem mindkét nagypapám cimbalmos volt.
5: Igen, tudom.
4: Úgyhogy én mindig örülök, amikor cimbalmosokkal beszélgethetek, vagy a cimbalomról beszélünk, és ilyenkor kicsit mindig lázba kerülök.
5: Jaj, de örülök, úgyhogy, jó ezt hallani.
4: Úgyhogy örülök, hogy beszélgetünk most egy picit. Legutolsó nagy fellépésed az pedig, ha jól emlékszem, a Magyar Kultúra napján volt.
5: Igen, az Óbudai Társas Körben volt egy nagy koncert. Úgy kértek fel, hogy magyar kultúra, hát annak egyik nagyon-nagyon szép példája a cimbalom, uh-huh. és megbíztak azzal, hogy szervezzek egy olyan koncertet, ahol a cimbalomnak minden oldalát meg tudjuk mutatni, de kérés volt az, hogy az első részben kimondottan magyar szerzők klasszikus műveit játsszuk el. Egyébként itt is volt egy aranyos kis dolog, hogy telefonon egyeztettem a szervezőhölgyel, és mondta, hogy hát szeretné, hogyha Bartók, Kodály, mondtam, hogy Allaga Géza is nagyon fontos a cimbalmosoknak, mondta, hogy jó, Liszt Ferenc, tehát ilyen darabokat szeretne, tehát mindenképpen klasszikus zene legyen, és a második részben pedig lehet egyéb. És mondtam, hogy jó, akkor az első fél időben azért a magyarok mellett azért egy-két Bach duót is játszanánk Kálmánnal. És mondta, hogy igen, Rózsa, tudom, hogy imádod Bachot, de mint mondtam, magyar kultúra napja, úgyhogy nem szeretnénk most Bachot. Jó, akkor csak egy duót játszunk el. Rózsa, magyar kultúra napja, jó, akkor csak egyetlen szólót játszom. És akkor mondta, hogy Rózsa, most már érts a szóba, és mondta, jó, van, azért próbálkozni lehet. Hát, és sőt. Akkor végül nagyon szép műsort állítottunk össze, tényleg Liszt, Csárdás, Makabrtől kezdve mindenfélét. Bartók Kodály műveket, és a második részben pedig, ahol ott engedték, hogy ott bármit játszhatunk, és mutassuk meg a cimbalom egyéb oldalait is, ott volt magyar, balkáni népzene, jazz is, és nem csak duóban a Kálmánnal, hanem kiegészültünk Novák Csaba bőgőjátékával és György Misi gitárjátékával.
4: Ez biztos izgalmas lehetett.
5: Nagyon jó volt, és nagyon-nagyon élveztük, nem csak a közönség, uh-huh. hanem mi is, mert tényleg egy annyira gyönyörűen megmutathattuk, hogy mennyi mindent lehet a cimbalmon játszani.
4: Természetesen tudom, hogy azért vannak kortárs zeneszerzők, akik azért írnak cimbalomra is, de azt hiszem, hogy nem annyira jellemző.
5: Azt kell mondanom, hogy ellent kell, hogy mondjak neked, ugyanis én már konzis koromban ugye első osztályos voltam a konziban, amikor az első kortárs darabomat tanultam. Emlékszem is rá, Hollós Máté Tokkáta lírika című műve volt az első, és akkor sorban ismerkedtem meg akkori zeneszerzővel, akik sajnos már néhányan nem élnek. Láng István, Durkó Péter, Durkó Zsolt, és folyamatosan tanultam ezeket a darabokat, és egyébként azt szerettem nagyon ezekben a darabokban,

0: nincsen szerepe. Akkor még egyetlen kortárs darab sem volt, és akkor a kor híres zeneszerzőit összehívta Kurtággal kezdve, elhívta őket, megmutogatta nekik a cimbalmot, mi mindent lehet a cimbalmon csinálni, hogyan lehet összeütni hangzatokat, mik a lehetőségek, és felkérte őket, hogy írjanak cimbalomra. És képzeld el, hogy akkor megjelent egy lemez, csupa kortárs darabbal. És tulajdonképpen innen lehet számítani a cimbalomnak a kortárs zenei létét, és amikor már én elkezdtem cimbalmozni, addigra ugye már 20-30 éve ez már bevett dolog volt, és addigra már rengeteg dúót írtak a szerzők, rengeteg kamarazenében helyet kapott, sőt, mi több más szimfonikus zenekarokban is vagy egy hangszerként volt ott a cimbalom, vagy akár már cimbalom versenyművek is íródtak, és hát nagyon büszkén mondom, hogy nekem körülbelül olyan 60-70 darabot írtak, amik között van szóló is, van kamarazene is, és tulajdonképpen, amikor én megkaptam a Liszt-díjat, én emlékszem, hogy nagyon-nagyon csodálkoztam a boldogság mellett, de nem is tudtam róla, hogy engem felterjesztett valaki. És tudni kell, hogy a Liszt-díjat úgy adják, hogy valamilyen együttes, valamilyen szervezet kell, hogy felterjeszten, és én nem tudtam, hogy én hogy kerültem ide. És már boldogan birtokoltam ezt a gyönyörű plakettet egy-két hete, és így elkezdtem telefonálgatni, hogy megtudjam, hogy ki terjesztett fel, ki volt ennyire aranyos, és felhívtam Hollós Máté zeneszerzőt, aki akkoriban a zeneszerzők egyesületének az elnöke volt, és egy nagyon-nagyon kedves jó ember, és felhívtam, hogy Máté, nem tudnál utána nézni, hogy vajon kik terjesztettek fel? És hogy hát Rózsa, nagyon könnyű a válasz, mi? Mivel már annyit tettél a kortárs zenéért, és úgy gondoltuk, hogy megillett téged ez a cím. Tehát azért mondom, hogy én régebben rengeteg kortárs zenét játszottam, kortárs szóló albumom is készült, a Hungaroton csinálta azt a lemezt. Aztán körülbelül egy olyan 15 éve már abba hagytam. Megmondom őszintén, hogy a mai fiatal zeneszerzőknek már csak a nevét tudom, de én már nem dolgozom együtt velük. Volt egy Bartók Fesztivál, az volt az utolsó, amikor egy workshopot tartottam fiatal zeneszerzőknek, akik akkor zeneakadémisták voltak, most már ugye ők a jelenlegi nagy zeneszerzőink, és az volt az utolsó megjelenésem így a kortárs pódiumon, és akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy ez szerénytelenül hangzik, de hogy én már tettem annyit a kortárs zenéért, hogy én ebből most már visszavonulok, és most már csak klasszikus zenét játszom.
1: Számtalan CD-d jelent meg egyébként klasszikus zenei témában. Például Bach-Goldberg variációkat is feldolgoztad cimbalom duó formában. Valamint Voltemperet, ez cimbál?
0: Igen.
1: Hiszen ez eredetileg a Voltemperet, ez klavír volt, tehát jól hangolt zongora sorozatból van.
0: Ezen a lemezen nem Bach művét játszottam, hanem csak utalt rá a cím, hanem csupa kortárs darabot játszottam fel, megmutatva, hogy jól hangolt cimbalom, milyen sokszínű. Játszottam rajta olyan kedvenc kortárs darabokat, amiket nagyon szerettem, sőt, megengedte a Hungaroton, hogy teljesen új darabokat is írassak zeneszerzőkkel, volt köztük több duó is, és szóló is. Tehát régi és új darabok is szerepeltek rajta.
1: Úgy tudom, hogy szívesen tekintesz ki kicsit más műfajok irányába is, többek között az egyik ilyen CD-d Csík Korea gyermekdalai Balogh Kálmánnal.
0: Ez egy nagyon érdekes sorozat. Csík Korea ugye klasszikus zenét is fantasztikusan játszott, és ez tulajdonképpen egy megírt zene. Tehát aki kottát tud olvasni, az el tudja játszani. Persze azért jó, hogyha egy picit ismeri a jazzt is, mert vannak benne olyan lüktetések, amiket jó, hogyha az ember úgy ad elő, ahogyan azt stílusosan kell. Nagyon szerettük ezt Kálmánnal játszani, és különösen azért, mert Csík Korea nyilatkozta is, hogy ő nagyon szereti Bartók zenéjét, és néhány olyan tétel van benne, ami kimondottan népzenei ihletésű, és Bartók ihlette őt meg. Úgyhogy nagyon jó érzés volt, hogy úgy játszhatok komoly zenét, hogy közben mégiscsak van benne egy kis jazz is, és egy kis magyar népzene.

0: is.
1: Most térjünk vissza egy picit a gyökereidhez. Mi inspirált téged arra, hogy a cimbalommal kezdj el foglalkozni komolyabban, hiszen előtte te zongorázni tanultál?
0: Igen, zongorázni tanultam, de ez sem volt olyan egyenes út a zongorához. Szokták kérdezni, hogy zenés családból származom be-e, és ilyenkor nem tudok rá válaszolni igaziból, mert a nagypapám a Nagy Rácz Lacinak volt a bőgőse. Akivel én sajnos sehol nem találkozhattam, mert amikor a szüleim összejöttek, akkor nagypapám már nem élt.
1: A 36. Rácz Lacinak.
0: Igen, igen, így van. Tehát ő, a nagypapám volt a bőgőse, és született 3 gyereke, a legkisebb az én apukám, és Farkas Árpád volt a testvére apukámnak, aki korának egy fantasztikus hegedűse volt. Még a Rajkó Osztende kávéházban muzsikált, és ő volt a kis prímása a Boros Lajos bácsinak. Tehát ez mindez ennyire régen történt, és állítólag csodálatos zseni volt, és 6 évesen felnőttek közötti hegedű versenyt nyert, és azt mondták, hogy fantasztikus, zseniális hegedűművész lesz, viszont sajnos volt egy vele született szívbetegsége, amiről úgy mesélt nekem apukám, hogy akkoriban az még gyógyíthatatlan volt, manapság ugye nyilván már meg tudták volna gyógyítani, és 10-11 éves korában meghalt. És azt kell tudni, hogy ugye volt néhány év korkülönbség, nem tudom hány év közte és apukám között, és apukám ilyen 3-4 éves volt, amikor ő is elkezdett természetesen, mint minden rendes kis cigány gyerek hegedülgetni, és azt mondták, hogy úristen, ez a gyerek még az Árpikánál is jobb lesz. Gyönyörűen hegedült, és amikor meghalt Árpika, akkor így mesélt apukám, hogy amikor legközelebb pár nap múlva felvette a hegedűt otthon, hogy gyakoroljon 5-6 éves gyerekként, akkor a nagypapám kiütötte a kezéből a hegedűt, és azt mondta, hogy ebben a házban többé nem szólhat zene. Tehát így nem lett zenész apukám. Ő házfelügyelő volt, és ezért szoktam azt mondani, hogy hivatalosan apukám nem lett zenész, de azt kell, hogy mondjam, hogy az általam ismert zenészek közül az egyik legnagyobb tehetség volt. Azt kell róla tudni, hogy fúvós hangszereken kívül, amihez ugye kell egy bizonyos szájtartás, az anzac, azon kívül bármilyen hangszert a kezébe vehetett. Gitárt, hegedűt, brácsát, zongorát, csellót, akármit, egy picikét elpötyögött rajta, átlátta, hogy hogy működik, és azonnal elkezdett rajta játszani. Régi slágereket, nótákat, jazzt, fogalma nem volt semmilyen zeneelméletről, szolfésről. Emlékszem, hogy egyetlen egy dologra nagyon büszke volt, hogy ő ismeri a hegedű úrokat, EADG. És ezt mindig elmondta, de amikor megfogott egy hangot, és megkérdeztem, hogy na most azon az áhúron ez milyen hang, hát honnan tudjam, gyerekem. De fül után mindent elmuzsikált, olyan szinten, hogy amikor konzis voltam, és emlékszem, hogy Bach D-moll szarabandját tanultam éppen, ami egy akkordikus, több szólamú, nagyon nehéz darab, és éppen a szünetet tartottam a gyakorlásban, kimentem a konyhába ebédelni, és egyszer csak hallom Bach D-moll szarabandját hegedűn a nappaliból. Hát téptem fel az ajtót, és látom, apu ott áll a nappali közepén, és játsza. És apu, hát mit csinálsz? Mi, gyerekem, hát nem így van? Hát mondom, de így van, hát ez a baj. Tehát ő ekkora muzsikus volt, de mégsem lehetett muzsikus. És hát akkor ezután érthetitek, hogy mennyire nagy szomorúság volt számára, hogy amikor én megszülettem, előbb énekeltem, ugye, mint beszéltem, de nem jöttek rá, hogy mikor mit. Egyszerűen annyira hamis volt, és annyira össze-vissza, de éjjel-nappal énekeltem. És így mesélték később, hogy néztek össze anyukám, hogy Istenem, ilyen zenész felmenők után, ilyen tehetségtelen, botfülű gyerekünk hogy születhetett? És amikor már megtanultam beszélni, akkor legalább abból rájöttek a szövegből, hogy épp mit akarok énekelni, de egy boci-boci tarkára se lehetett volna rá ismerni, csak a szövegéről, mert ha fölfele ment a dallam, én énekeltem nyugodtan lefele. Tehát még a dallam ív sem zavart egyáltalán. És akkor apukám mondta, hogy jól van, hát nem baj, hát akkor ez a gyerek nem lesz zenész, senki nem fogja tovább vinni a vonalat. Viszont nagyon jó tanuló voltam az iskolában, De hát apukám tudta, hogy hát nem irathat be a zeneiskolába, hát föl se vennének. És egy nyugdíjas zongoratanár bácsit fogadott meg nekem Maszekba. Bencs Géza bácsinak köszönhetem, hogy elkezdett velem foglalkozni, Isten nyugtassa. És emlékszem, hogy 7 hónapja zongoráztam, és ahogy szokták mondani, hogy kinyílt a fülem, meghallottam, hogy milyen hamis vagyok, aminek az lett az eredménye, hogy utána vagy 10-15 éven keresztül nem voltam hajlandó többé énekelni. Viszont kiderült, hogy ugyan hamis a kislány, viszont tehetséges. És mondom, 7 hónapja tanultam tőle, amikor az általános iskolában volt egy kisdobos seregszemle, és kérdeztem, hogy az is jöhet versenyre, aki nem tanul itt a zeneiskolában. Persze, persze. Elmentem, megnyertem, és ez évközben volt ugye valamikor februárban, márciusban, és mondok, hogy hát akkor azonnal jelentkezek a zeneiskolába, és akkor felvesznek. Közben Géza bácsi ugye szomorú volt, hogy akkor most elveszik az ő kis tanítványát, de akkor így kerültem be a zeneiskolába, hivatalos oktatásba, és akkor ez 10 éves koromban volt, 2 évig ott zongoráztam, és tudni kell rólam, hogy jó tanuló voltam, nagyon-nagyon jó kislány voltam, már túlságosan is jó, én voltam az a bezzeg, a rózsa, nem is tudom, hogy viseltek el az osztálytársaim, tehát tényleg nagyon kis jó kislány voltam, hátra tett kézzel ültem, mindig szépen halkan jelentkeztem, minden leckét megcsináltam, egyetlen egy dologban voltam nagyon rossz, hogy nem volt elég az, amit a zeneiskolában tanultam, és én mindig magamtól megtanultam darabokat. Viszont egy olyan zongoratanárnéném volt, aki ezt nem szerette, és ő ahhoz akart idomulni, ami le volt írva, hogy na akkor 3. évfolyamban. Ezek a darabok vannak 4. évfolyamban. Azok, és nem tudott mit kezdeni vele, hogy mit tudom én 2 éves zongoratanulással, Rachmaninovszki small prelude-t megtanultam egyedül. Úgyhogy velem mindig csak a baj volt, ugyan meg minden versenyt megnyertem, de mindig utána leszidást is kaptam, hogy elveszik tőlem az úttörő nyakkendőt, ha még egyszer ilyen darabokat tanulok. És akkor apukám azt mondta, hogy hát gyerekem, egy hangszer nem hangszer, egyértelmű, hogy zongoraművész leszel, tehát ez már nem is volt kérdés. De hát, hogy ne legyen veled ennyi baj, meg lekössük kicsit az energiádat, tanulj egy második hangszert is, válassz valamit. És akkor mondtam, hogy hát akkor én vagy hárfázni szeretnék, vagy fuvolázni. Be is mentem az igazgatóságra, a zeneiskolában, örömmel fogadtak, hogy ja, itt van a kis üdvöskénk. Elmondtam, hogy ezen a 2 hangszeren szeretnék valamelyiken tanulni, és mondták, hogy sajnos hárfa tanszak nincsen, hol a tanárnő meg gyesen van, a helyettes pedig nem vehet fel új embert. Viszont van hely a cimbalom tanszakon. Na most azóta sajnos cimbalom tanárként megtanultam, hogy sajnos a cimbalom tanszakon mindig van hely. Nincs elég cimbalmos gyerek, aki tanulna. És én meg csalódottam, és mondom, azt sem tudom, melyik az a cimbalom, én nem akarok cimbalmozni. Menj haza, beszélj a szüleiddel biztosan. Emlékszem, hogy ez csütörtöki napon volt, és hétfőn, rebár beírtak, hogy hétfőn lesz az első cimbalom órám. Hazamentem, elkámpicsorodva mondtam a szüleimnek, hogy hát elküldtek cimbalmozni, de hát az melyik? Tudod, gyerekem, amikor vasárnaponként a szólanótában ott középen van az a cigányzenekar, az az asztal, amit ütnek. Jaj, tehát én nem szeretem a cigányzenét, én Bachot akarok. De azon is lehet, mennyire próbált ki. Úgyhogy évköze 7. osztály áprilisában kezdtem el cimbalmozni, tehát én így mindenbe így a közepébe estem be a zongoratanulásnak és a cimbalom tanulásnak is. Tehát 7. osztályban kezdtem el tanulni Szeverényi Ilonától, és akkor egyértelmű volt, hogy csak arra kell nekem a cimbalom, hogy lekösse a feles energiáimat, de hát úgyis zongora művész leszek. Nagyon sok olyan cimbalom művészünk van, akik zongorával kezdték annak idején, és ugyanígy volt, akit egyenesen a konzi első osztályában irányítottak át cimbalomra. Volt, akit hárfára irányítottak át, tehát olyan hangszerekre, amikből kevesen jelentkeztek, de ezeknek az embereknek mind nagyon jó alap volt a zongora. És egyébként én is mindig azt mondom, hogy szerintem minden hangszer előtt nagyon jó, ha valaki zongorát tanul, még akkor is, ha mondjuk egy szólamú hangszeren tanul, például fúvósokon, mert ott megtanulja több szólamúságot, megtanul kétfelé, vagy akár még többfelé gondolkodni. Úgyhogy én azt érzem, hogy nekem különösen nagyon jó volt a zongora, ugyanis amikor ugye egy év múlva 8. osztályban ott álltunk szeptemberben, hogy jó, hát akkor felvételizni kell, És hozzá kell tennem, most ez lehet, hogy kicsit csúnyán vagy viccesen hangzik, de én nem szerettem meg a cimbalmot az alatt az egy év alatt. Olyan egyszerűnek tűnt, mert hogy tudtam kottát olvasni, megtanultam a cimbalmon a húrokat, és hát ugye a tanárnőm, Ica néni látta, hogy zeneileg van előképzettségem, technikát ennyi idő alatt úgyse lehet tanulni, úgyhogy mindig szép, lassú darabokat játszottam, azokat szépen eljátszogattam, mert azt éreztem, hogy itt nincs kihívás a zongorázáshoz képest. Itt nem kell Rachmaninov ciszmoprelüdöt játszani, itt csak szép kis darabocskákat ellötyögök, aztán mindenki nagyon örül neki. És aztán jött a felvételi, és az történt, hogy a két tanárom összeveszett, hogy melyik hangszerből felvételizek a konziba. Mi meg apukámmal otthon nevettük, hogy nem is tudok cimbalmozni, hát miért, hogy menni kell felvételizni. Két tanárnőm 4 hónapig nem állt egymással szóba, majd jött az én bölcs apukám, és azt mondta, hogy ide figyelj gyerekem, a fél évi vizsgára úgyis meg kell tanulnod 4 darabot a cimbalmon, eljátszod a felvételén, és úgyse vesznek fel, hát úgyis zongorából fognak felvenni, hát nem tudsz cimbalmozni, de legalább a két öreg asszony lenyugszik. Bocsánat, de így mondta. Hát így is történt, csak ott nem jött be a számítás, hogy 10 nappal korábban volt a cimbalom felvételi, és felvettek. 9-en felvételiztünk, 2 embert vettek fel, én voltam az egyik, és többiek mind 7-8 éve cimbalmoztak, és ott a konziban aztán Szakály Ágnes lett a tanárom, aki évekkel később elárulta, hogy a felvételi úgy zajlott, hogy amikor én eljátszottam a darabjaimat, és kimentem, összenéztek, és azt mondták, hogy hát ez a kislány még nem tud cimbalmozni, hát semmi technikája nincsen, viszont nagyon tehetséges. A többinek hiába van technikája, de nem tudnak úgy muzsikálni, úgyhogy vegyük fel ezt, majd megtanulja a technikát. És akkor bejelentették, hogy felvettek. És mondták azt is, hogy hát akkor 10 nap múlva nem kell menned a zongora felvételire, hiszen már felvettünk cimbalomból. Hát szerintem a konzi történetében az egyetlen ember vagyok, aki zokogott, amiért felvették, hogy apukám kézen fogott, mentünk fel az igazgatóiba, és mondta, hogy hát a gyerek nem tud cimbalmozni, hát a gyerek zongorázni tud, hát ezt vissza akarjuk vonni, és mondták, hogy semmi baj, ez most már így történt, akkor legyen az, hogy az első évet jövőre végezze el cimbalmon, és évvégén tesz egy különbözetésű vizsgát, és akkor átvesszük majd zongoratanszakra. Na hát ebben úgy nagy nehezen hüppögve beleegyeztünk, és akkor jött a váltás. Ez 86-ban volt, akkor kezdtem el a konzit, szeptemberben, és abban az évben volt a nagy nemzetközi rátszaladár cimbalom verseny, amiről azt kell tudni, hogy most is van egy ilyen nevű verseny minden évben zeneiskolásoknak, de ez nem erről szólt. Ez egyetlen egy nagy verseny volt, ahol a mai legnagyobb, leghíresebb cimbalmosok mind részt vettek. Cigányzenészek is, klasszikus zenészek is, jazzisták is. Például Lukács Miki akkor volt 9 éves, a Balogh Kálmán 27 éves kis fiatal titán, és én ott voltam 14 évesen. Én kísértem több embert zongorán is, cimbalmon is. És akkor apukám azt mondta, hogy itt fogunk neked keresni egy tanárt, megkeressük ki a legjobb, itt most úgyis verseny van, kitaláljuk, melyik a legjobb cimbalmos, és megfogadjuk neked tanárnak, hogy ha már ott vagy a konziban, hát akkor egy kis technikát mégiscsak hozzunk össze. És akkor elkezdtük figyelni a versenyzőket, és ledöbbentem. Hát a cimbalom az nem az, amit én eddig tudtam róla. Hogy csak is egyszerű darabocskákat szépen, ügyesen el kell játszogatni, hanem itt ugyanolyan lehetőségek vannak benne, hanem több, mint a zongorában. Hát itt is szét lehet szedni a cimbalmot, csodaszép dolgokat lehet csinálni, óriási hangszín lehetőségek vannak benne, óriási technikai lehetőségek vannak benne, csak én erről eddig nem tudtam. És szó szerint beleszerelmesedtem. És aztán Balogh Kálmán, aki a második helyezett lett a versenyen, ezért halkan súgom, hogy mindenki...
1: Te lettél akkor az első ezek?
0: Nem, mindenki tudta, hogy ő az első helyezett, csak éppen így alakult, hivatalosan, és akkor őt megfogadta apukám. És akkor arról szólt az az évem, hogy hetente 2-szer ugye a konziban Szakály Ágnes tartott órát, szombatonként pedig a Kálmán, aki technikát tanított nekem, meg magyar népzenét, meg román népzenét, és amikor egy év múlva mondták az igazgatóság, hogy na, akkor tedd meg a különbözeti vizsgát zongorából, akkor átveszünk, és akkor hangzott el az a kérdés a számba, hogy tehát ki akar itt zongorázni? Én cimbalomművész leszek. Tehát az az egy év volt annyira fontos, az a konzis első év, amikor minden megváltozott bennem, rájöttem, hogy a cimbalom ugyanolyan gyönyörű hangszer, mint a zongor, és ugyanannyi lehetőség van benne klasszikus zenében is.
1: Egy picit hadd kérdezzek vissza még az elejére, hiszen nekem is olyan tapasztalatom van, hogy napokkal ezelőtt volt a felvételi a zeneiskolában, ahol tanítok. És ott szépen meghallgattuk a gyerekeket, hogy milyen népdalokat tudnak énekelni, hogyan tapsolják vissza a ritmusokat. De mindig az érzésem, hogy nem feltétlenül az a legjobb hangszeres előadó, aki szépen énekel, vagy éppen jól tapsolja vissza a ritmusokat. Tehát nyilván másként nem tudjuk letesztelni a készségeit a gyereknek, tehát ez hozzátartozik. De valahogy a hangszeres készségeket nem tudjuk ilyenkor a felvételi letesztelni, ami igazából fontos lenne. Neked erről mi a véleményed? Hiszen veled is ez történt.
0: Pontosan ez történt velem, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem abból indultak ki, hogy milyen hamisan énekeltem. És bár ugye, mint mondtam, zeneiskolában nem mertek felvételiztetni, mert tudták, hogy az első két hang után engem elküldenének.
1: Ez sajnos így van. Tényleg így van. Tehát amikor felvételiztetjük a diákot, akkor ott szépen pontszámokat adunk, igen, a diáknak, igen, hogy akkor hogyan énekel, mennyire találja el a hangokat, milyen a füle. De mégis mindig ott van az a de. Mi van akkor, hogyha tehetséges? Mégis
0: bizony,
1: csak?
0: Ha én mégiscsak elmegyek a felvételire, akkor nyilván pár hang után elküldenek, és már nem tudom, éppen irodalomtanárnő lennék, vagy nem, igen, tudom én micsoda, mert nem jutottam volna a zene közelébe. Igen. Ha nem fogad meg apukám egy magántanárt, aki ráadásul erre is figyelt, hogy nyugdíjas legyen, örüljön annak a kis plusz pénznek. És a Géza bácsi mondta, hogy de hát ez a gyerek, ez tehetséges, és hát ugye kiderült, hogy tudok zongorázni, csak énekelni nem. Tehát akkor ne legyek énekesnő, ez ennyire egyértelmű, és ezért volt nagyon jó dolog, hogy én már úgy kerültem be a zeneiskolába, hogy nem én felvételiztem, és nem az éneklés és a taps alapján válogattak be, hanem már tudtam zongorázni, és már a kész,
1: igen,
0: zongoristácskát hallották, és ott a versenyen azt hallották, hogy ez a gyerek játszott két darabot nagyon szépen, uh-huh, és ott nem kellett énekelni.
1: Mi ebből a konklúzió akkor, hogyan lehetne mégis ezt a rendszert megreformálni szerinted? Hogy ne essenek ki a rendszerből azok a diákok, akik esetleg valóban nem tudnak szépen énekelni. Egyébként én sem vagyok egy jó énekes, meg kell, hogy mondjam. De mit mondanál nekik, vagy a szüleiknek?
0: Ez nagyon nehéz kérdés. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy amit az előbb negatívumként említettem, hogy cimbalom tanszakon mindig van hely, mert sajnos nagyon kevés gyerek jelentkezik. Ez egyetlen egy dologban pozitívum is lehet, hogy amikor én zeneiskolában tanítottam, és ezért minden gyereknek örülni kellett, aki cimbalomra jelentkezett, és nagyon sok olyan gyerek volt, aki más hangszeren nem ment át a rostán, és azért küldték át, gitáron, zongorán, hegedűn nem felelt meg, hamisan énekelt, rosszul tapsolt, menj el cimbalomra. Mm. És akkor átjöttek hozzám, és akkor én persze örültem, mert jaj, de jó, akkor plusz egy gyerek, és akkor két év múlva azt mondta az a gitártanár, hogy de jó ég, hát ez a gyerek, ez tehetséges. Mm-hmm. Úgyhogy én hál' Istennek ennek a jó oldalával találkoztam, hogy a kvázi tehetségtelennek ítélt gyerekeket megkaptam, és kiderült, hogy nem tehetségtelenek, csak esetleg hamiskásak, és a kettő nem függ össze.
1: A másik kérdés, amire nagyon felkaptam a fejem, és mostanában nagyon foglalkoztat ez a gondolatkör, hogy valóban még mindig azt lehet tapasztalni, sokfelé egyébként Magyarországon, hogy van egy bizonyos követelmény, aminek meg kell felelni, hogy csak ezeket a darabokat lehet játszani, és ha mondjuk e fölött vagyunk, nehezebbet játszunk, vagy mondjuk egészen fiatalon, tizenévesen, mondjuk 10 évesen játszik valaki Chopint, akkor azt már nem nézik jó szemmel. De a nemzetközi versenyek egészen más mutatnak. Tehát ott egészen fiatalok játszanak nagyon nehéz darabokat, és akár Chopint is bemernek vállalni, mondjuk 8 évesen. Erről mi a véleményed?
0: Azt gondolom, hogy ebből a szempontból már fejlődtünk, most már sokkal nyitottabbak a tanárok, mint az én időmben. Uh-huh. Bár ott is inkább szerencse kérdése volt, mert a zeneiskolánkban is volt olyan tanárnő, úgy irigyeltem a növendékeit, aki engedte a gyerekeinek, hogy egy-egy nehezebb darabot tanuljanak. De az én tanárnénim egy olyan zongoratanárnéni volt, aki nagyon büszke volt annak idején arra, hogy én vagyok életében a második B kategóriás. Na most hát...
1: Ez nem... azt jelenti, hogy akkor pályára készül.
0: Igen.
1: Az a diák.
0: Na most, ha belegondolok, én ezt akkor nem tudtam, hogy ez elég nagy baj, hogy életében én vagyok csak a második, mert azért egy átlagos zongoratanárnak azért legalább 4-5-6-8-10 B-kategóriás gyereke van.
1: Folyamatosan.
0: Igen. Igen, és én voltam a második. Szóval a lényeg az, hogy ő nem nagyon tudott mit kezdeni velem. Uh-huh. És már konzis fejjel is, tehát nem csak felnőtt fejjel, már akkor is átláttam, hogy haragudhatok én rá, de nincs értelme, mert nem rossz szándékból akart ő engem visszanyomogatni abba a kis dobozba, amit ő ismert, uh-huh. hanem azért, mert ő sem tudott többet. Nem tudott volna nekem többet adni, ő azt akarta csinálni, ami elő van írva, amit ő akkor már 40 éve folyamatosan mindenkinek. Ő mindenkinek hónapról hónapra ugyanazokat a darabokat adta, függetlenül attól, hogy a gyerek éppen hol tartott a darabban, vagy hol tartott a saját zenei fejlődésében. Viszont, ahogy mondani szokták, az ember mindenből tanulhat, úgyhogy később én felnőtt tanárként erre sokszor visszagondoltam, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ne úgy tanítsuk a gyereket, ahogyan az elő van írva a tanrendben, hanem úgy, ahogyan az neki jól esik.
2: Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a mai vendégünk, aki mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a gyökereiről és a zeneoktatás problémáiról. Tartsanak velünk holnap este is, amikor meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádió D. Romákról, Rádió D. Nem csak romáknak, rólunk neked. Rádió D. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió D-ben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió D-ben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Induljon el a jóság lavina. Roma családi napot tartotta Gerse Karáton. Gerse Karát adott otthont a Szombathelyi Egyházmegye Roma családi lelki napjának augusztus 1-én. Központi témának a reményt választották a szervezők. A programon részt vett Székely János szombathelyi megyés püspök is. A művelődési házban zenés imádsággal kezdődött a program a Rád találtam dicsőítő csoporttal. Miközben a gyermekek saját imakönyvet készítettek, a nagyobbak a Kaposvári Egyházmegyében Csákányban működő Fazenda Rehabilitációs Közösség tagjainak tanúságtételét hallgatták meg. Olyan emberekét, akik valamilyen függőséggel éltek, de a közösségben reményt kaptak az újrakezdésre, a felépülésre, mindezt Isten óvó és támogató keze alatt. Nehéz sorsokról hallhattak a teremben ülők, de közben azt is megtapasztalhatták, hogy van kiút és lehetőség a változásra. Beszélgetés Székely János püspökkel. Szó esett erről a kis csoportos beszélgetésen is, amelyen Székely János megyés püspökkel is megosztották életük nehézségeit, jövőbeni terveiket, reményeiket a résztvevők. A Szent Misén Székely János a Biblia egyik legszomorúbb történetét idézte fel szent beszédében. Keresztelő Szent János vértanúságát. Mint fogalmazott, Heródes döntései a bűn fájdalmas láncolatához vezettek, amelynek végén egy ártatlan ember életét oltották ki. A püspök rámutatott, ez a történet jól példázza, hogy a rossz döntések gyakran egymásból következnek. Egy aprónak tűnő, helytelen választás újabb és újabb következményeket indíthat el, lavinaként vagy láncreakcióként. Egy gyermek életében például a tanulás iránti közömbösség, a felelőtlenség vagy a rossz szokások később komoly következményekhez vezethetnek. Ugyanígy a szeretet hiánya, önzés vagy helytelen minták is továbbadhatók egy családban. Székely János kiemelte, léteznek jóságláncreakciók is. Egy jó döntés, egy segítő gesztus, egy őszinte imádság vagy egy szeretetteljes cselekedet újabb jó tetteket indíthat el. Arra kérte a gyermekeket, hogy indítsák el a jóságlavinákat az életükben. Carlo Acutis példája példaként a fiatalon elhunyt Carlo életét idézte fel. Az olasz fiú olyan családban nevelkedett, ahol a hit kezdetben nem kapott fontos szerepet, ő azonban már gyermekkorában különleges szeretettel fordult Isten és az emberek felé. Amikor 5 éves korában elveszítette szeretett nagyapját, ő kérte a szüleit, hogy menjenek el vele a templomba imádkozni. Nem a szülei vezették őt a hit felé, hanem ő indította el a családját ezen az úton. A főpásztor úgy fogalmazott, Carlo életében a jóság apró cselekedetei is természetessé váltak, segített a rászorulóknak, megosztotta életét a szegényekkel, figyelmet és szeretetet adott azoknak, akiket mások talán észre sem vettek.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió D roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió D. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió D-ben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió D. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádió D FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 24-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítjük. Tartsanak velünk ma este is!
4: És én nagyon sokszor tanítottam nagyon sok zeneiskolában cimbalmot és zongorát is, de megmondom őszintén, hogy ez az egyik ok, amiért sokkal jobban szeretek maszekban tanítani, mert én 4 éves volt a legfiatalabb növendékem, 4 évestől 78 évesig terjed a skála, amilyen életkorú gyerekeket, illetve tanítványokat tanítottam valaha, és teljesen másképpen kell nyilván egy pici gyereket, egy kamaszt, egy felnőtt embert tanítani, de a lényeg az, hogy én mindig azt tartottam szem előtt, hogy ha ez a gyerek ezt a darabot 3 hónapig tanulja, akkor 3 hónapig foglalkozunk vele. Ha 2 hét alatt bevágta, akkor most ne tanítsam 1 hónapig, vagy 1,5 hónapig, mert úgy van előírva, és csak utána lehet a következőt. Tehát mindig a gyereknek, vagy a tanítványnak, persze a gyerek az sokszor van, hogy 65 éves, csak én mindig úgy hívom őket, hogy a gyerekeim.
5: Igen.
4: Tehát mindig a tanítványnak a kedve és a tempója szerint kell tanítani, és ahhoz se kell ragaszkodni, hogy na, januárban 1/2 év, akkor most 4 darabot. Nem, ha az alatt a 1/2 év alatt 15-öt tud megtanulni, akkor tanulja meg 15-öt. Ha az alatt a 1/2 év alatt 2-t, akkor 2-t, és azokat a darabokat szépítgetjük. Tehát ezt szeretem nagyon a magánúton való tanításban, hogy abszolút a diákomhoz tudok mindent igazítani.
5: Rámutattál még egy nagy problémájára a rendszernek. Azt, hogy te már 4 éves kortól akár tanítasz. Tehát míg valaki bekerül a zeneiskolába legkorábban általános iskola első osztályától, tehát mondjuk 6 éves kortól, amikor rendszerint még azért az átlag zeneiskolába szolfés tanul csak a gyerek, és a hangszert pedig 1-2 évvel később kezdi csak meg. Jobb esetben azonnal, de az elég ritka egyébként. Tehát szerintem a zeneoktatást korábban kellene elkezdeni. Akár 3-4 éves kortól, ahogy te ezt mondtad. Ez szerinted mennyire fontos?
4: Bevallom őszintén, hogy a 4 éves tanítványaim, ők zeneiskolai keretek között voltak a diákjaim, ráadásul külföldön, és megmondom őszintén, hogy én nem örültem a 4 éves gyerekeknek, mert úgy gondoltam, hogy nekik ez sok. És inkább játszanak még. Én mindig azt gondoltam, hogy egy 4 éves gyereknek nem kell még zenét tanulnia. Kivéve, ha olyan tanára van, aki játékosan tudja tanítani, de nem zeneiskolai keretek között, nem zeneiskolai követelmények szerint. Mondom, én sem vettem volna fel azokat a gyerekeket, ha abban a zeneiskolában ez nem lett volna kötelező. Úgy gondolom, hogy amit mondta, hogy 3-4 évesen elkezdeni tanulni hangszert, azt mondjuk akkor lehet, mint mondjuk a cigányzenészek otthon. Amikor apu előveszi a hegedűt, és azt mondja, hogy gyere gyerekem, te is. Meg hallottam ilyet, hogy ugye régen a régi romák fazekat tettek a cimbalom elé, és arra állították a kisgyereket, mert annyira pici volt, mert nem érte el a cimbalmot. De akkor játékosan, de nem zeneiskolai keretek között, ahol majd 1/2 évben vizsgázni kell, ahol a karácsonyi koncerten már elő kell adni valamit, hanem ami mindig az én vesztőparipám, hogy az ő tempójában. Tehát szerintem ilyen pici gyereket csak otthon vagy magánúton szabad tanítatni.
5: Léteznek zenei előkészítő foglalkozások, amik nem zeneiskolai kereteken belül működnek rendszerint, hanem valóban ilyen magán kezdeményezések főként. Én inkább ebben látom a lehetőséget, hogy akkor ilyen csoportos foglalkozásokon belül valami játékos kis foglalkozás.
4: Igen, tapsolgatnak, énekelgetnek együtt, az inkább játék, mint valóban hangszertanulás. Volt olyan nekem is, hogy maszekban akart hozni egy apuka egy 4 éves kislányt hozzám, és mondtam, hogy ne haragudjon, nem. Tehát vigye el ilyesmi foglalkozásra, tehát saját magam, meg saját pénztárcám ellen beszéltem, mondtam, hogy vigye el valami ilyesmi foglalkozásra, de nem akarom zongorára tanítani. De ő mindenképpen ezt akarja, és akkor duplárat is fizet, mert hogy mindenképpen hozzám, és mondom, hogy de nem, ne haragudjon, nem fogadom el tanítványként, mert még nem ez a dolga, még a játék a dolga. Tehát cimbalmon fog játszani, meg zongorán fog játszani, de az egy teljesen más dolog. Inkább menjed el egy ilyen dalos, játékos, csoportos foglalkozásra, de azokat a pirinyó kis ujjakat még ne kényszerítsük rá a billentyűkre.
5: Térjünk vissza most a tanulmányaidhoz.
4: Igen.
5: Végül is a Bartók Konziban folytattad középiskolai tanulmányaidat. Milyen élményeid vannak onnan?
4: Hát ez a 4 év volt, azt hiszem, a zenetanulásomból a legfontosabb, és a legérdekesebb, és élvezetesebb. Mint mondtam, Balogh Kálmán lett a mesterem, Szakály Ágnes mellett, és hát ugye a legfontosabb dolog az volt, hogy végre megismerjem a cimbalmot, és ahogyan csúnyán szokták tudni, megtanuljak közlekedni rajta, és hát rengeteget skáláztunk,

0: szót, hogy cimbalom. Az embereknek a 80%-ának azonnal a cigányzene jut eszébe, utána egy kisebb százalékának a magyar népzene, és hát talán van 1-2-3% nagyon művelt ember, aki tudja azt, hogy Rácz Aladárót, a klasszikus zenét is lehet játszani cimbalmon, de hát ők nagyon kevesen vannak. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy hiába te klasszikus zenész akarsz lenni, a cimbalomnak ezt a sokszínűségét ismerd meg, tanulj mindenféle műfajt. Ugye akkoriban még a jazz nem tette hozzá, hiszen manapság már teljesen egyértelmű, Horváth Áron, Lukács Miklós, Lisztes Jenők, remek jazz cimbalmosaink. Ez akkor még nem volt, akkor még ők is pici gyerekek voltak, még nálam is kisebbek. De mondta apu, hogy egy picit tanuljak cigányzenét, jaj, nem akarom. Egy kicsit tanuljuk magyar népzenét, balkáni népzenét, mindenféle mást is. Jó. És ez a 4 év erről szólt, hogy mindenfélibe belekóstoltam. Táncegyüttesekben játszottam magyar népzenét. Balogh Kálmánt, mikor először elmehettem helyettesíteni, az azért egy nagyon nagy dolog volt az életemben. Különböző együttesekben helyettesítettem őt, világzenét játszottunk. És hát a Száztagú Cigányzenekar első cimbalmosa lettem. Ott 5 évig voltam. És emlékszem az első próbára, amire beülhettem. Ugye akkoriban már nagyon sokat játszottam szimfonikus zenekarokkal, de ugye általában ott a cimbalom szólista szerepet kapott. Vagy egy-egy Vivaldi vagy Bach átiratot játszottam, vagy kortárs zenei műnek a szólistája voltam. De amikor beültem, és megszólalt valamelyik Brahms magyar tánc, az 5-ös vagy a 6-os, nem is tudom, és ott egy szólam voltam. Amit mondjuk egy klarinétos megszokott, vagy egy csellista. Tehát a cimbalmos az, ha nagy zenekarban játszik, akkor szólista. És ott végre egy szólam voltam, és olyan csodálatos volt megérezni, hogy körülöttem ott zengett minden, és hát imádtam. És ott voltam 5 évig, és aztán amikor lediplomáztam, akkor, mintha nem telt volna el jó sok év, apukám megint leült velem szemben, és kvázi folytatta azt a beszélgetést, és azt mondta, hogy na gyerekem, most már mindenből tanultál egy kicsit, konyítasz egy kicsit ehhez, egy kicsit ahhoz, egy kicsit amahoz, most már van miből választani. És ez volt egy nagyon-nagyon fontos mondat, azt hiszem. Pontosan tudta a válaszomat, de ez nagyon fontos volt, hogy megtanította, hogy legyen rálátásom mindenre, amit a cimbalmon el lehet játszani. És mondom, hogy hát apu, természetesen továbbra is a klasszikus zene maradt a szívem csücske, és mondom, hogy igen, de most már ismersz egy picit más részeket is belőle. Úgyhogy így maradt a klasszikus zene az én igazi oldalam, de nagyon vicces, hogy nagyon sokszor kerültem azóta is olyan helyzetbe, hogy valahova be kellett gyorsan ülni egy hajóra, lebetegedett a cimbalmos, felhívott egy primás, hogy Úristen, Rózsa, ülj be, mert mindjárt jön a turista csoport, és akkor gyorsan le kéne kísérni az estét. És akkor nem mondták, hogy meghalok asztalnál is, mert be tudtam ülni, és el tudtam muzsikálni azt, amit kellett. Másnap meg volt egy Bach koncertem, vagy mint mondtam, a Kálmánt helyettesítettem egy világzenei színpadon. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy jaj, te mindent tudsz, és azt szoktam mondani, hogy nem, ez nem álszerénység, nem tudom ezeket. Ebbe belekóstoltam, és egy picikét ismerem őket, de az igazi asztalom az a klasszikus zene.
1: Nagyon fiatalon volt a debütáló koncerted, hiszen 16 évesen te már Olaszországban nagy színpadokon játszottál.
0: Igen, ez csodálatos dolog volt. Ugye másodikos konzis voltam, amikor Szakály Ágnes születésnapomon, karácsony előtti napon felhívta apukámat telefonon, és megkérdezte, hogy a következő hónapban egy hónapra ellophat-e engem. Tanárnő vigye, ahova akarja, hova viszi? Hát vinném Velencébe egy hónapra, a Velencei Karnevál alkalmával lesz egy színpadi mű, amiben kell 2 cimbalom, és én a rózsát gondoltam magammal vinni. Hát ez hihetetlen dolog volt. Emlékszem, annak idején rengeteg papírmunka volt ezzel, hogy még az országos rendezőiroda, hogy 16 éves gyereket kiengedhette, orvosi engedélyt kellett kérni,

0: hogy bírni fogom-e. Szóval tényleg nagyon sok utánajárásba került, és az volt a lényege, hogy ott egy operettben kellett játszanunk két cimbalommal. Két mandolin volt benne, beleírva. Nem tudom, ki volt az az őrült, az Isten áldja meg, aki kitalálta, hogy két mandolin helyett két cimbalmot akar bele. Így kerültünk mi oda Ági nénivel, és tudtam, hogy 5 hétig leszünk kint, 8 előadás lesz, majd utána az utolsó héten lesz egy két cimbalmos duó koncertünk. Na most, mint mondtam, hát akkor voltam másodikos, és mesélte később ezt is Ági, hogy hát teljesen őrültnek nézték az Oriban is, hogy 16 éves gyereket akarsz elvinni, hát hogy, hát nem. Higgyétek el, meg fogja tudni csinálni, és hát fantasztikus 5 hét volt, ugye hát csak mondom, 8 előadásunk volt a színpadon, és közben éjjel-nappal gyakorolhattunk, és jártuk a város, hát Velencét, hát a mai napig csodálattal gondolok vissza rá, és gyakoroltunk, és egy csodálatos műsort raktunk össze, például Bach olasz koncert, Debussy, arabeszkek, Scarlatti szonáták, tehát gyönyörű műsort raktunk össze, és hát ezt gyakoroltuk. Úgyhogy 5 hét kellemes gyakorlás, és jött a nagy koncert. És emlékszem, hogy csodaszép volt a helyszín is, mert a Velencei La Fenice operaházban történt ugye mindez, és középen lent volt egy színpad, és mi két oldalról, magasból két lépcsőn jöttünk le, úgy kellett leírni a cimbalomig, és ilyen vörös bársonyszőnyek, és életem első csináltatott estei ruhájában ott álltam a lépcső tetején, a másik oldalon az Ági néni, és azt hiszem, hogy úristen, csak leérek a cimbalomig anélkül, hogy nem esek orra, és akkor talán lemegy a koncert is. Ez megtörtént, odaértem a cimbalomhoz. Ez egyébként azóta is így van, tehát sokszor túl magas cipőt veszek fel, mivel alacsony vagyok, és sokszor néztem már vágyakozva a takarásból a cimbalmot, hogy ha odáig elérek, talán már nem lesz baj. Hát itt is így volt, leültem, és emlékszem, hogy Debussy egyik arabeszkét játszottuk éppen, és elkezdtem szédülni. Nagyon-nagyon, de iszonyatosan szédültem, tehát olyan erős fizikai érzet volt, hogy attól féltem, hogy le fogok esni a székről. Közben persze, hál' Istennek ugye nagyon jól be volt gyakorolva a darab, tehát közben játszottam, de azt éreztem, hogy tényleg le fogok esni a székről, és emlékszem erre a pillanatra, hogy azt mondtam magamban, hogy ha most ezt a Debussyt végig tudom úgy játszani, hogy nem esett le a székről, akkor én cimbalomművész leszek. És így történt. És emlékszem, hogy meghajoltunk a darab után, és a második darabban már úgy kezdtem bele, hogy tudtam, hogy itt most már nem lehet baj, és ez lesz az én utam.
1: Hogy teltek a zeneakadémiai éveid?
0: Akkoriban sajnos a zeneakadémián még nem volt tanszak, én még a főiskolára jártam, és én úgy diplomáztam, hogy abban az évben hosszabbították meg a 3 éves képzést 4 évesre.
1: Ez azt jelenti, hogy te a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolának a tanárképzőjére jártál, ami a Semmelweis utcában volt.
0: Igen, de mivel pont akkor volt a váltás, én már megkaptam a művészdiplomát, és tanári diplomát is. Ráadásul ez egy kicsit vicces történet, mert akkoriban váltott a 3 éves az 4 évesre, de azt is külön kellett kérvényezni, hogy valaki ne 3 év után diplomázon, hanem megkapja a 4. évet, amikor már csak a hangszer van. De én ezt nem akartam. Akkoriban már a Szakály Ágnessel a duónk már nagyon jól működött, már több lemezfelvételünk volt, tehát úgy éreztem, hogy most azért az 1 évért én nem maradnék ott. Nekem nem olyan fontos az a papír, hogy mi lesz ráírva. Soha senki nem fogja megnézni. Egyébként valóban így van. Ezt az ifjúságnak mondom, hogy soha nem fogják elkérni se az érettségit, sehol se a diplomát. Az munkahelyen nagyon jó, de ha valaki színpadra készül, akkor soha nem fogják elkérni. És emlékszem, hogy már megvolt a diploma koncertem műsora, miután én nem készültem művésznek, csak ugye tanárnak, megvolt egy adott műsor, és akkor Szeverényi Ilona volt ott is, a főiskolán is a tanárom, mint akinél kezdtem, ugye annak idején 10 évesen, és mondta, hogy hát az igazgató úr kereste a nevem azok között, akik ugye kérvényezték, hogy maradhassanak egy évet, és csodálkozott, hogy hát pont én, aki ennyit koncertezem, pont én nem akarok diplomát, művész diplomát, és mondtam, hogy hát nem gondolom, hogy most azért itt maradnék, és mondta, hogy jó, hát akkor ezt elmondta az igazgatónak, és ő mondta, hogy na jó, rendben van, 2 hét múlva lesz a diplomája, akkor írja át a műsort, legyenek benne versenyművek, miután ugye kamaraművészi diplomáról volt szó, kamaradarabok, és akkor nem kell megcsinálni a 4. évet, akkor megcsinálhatja így is a diploma vizsgáját. Úgyhogy 2 hét alatt gyorsan-gyorsan átírtam a műsort, megvolt a kamara diploma koncert, és akkor így megkaptam a diplomámat, amit utólag már nem bánok, csak akkor ilyen fiatalkori hevességgel azt gondoltam, hogy nem akarok még egy évet itt lenni, inkább már járni akarom a világot.
1: A színpadi rutin az egy olyan dolog, amit csak a színpadon tudunk megszerezni. És mondjuk a legtöbb zongoristának ez sajnos csak úgy adatik meg, hogy mondjuk fél évente fellépnek a hangversenyen, a vizsgahangversenyen, esetleg egy-egy tanszakin évente. Tehát ez valójában általában nagyon kevés szokott lenni ahhoz, hogy az ember hozzászokjon a színpadi jelenléthez. Ezért is lehetett kiemelten fontos a te esetedben az, hogy fiatalon már rengeteget koncertezhettél, és rengeteg CD felvétel állt már mögötted. Ez óriási előnyt jelenthetett akkor.
0: Igen, nagyon-nagyon fontos volt, és sajnos nagyon sok más hangszeres is panaszkodik, hogy sajnos sokkal kevesebb koncert van, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, ez világviszonylatban így van. Klasszikus cimbalomban meg főleg. Ami az én nagy-nagy fájdalmam, egyrészt nagyon örülök a cimbalomnak a fejlődésének, annak, hogy most már a jazzben is teljesen egyértelmű, hogy ott van a cimbalom, mint szereplő hangszer, meg a világzenében is. Viszont azt érzem, hogy a klasszikus oldal az kicsit kezd elfogyni. Amikor én konzis voltam, akkoriban 2 tanár volt a konziban, Szeverényi Ilona és Szakály Ágnes, és mindkettejüknek mindegyik évfolyamban 4-5 tanítványa volt. Hát az nagyon sok, hogyha összeszámoljuk, és ugyanez volt még utána vagy 6-8-10 évig. Nagyon sokan voltak. Nagyon sok klasszikus zenét tanuló cimbalmos volt. Persze közülük most egy csomóan cigányzenészek lettek, vagy éppen nem maradtak a pályán, de ilyen sok tanuló volt. Most meg évek óta alig vannak a Bartók konziban is cimbalmosok klasszikusban. Miközben a népzenei oldal, ugye a Zeneakadémiánál népzenetanszék is van, a népzenei oldal és a jazz oldal az nagyon megerősödött, de úgy érzem, hogy a klasszikus az meg kezd visszaesni, és ez nagyon nagy fájdalmam. Például abban az időszakban 5-6 cimbalom duó is volt. Tehát Fábián Márta, Szakály Ágnes, később a Szakály Ágnes ugye velem 13 évig duózott, akkor Szeverényi Ilona, Vékony Ildikó, nagyon sok duó volt, és hát havonta, 2 havonta volt mindegyik duónak egy-egy koncertje. Hát manapság meg azt hiszem talán 1 duó vagyunk mi a Kálmánnal, akik klasszikust játszunk, meg talán egy másik, akik időnként játszanak mondjuk 2-3 évente. De ennyi. Eltűntünk. Uh-huh.
1: És milyennek az oka?
0: Nem tudom. Ezt nem tudom. Miközben ugye a zeneiskolában is egyre kevesebb cimbalmos van, mire a konziba érnének, addigra már elfogynak. Uh-huh. És azt tudom, hogy a Zeneakadémián, mert én azért figyelemmel kísérem ezeket az iskolákat is, ahol nem tanítok. A zeneiskolán, a Zeneakadémián több cimbalmos van már újra, viszont ott nagyon sok külföldi van. Csehek, szlovákok. Ott azt kell, hogy mondjam, hogy most sokkal erősebb a cimbalomoktatás, klasszikus cimbalomoktatás, mint Magyarországon. Amikor én főiskolás voltam, akkor riban jött 1 szlovák zongorista, aki áttért cimbalomra, mert nem volt elég jó zongorista. Szóval néhány évvel később még 1, és őket kicsit így le is néztük, eléggé el nem ítélt módon, hogy ja, hát ők csak elvetélt zongoristák, ezért jöttek át cimbalmozni. És most meg a Zeneakadémián olyan jó szlovák cimbalmosok vannak, hogy tényleg nagyon remek hangszeresek. És hát azt érzem, hogy miközben a népzenetanszéken folyamatosan jönnek ki a népzenész cimbalmosok, klasszikus cimbalmosok nem igazán. És ez nekem tényleg nagy szívfájdalom, mivel én, amit mondtam is, hogy én nagyon nyitott vagyok, tehát egyébként régebben ezt nagyon nem szerettem a klasszikus zenészekben, a cimbalmosokban. Lehet, hogy ez más hangszeren is így van, de ugye csak a cimbalmosoktól tudtam, hogy ők azért nagyon lenézték a többi műfajt. Tehát, jaj, cigány zenészek! És mondom, hogy jó, de hát egy olyan hangszert tanulsz, ami azért, ami hamarabb volt azért a cigány zene, mint a klasszikus zene. Jaj, cigányzene, jaj, népzene, milyen hülyék ezek. És lenézték őket. Én meg erre büszke voltam, hogy ugye apukám így nevelt, hogy nem, ezek mind egyenrangú, egyforma szintű műfajok, csak jól kell mindegyiket művelni. És ezt látom, hogy most így bizonyos műfajok előre törnek, és egyre jobb a tanításuk, egyre jobb az oktatás is, egyre többen jelentkeznek, de a klasszikus zene, mint ahogy egy kicsit megállt volna.
1: És sajnos azt látom, hogy nem csak a klasszikus zene állt meg, hanem a cigányzenénél is megfigyelhető ez, hogy nagyon kevesen mennek cigányzenésznek, nagyon kevesen tanulnak cigányzenét. És most, hogy Farkas Gábor lett tulajdonképpen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora, neki a rektori programjában benne van az, hogy a következő néhány évben szeretné a cigányzenét bevezetni akár a népzene tanszék keretein belül. Reméljük természetesen ez sikerül neki, és azt gondolom, hogyha van egyfajta ilyen oktatás, akkor lehet, hogy ez a keresletet is egy picit majd indukálni fogja, és valahogy előre viszi akár a cigányzenének, vagy akár magának a hangszernek, a cimbalomnak az érdeklődését.
0: Amikor olvastam Farkas Gábornak a pályázati anyagát, és amikor ide jutottam az olvasásra, hogy be akarja emelni az oktatásba cigányzenét, hát megdobbant a szívem, mert ugye Gábor is klasszikus zenész, klasszikus zongora művész, de hát ahogyan néha rossz szájízzel szokták, kijött a vére, mégiscsak megdobbant a szívem, hogy jaj, de jó, akkor lesz cigányzene. És az a nagyon furcsa, hogy hát olyan 20-30 éve temetjük már a cigányzenét. Emlékszem, hogy amikor én is kislány voltam, és körúton sétáltam a szüleimmel, minden sarkon volt egy-egy étterem, és minden étteremben 5-6-7-8 tagú cigányzenekar. Aztán mikor kamasz lettem, akkor már csak 2-3 tagú zenekarok, akkor már csak hegedű zongora. És én végigéltem ezt, ahogyan így eltűnt a cigányzene, viszont azt kell mondanom, hogy tényleg most már egy 20-30 éve temetjük, és mégis él. Tehát egyrészt ez szomorú, hogy temetni kell, de másrészt meg azt látom, hogy nem, hát azért ilyen kis búvópatakként azért mégiscsak túlél, és reméljük, hogy ez a Gábornak ez a terve, ez majd tényleg így sikerül, majd most már így újra szárba szökkennie ennek a dolognak, mert ez tényleg nem szabad, hogy eltűnjön. És közben az is nagyon furcsa, hogy például a Schnittberger Zenei Tehetségközpontban is tanítottam éveken keresztül, és ott, amikor 10-10 éves gyerekek úgy beszélnek a cigányzenéről, meg úgy mutogatják a YouTube videókat, öreg nagy prímások muzsikálását hallgatva, hogy én magam is elcsodálkoztam, hogy nem gondolnám, hogy ennyi idős gyerekek ennyire oda vannak a régi öreg prímásokért, és ennyire érzik a régi nótáknak az előadását, hogy nem a popzenével foglalkoznak, hanem a régi nótákban gyönyörködnek. Tehát egyszerűen azt érzem, hogy aki muzsikus családból jön, azt sokszor találkoztam olyan gyerekkel, akit a prímás szülei óva intettek attól, hogy prímás legyen. De nem, ott van a szívében, és ő akkor is cigányzenét akar tanulni.
1: Milyen kapcsolatban állsz a pedagógiával, a tanítással? Milyen szerepet foglal el az életedben?
0: Mindig azt mondtam, hogy amikor a legtöbbet koncerteztem is, és éppen zeneiskolában nem tanítottam, akkor is mindig muszáj volt, hogy legyen időm arra, hogy legyen legalább 3-4 tanítványom. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. Én imádok tanítani, és mint mondtam, ugye nagyon sok dolog van, amiért szeretek magántanítványokat fogadni. Az egyik ez, hogy tényleg mindent az adott diákra szabhatok. És nekem ez mindig nagyon fontos volt, mert én mindenben ezt érzem, hogyha valamit van, akkor abból adjál. És azt érzem, hogy most például bevallom őszintén, most kicsit kevesebb koncertem van, mint ahogyan utaltam is rá, hogy az elmúlt néhány évben sokkal kevesebb koncertjük van a klasszikus cimbalmosoknak. Eleve ők is kevesebben vannak, így aztán a koncertek is megritkultak. Szóval nekem is sokkal kevesebb koncertem van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. De azt érzem, hogy amit viszont tudok róla, azt szeretném átadni. És van egy cimbalmosom például, rá nagyon-nagyon büszke vagyok. Őt 7 éve tanítom, ráadásul őt a népzenéből csábítottam el. A Schneidberger táborban ismerkedtünk meg. Akkoriban azt hiszem 2 vagy 3 éve tanult népzenét, és aztán azt abba hagyta, mert megfertőztem a klasszikus zenével. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert Paganini Capricciókat játszik. Most 2-3 hete kezdtük el Bach D-moll hegedű partitájából a híres sakont, és megköszöntem neki, hogy elkezdhetjük. Mert már hónapok óta beszéltem neki róla, és már alig várta, hogy elkezdjük tanulni, és mondtam, hogy nagyon boldog leszel a tanulása közben is, de én is boldog leszek. Mert nekem is jó lesz elmondani a gondolataimat erről a darabról. És ez egy olyan dolog, hogy például a Zeneakadémián, ha van egy hegedű tanár, nem tudom hány embernek, de nyilván sok embernek taníthatja a sakont. Egy cimbalomművész, egy cimbalomtanár olyan nagyon sok emberrel nem jut el odáig, hogy sakont tanítson. És annyira jó dolog, hogy ugye azt szokták mondani, hogy a színpadon, hogyha eljátszol egy darabot, amire gondolsz, azt tudja a közönség. Hiszen a saját gondolataidat adod át a darabról. És annyira jó érzés, amikor megtapasztalom azt, hogy nem csak a színpadon tudom átadni azt a 30-40 évnyi gondolkodást erről a műről, hanem szóban is. És amikor visszahallom egy-egy műben azt, hogy az én gondolkodásmódomat például Bachról, és hallom ennél a tanítványomnál, hogy már néhány dologban átvette az én elméletemet, és bár saját előadásmódban, de ott hallom bennem magamat is egy kicsit, és ez annyira jó érzés. Nem tudom, pont ma gondolkodtam erről, amikor jöttem ide, hogy sajnos nekem nem adatott meg, hogy gyerekem lehessen, de hogy lehet, hogy ez is egy ilyen pótlék. Hogy egy csomó gyereket neveltem ki, és például olyan dolgok is történtek, ezek nem zenei dolgok, hogy én imádom a kamaszokat. A kis bugyotaságukkal együtt, amikor tényleg van egy 10 éves cuki kisfiú, majd 3 év múlva megbolondul. És akkor kell várni néhány évet, és utána meg egy nagyon cuki fiatal ember lesz, de azt a néhány évet azt ki kell böjtölnie a szülőknek. És eszembe jutott ma délelőtt egy olyan sztori, hogy egy cimbalmos, aki most már nagyon híres, jó cimbalmos, de nem mondom a nevét, és tanítottam őt Maszekban, és 14 éves volt, azt hiszem 13-14 éves, és nagyon jóban voltam a szüleivel, és egyik este 11:30-kor felhívott az anyuka, és zokogott a telefonba, hogy megbolondult a fia, és csúnyán beszélvel, és azt mondta neki, hogy nem szeretlek, anya, és mit csináljon. És akkor én adtam neki tanácsokat, és mondta, hogy de te ezeket honnan tudod, neked nincs gyereked. És mondom, hogy igen, mondom neked, ő az első kamasz fiam. Nekem meg a 150. kamasz fiam. Úgyhogy mindig azt éreztem, hogy annak ellenére, hogy nem lett anya, azért van egy csomó gyerekem. És ezért azt hiszem, hogy talán ebből adódik, hogy én nagyon jó viszonyban vagyok velük emberileg is. Tehát emberileg is akarok nekik adni, és zeneileg is. Ezért fontos nekem.
1: melyik volt az az intézmény, ahol legszívesebben tanítottál?
0: A legelső zeneiskolám, főiskola után ez volt az első munkahelyem, 6. kerületi zeneiskola. Ott nagyon-nagyon szerettem dolgozni. Volt egy csodálatos igazgatónő, aki büszke volt arra, hogy a két cimbalom tanára, mert az egyik tanszakot a Szakály Ági vitte, a másikat én. Lám, ugye visszautalok arra, hogy akkoriban még ilyen nagy cimbalmos élet volt, hogy egy zeneiskolában két egész tanszak is volt olyan sok gyerek. Legtöbb zeneiskolában, ahol egyáltalán van cimbalom, ott csak fél tanszak vagy egy tanszak működik, de akkoriban ez is jobb volt. Tehát az az igazgatónő büszke volt arra, hogy az ő két cimbalom tanára, ők cimbalom művészek is. És mindenben segített minket, hogyha este koncertünk volt, akkor hamarabb abba hagyhattuk, majd később bepótoltuk az adott órát. Tehát ott egyszerűen ez az igazgatónő, áldott emlékű Ilmi néni, őt nem az érdekelte, hogy pontosan 7:00 percig tartson az óra, hanem majd azt megoldjuk, bepótoljuk, segítsen abban, hogy, hiszen az neki is jó, és a gyerekeknek is jó, hogyha művésztanár tanítja őket már ilyen kiskorukban. Ez volt a kedvenc iskolám.
2: Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész volt a vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, a tanulmányairól, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem új rektorát, Farkas Gábort is megemlítettük. Tartsanak velünk a folytatásban holnap este is 10 órától. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszont hallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésére vonatkozó kormányzati kommunikációnak és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztástól közzétett napi jelentésében a kormány.hu oldalon. Azt írták, a védelmi munkacsoport áttekintette a paksi leállítás helyzetét és az ivóvíz korlátozások eredményeit. A gazdasági és energetikai minisztérium tájékoztatása szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés hétfőn 6438 megawatt volt. Ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000 megawattnál. Ez azt jelenti, hogy mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének, összegeztek. A paksi atomerőmű dolgozói minden leállított turbinát próbálnak 260 fok körüli hőmérsékleten indulásra kész állapotban tartani, közölte Magyar Péter, miután bejárta a létesítményt. A Facebookon a helyszínről bejelentkező miniszterelnök indoklásként azt mondta, hogy amennyiben bejönnek a meteorológiai vízügyi számítások és ténylegesen nagyobb mennyiségű eső esik a Duna osztrák-német vízgyűjtő területein, és azt követően egy héten belül Magyarországra is megérkezik a víz, akkor így be tudják indítani a turbinákat, blokkokat. Egy ilyen blokk beindítása több napig tart, de ahhoz, hogy rendben elindulhasson, ahhoz olyan hőmérsékleten kell tartani őket, közölte. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek kedden. Az általános forgalmi adóról szóló törvény módosítását Kármán András pénzügyminiszter jegyzi. A parlament honlapján olvasható javaslat szerint szeptember 1-től az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerek áfamértéke 5%-ról 0-ra csökken, és áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és egészségügyi oxigén. Az előterjesztés indoklásában azt írták, a köteles gyógyszerek áfakulcsának csökkentése hozzájárul a lakosság gyógyszerkiadásainak mérsékléséhez, ezáltal javítja a szükséges gyógyszerekhez való hozzáférést, különösen a rendszeres gyógyszerszedésre szoruló, illetve alacsonyabb jövedelmű társadalmi csoportok esetében. Júliusban 175 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrem Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény Facebook oldalán közzétett havi jelentésben azt írták, júliusban 52 természetes eredetű földrengést és 123 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. Az elmúlt hónapban két a lakosság által is észlelt földmozgás történt, tették hozzá. Július 12-én 4 óra 1 perckor 2,1-es magnitúdójú földrengés keletkezett Békés Csaba térségében. Ezt követően július 24-én 1 óra 59 perckor egy 4,5-es magnitúdójú földrengés pattant ki Ausztriában Bécsújhelytől 35 kilométerre délnyugatra, amelyet Magyarországon is sokan éreztek.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. június 25-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas cimbalom művész a vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a koncertezés kihívásairól, a kortárs zenéről és a cimbalomról. Tartsanak velünk ma este is!
5: Számos díjjal büszkélkedhetsz. Melyekre vagy a legbüszkébb?
6: Három Fischer Anny ösztöndíjat kaptam. Ezek voltak az első díjaim. Akkoriban alapították meg, amit fiatal tehetségek kaptak meg. Ez arról szólt, hogy egy éven keresztül egy bizonyos havi összeget kaptunk annak fejében, hogy külföldi magyar intézetekben kellett ilyen koncerteket játszani.
5: De én azt hiszem, hogy ennek az ösztöndíjnak nem is feltétlenül az a lényege, hogy ösztöndíjat kap az ember, hanem számtalan koncerttel is együtt jár.
6: Így van, külföldi intézetekben kellett koncerteket adni, és kvázi lehetőséget adott a fiatal pályakezdő művészeknek, hogy minél több helyen megismerjék őket, és nagyon büszke vagyok rá, hogy egymást követő 3 évben is megkaptam. Egyébként ennyi volt a maximum, ahányszor meg lehetett kapni, és mind 3-szor megkaptam, és tényleg nagyon szép élmények fűződnek hozzá, mert nagyon sok magyar intézetben játszottam. Nagyon szép időszaka volt az életemnek. Aztán emlékszem, hogy miután meséltem, hogy nagyon sok kortárs darabot játszottam, az Artist Youth díj azt minden év decemberében osztották ki annak idején, azok között, az emberek között, akik a legtöbbet tették az adott évben a kortárs zenéért. És emlékszem, hogy amikor első évben megkaptam, első ízben, akkor el se hittem, hogy komolyan ennyire észrevették, hogy én ennyi mindent teszek a kortárs zenéért, és fantasztikus dolog volt. Majd néhány évvel később megkaptam másodszorra, majd harmadszorra, majd negyedszerre, majd ötödszörre is. Tényleg csodálatos érzés volt. És néhány évvel ezelőtt ennek a díjnak egy olyan válfaját is megalapították, ami arról szólt, hogy az elmúlt évtizedek alatt kik azok, akik a legtöbbet tették az adott hangszerükön a kortárs zenéért, és ezt egy emlékplakettel jutalmazták, és ezt megkaptam. És erre nagyon-nagyon-nagyon büszke voltam, mert ez olyan jó érzés volt, hogy nem egyszerűen artisztusdíjas vagyok, nem ötszörös artisztusdíjas vagyok, hanem ez tényleg erről szólt, hogy az elmúlt évtizedeket jutalmazták. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól esett. És hát az utolsó, eddigi utolsó díjam, a Liz díj, az meg tényleg az eddigi pályafutásom van a korona. Az nagyon-nagyon nagy boldogsággal töltött el.
5: Számtalan nagyobb zenekarral koncerteztél már. Kiemelnél ezek közül néhányat?
6: Talán a rádiózenekart emelném ki. Velük nagyon sokat játszottam. Kortárs zenét is. Vettem fel velük lemezt is. Vásári Tamással fantasztikus dolog muzsikálni. Amikor először vezényelt ő, valami csoda volt. A fesztiválzenekarral is játszottam velük is. Csodálatos dolog volt. És tulajdonképpen én minden egyes szimfonikus zenekarral, minden megszólalásomat nagyon-nagyon szerettem, mert tényleg, amit mondtam, hogy ugye szokták tőlem kérdezni, akik mondjuk nem zenészek, és mondjuk új ismerősök, és megtudják, hogy cimbalom művész vagyok, hogy és egyedül szoktál játszani, vagy kettesben, vagy milyen felállások vannak, és mindig, és melyik a kedvenced. És én ezzel úgy vagyok, hogy mindegyikben valami más a gyönyörű dolog. A szólistaságban az a nagyon jó, hogy tényleg minden úgy történik, ahogyan én akarom. Ahogyan én gondolkodom arról a darabról, az én érzéseimet, az én gondolataimat tudom átadni. Nem kell senki máshoz alkalmazkodnom, hanem a közönség pontosan azt fogja hallani, amit én gondolok a műről, én érzek. Sokszor még én magam sem tudom, hogy mi fog történni a színpadon. Mert ahogyan szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy egy bizonyos zenei részt persze az adott stíluson belül próbálj ki 189-szer. És a színpadon a 156-dik fog éppen létrejönni, vagy ha éppen akkora csoda történik, akkor a 190-dik, amit ki se próbáltál, csak az előző 189-ből fog adódni. Úgyhogy ezért imádom a szólistaságot. A kamarazene csodája meg, hát imádok. Akár két cimbalommal, akár zongoristával, akár énekessel, akár klarinéttal, már nagyon sokféle felállásban játszottam. Ott meg ezt imádom, hogy egy másik emberrel azonosulni, hogy megérezni a rezgést. Hogy itt is ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy persze kigyakorolhatjuk, hogy igen, itt fogunk most lassítani, itt most egy kicsit halkabban fogunk majd játszani, tudod, igen, kigyakoroljuk, megbeszéljük, ezerszer eljátszuk, és a színpadon egyszer csak megérzem, hogy ő most most más gondol, és akkor alá megyek, és akkor együtt érezzük. Együtt rezgünk, és abban a pillanatban születik meg az, amihez persze kell az előtte levő hónapok munkája, de a színpadon akkor is az a pillanat van csak. És ezt imádom, ezt a rácsatlakozást a másik muzsikusra. Zenekarral meg ezt imádom, hogy egy vagyok a sok közül. Tehát amikor azt érzed, hogy te vagy az a csepp a tengerben, amitől olyan szép lesz az a tenger, de te csak egy kis csepp vagy, de te azt mind odaadod, amit te vagy. És akkor ott van egy ember, a karmester, és ami szólistaként én vagyok, az most ő. És én tényleg csak egy hangszer vagyok a kezében. És ezt imádom, amikor meg nem egy emberhez kell hasonulni, hanem mindenki máshoz, és akkor együtt

0: is dolog, ha egy kamarazenekar kizárólag kortárzenét játszik. Sokkal nyitottabbak voltak, és sokkal inkább magukénak érezték a kortárzenét, mint amikor egy klasszikus és kortárzenét is játszó szimfonikus zenekar emel be a műsorába egy kortársdarabot. Tehát nekik valóban anyanyelvük volt a kortárzene. Itt ez volt nagyon-nagyon jó érzés, hogy nem is tekintettek a címbalomra olyan óriási kuriózumként. Oké, most éppen címbalom van benne, vagy a másik darabban éppen egy vödör víz, amit csapkodni kell. Tehát számukra minden olyan egyértelmű volt, mindenki beszélte az adott zenei nyelvet, és nem nagyon volt mit megbeszélni, hanem csak játszottuk, amit kellett. A klasszikus nagy szimfonikus zenekaroknál meg ugye általában, mint külföldön mindenhol, ugye kuriózumként tekintenek a címbalomra. Teszem hozzá még itthon is, az itthoni szimfonikus zenekarokban, még a mai napig is elcsodálkoznak, hogy jé, hát tudják, hogy persze a Hári János Suite-ben abban van címbalom, igen, amikor mondjuk egy Bach átiratot játszom, és akkor mondjuk egy versenyművet, és jó, hát ezt te is le tudod játszani, ezt címbalmon is lehet. Persze, most megint az én őrültségem, Bachot bármin lehet, ugye? Tehát Bach az én óriási nagy zeneszerzőm. Tehát az szimfonikus zenekarok azok általában ilyen különlegességként kezelik a címbalmot, viszont egy-egy próba után már teljesen egyértelműen érzik, hogy egyenrangú hangszer. És ezért mondtam már ezt, hogy kicsit fájlalom, hogy a klasszikus zene az most kicsit háttérbe szorult Magyarországon a címbalmon, mert én ezt érzem, hogy nekem ez a dolgom, ez a feladatom. Tehát hiába imádom a többi műfajt is címbalmon, akár művelni, akár hallgatni a zenésztársaimat, de azt érzem, hogy az én feladatom ez, a klasszikus zene. És hogyha most egy kicsikét lejtmenetben is van magyar klasszikus címbalom zene, azt érzem, hogy nekem ezért kell tennem, és újra-újra vissza kell hozni a köztudatba.
1: Zenészként is úgy gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy kortárs zene, akkor nem feltétlenül a csodaszép dallamokra és simuló harmóniákra gondolok, hanem előfordul olyan zeneszerző is, aki például ír egy nagy pacát a kottába, aztán egy hullámvonalat, megint egy nagy paca, aztán egy nem tudom milyen nyíl lefele, aztán fölfele, mihez természetesen jár még egy használati utasítás is. Ez nem ritka a kortárs zenében. Hogyan fogadja ezeket a mai közönség?
0: Azt gondolom, hogy már sokkal nyitottabban, mint jó néhány 10 évvel ezelőtt. És az a nagyon furcsa, hogy én, aki a nagyon konszonáns zenét szeretem, mégis amikor konziban az első kortárs darabomat megtanultam, ami teszem hozzá ez a Toccata Lirica című mű, ez rendkívül konszonás. Ezért is tetszett meg. Sőt, nagyon furcsa mód, én magam kértem a tanárnőmet, hogy hadd legyen ez az első kortárs darabom, mert gondoltam, azért először mégiscsak valami szebbet, valami hallgathatóbbat akarok tanulni, és aztán egyre keményebb, fület igénylő darabokat is megtanultam, hogy finoman fogalmazzak, és sokan kérdezték tőlem, mikor később nagyon beleszerettem a kortárs zenébe, hogy de hát miért, mit szeretsz rajta? És akkor bevallottam, hogy hallgatni annyira nem. Tehát régebben minden évben volt egy úgynevezett minifesztivál, ami mindig minden évben megrendezték, és kortárs hangversenysorozat volt a Vigadóban, és mindig ugye játszottam rajta, és akkor mondjuk a második fél időre, vagy ha akkor játszottam, akkor az első részére beültem a közönségbe, és teljesen őszintén megmondom, hogy nem esett jól a fülemnek. Uh-huh. És én mindig azt mondtam, hogy a kortárs zenét szerintem első hallgatásra nem nagyon lehet élvezni. Talán másodikra, harmadikra sem. Én azt gondolom a kortárs zenéről, hogy sokkal könnyebb, furcsa mód játszani, mint hallgatni. Mert amikor én heteken, hónapokon keresztül dolgozom egy darabon,

0: most ilyen viccesen hangzik, de nyilván fiatalabban ezért inkább így jártam hozzá, hogy próbáltam megkeresni, hogy mi a csodáról szólhat, ha egyszer csúnya. Akkor biztosan legalább ész van benne, ha már szív nincs. Bocsánat, ezzel senkit nem akarok megbántani. Miután elmondtam, hogy én mennyire imádtam a kortárs zenét, tehát én nem véletlenül foglalkoztam vele ennyit, de hát lássuk be, az nem arról szól a kortárs zene, hogy abban nem azt szereti az ember, hogy jaj, de szép. Hanem ahhoz sokat kell vele foglalkozni, hogy már első hallásra is észrevett, hogy miről szól. Nem a konszonanciáról, hanem esetleg pont az a lényege, hogy csúnya. Csak aztán a csúnya hangokban észre tudsz-e venni valami logikát. És erre mondom azt, hogy ezt, ha te magad játszod és foglalkozol vele, miközben tanulod, sokkal könnyebb rájönni erre a logikára. És sokkal jobban megszereted, mert rájössz, hogy csúnya, de okos felépítmény. És akkor, ha ezt el tudod játszani úgy, hogy esetleg már első hallásra valamit megérez a közönség, akkor már nagyon jó. Ha nem, akkor majd lehet, hogy egy másik koncerten fogja megérteni, vagy harmadik koncerten. És emlékszem, hogy volt egy nagyon-nagyon fontos pillanat az életemben. Játszottam egy darabot, és egyszerűen nem találtam az értelmét. Pedig hát akkor már nem is tudom. 15-20 éve játszottam kortárs zenét, akkor már ugye ezeket az Artisius díjakat is megkaptam, tehát így akár beképzelten azt is gondolhattam, hogy hát én azért értem már a komoly a kortárs zenét, és szembe kerültem egy olyan darabbal, gyakoroltam, gondolkodtam, néztem a kottát. Már teljesen jól le tudtam játszani technikailag, azzal nem volt gond, de nem találtam az értelmét. És tudtam, hogy most ez megint olyan furcsán hangozhat, hogy nem lesz abból baj, mert úgysem fogják érteni, de én szeretném érteni. Tehát az nem lehet, hogy ennyire nem szól semmit, hogy ez tényleg erről szól ez a darab, amit az előbb mondta, hogy csak oda nyomott a szerző néhány pacát, aztán te meg szenvedjél vele. És hogy nem, én meg akarom érteni. Egyébként egy nagyon lassú mű volt. Elszórt hangokkal 4-5 másodpercenként volt egy-egy hang, és emlékszem, hogy rádió közvetítette élő egyenes adásban, és tudtam, hogy nem lesz gond, tehát Istenem, hát így se szép, úgy se szép, csak a saját lelkemet bántotta, hogy megtalán az egómat is, hogy mi az, hogy én magam sem értem, és ugye hangbeállás volt, elkezdtem játszani, előttem a kotta, és egyszer csak rájöttem, hogy ezeknek a hangoknak, amik 3-4-5-6 másodpercenként szólaltak meg, mert mondom, nagyon lassú darab volt, az a lényegük, és úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy nem kapcsolódnak egymáshoz. Egyszerűen gyönyörű, szép, puha, lágy hangokat kell megütni egyenként. És nem kell, hogy mindig arról szóljon a zene, hogy egymáshoz hogy kapcsolódnak ezek a hangok. Legyenek gyönyörű hangok egyenként, és akkor meg lesz ez az általános dolog benne, hogy ezek gyönyörű hangok egyenként. Ez a közös bennük, nem az egymáshoz való kapcsolódás. És erre jöttem rá a hangbeálláson, és ennek annyira megörültem, hogy azt hiszem, hogy szépen sikerült eljátszanom a koncerten. Remélem, hogy szép volt, de én legalábbis nagyon-nagyon élveztem. És utána, ha onnét kezdve tanítottam diáknak kortárs zenét, mindig mondtam, hogy ha nem jössz rá, hogy miről szól, ha nem érted, nincs semmi baj, játsszál szép hangokat, és akkor már van értelme annak, hogy ez az ember megérte ezt a darabot.
1: Elmesélem neked én is az élményeimet, és nem feltétlenül a kortárs zenével kapcsolatban először, hanem például Liszt Hámol szonátájával, ami a zongora irodalom egyik legnehezebb darabja.
0: Így van.
1: És én, amikor ezt először hallottam a Liszt versenyen, amikor még Bogányi Gergely nyerte meg a Liszt versenyt 1996-ban, ott a döntőben minden versenyzőnek, vagyis mind a 6 versenyzőnek el kellett játszani a Hámol szonátát. Ezért én 6-szor végighallgattam egymás után ezt a félórás művet. És amikor először hallottam a Hámol szonátát, ami egyébként most már tudom, egy fantasztikus darab, a zenetörténet egyik legnagyszerűbb darabja, de akkor még nem értettem elsőre. És gondolkodtam, most mi lehet ez? Mi ez a sok érthetetlen hang? Nekem ez nem világos. Meghallgattam másodszor. Már sokkal kitisztultabb volt a dolog, és amikor harmadszor meghallgattam ugyanazt a művet, másfél órán belül tulajdonképpen, akkor kezdtem megérteni, hogy miről szól. Tehát vannak olyan zeneművek, amiket az ember nem feltétlenül ért meg első hallásra. De egyébként így voltam egy másik történet, amikor már zeneakadémista voltam, Ábán Berg hegedű verseny. Meghallgattam a darabot, és valahogy sokkal jobban hasonlít a kortárs zenére. Rejékből áll, ugye, ami azt jelenti, hogy mondjuk 12 hang, és minden hang csak egyszer szerepel ebben a sorban. És először nem értettem, másodszor sem értettem a darabot, de elővettem a kottát. És a kotta segítségével egy picit elkezdtem mögé nézni. És így értettem meg, hogy jé, ez itt most egy rejje. És utána pedig, jé, ugyanez a dalom csak visszafele, vagy tükör, vagy rák fordításba, vagy hát tulajdonképpen valahol már olyan volt, mint egy matek példa, de hogyha az ember megold egy egyenletet, egy matek példát, van akinek ez is örömet okoz. Úgy, mint ahogy amikor felfedezi az ember ezeket a zeneműveket, és megtalálja benne ezeket a kis titkokat, akkor ez is örömet okoz az előadónak. Főleg, hogyha a hallgató is ezt felfedezi benne. Nyilván ehhez azért kell bizonyos alapvető szakértelem tudás, de természetesen nem feltétel, de azért ezek nagyon hasznosak. Úgyhogy van, amit tényleg többször kell meghallgatni, és lehet, hogy akkor tárul fel igazán a zeneműnek az igazi titka.
0: Így van, ugyanez az élményem volt ugye a kortárzenével kapcsolatban, ezt meséltem neked, és most eszembe jutott egy másik történet, illetve ez több történet egyszerre. Nagyon sokszor előfordult, hogy koncertre mentem éppen, és ugye nem csak az estélyi ruhát vittem magammal, hanem ugye a verőtokot, ami egy különleges kinézetű dolog. Többen nézték már fegyvernek, lőfegyvernek, és ugye ilyenkor mindig beszállok a taxiba, és akkor mondjuk mondom, hogy műpához legyen kedves a művészbejáróhoz, és akkor hátra szoktak nézni, és megkérdezik, hogy koncertre megy? Igen. Mit játszik? És akkor mondom, hogy éppen mit játszom, mondjuk éppen Bachot, mi mást? És nagyon-nagyon sokszor fordult elő, mondjuk 10 taxisból 8 mindig így behúzza a nyakát, és mondja, jaj, bocsánat, és nem is értem, hogy miért kérnek bocsánatot. Jaj, bocsánat, én nem értek a komoly zenéhez. És szoktam, hogy nem kell értenie hozzá. Egyrészt én nem tudok vezetni, tehát most neki miért kellene érteni a komoly zenéhez, azért, mert egy komoly zenészt szállít. Másrészt meg mondom, de azért szereti a komoly zenét. Persze, persze, szokta hallgatni a rádióban, és nem tekeri el. Nagyon jó, de nem értek hozzá. De most mondta el, hogy szereti hallgatni. Ez a lényege. Érteni nekem kell hozzá, hogy úgy tudjam eljátszani, hogy önnek tetszen. És mondom, én is imádom hallgatni, mondom, csak mivel én nagyon sok éven keresztül tanultam, én ezért kaptam egy ilyen bónuszt, hogy mondjuk egy Bach művet hallgatok, önnek jól esik hallgatni, mert szép. Nekem is jól esik hallgatni, mert szép. De van egy plusz jó érzés, hogy értem is, hogy ott mi történik. És egyébként ez az, amit meséltem, hogy például az sokat emlegetett sakon. 15 éves korom óta játszom. És még a mai napig találok benne újdonságokat. Amikor az ember kicsit beképzelten azt gondolja, hogy ó, én már minden apró kis utalást megtaláltam benne, már minden apró kis gondolat morzsácskát értek, de hogy is, hát az ezred részét se értjük annak, amit Bach beleírt. És ezért szoktam ezt mondani, hogy a kortárs zenére visszatérve, ezért mondtam néha, mikor éppen valami nekem nagyon nem tetsző darabot tanultam, hogy akkor legalább fel akarom tárni magam előtt, hogy mire gondolhatott a szerző, ha már nem szép. És már volt olyan, hogy nagyon-nagyon sokat gyakoroltam, és még mindig nem jöttem rá, hogy mi a csodáról szól ez a darab, és akkor volt, hogy kifakadtam, hogy na jó, itt most keresem, hogy miről szól matematikailag, de nem szép. De Hát Bachnál is matematikailag csodálatos dolgok vannak, de az még szép is. Akkor ők ezt miért nem tudják így megcsinálni? Értem én, hogy a mai világunkban ez már tiszta matek, de azért lehetne konstanásan is. Bachnak is sikerült.
1: Mit gondolsz, hogyan változik a cimbalom presztízse és helyzete a világ különböző részein?
0: Hú, nagyon szép és összetett kérdés. És hát visszautalhatok arra, amiről már meséltem, hogy nagyon nagy büszkeséggel törte minden cimbalmosnak a sikere. Mert hogy az közös siker. Tehát emlékszem, hogy amikor én megkaptam a Liszt-díjat, akkor egyrészt ugye személyes boldogságot éreztem, másrészt meg azt éreztem, hogy na most tényleg tettem hozzá valamit a cimbalomnak. Tehát, hogy a cimbalom sikeréért, a cimbalom nevéért én is letettem valamit végre az asztalra, hogy egyel több ilyen nagy díj, hogy akkor hát, ha a többi hangszeres is felfigyel rá, meg hát, ha a közönség is jobban elismeri majd. És azt talán már kiderült az interjúból, hogy néha túl őszinte vagyok, tehát negatívumokat is megosztok a hallgatókkal, viszont egyre nagyon büszke vagyok, hogy nem csak őszinte vagyok, hanem nem vagyok irigy. Tehát én minden egyes, hát ugye most is egy csomó cimbalmos társam nevét emlegettem, és az ő sikereiknek is nagyon-nagyon örülök, mert azt érzem, hogy igen, ugyanaz, mint amikor én Liszt-díjat kaptam, hogy rengeteg egyéni siker van mostanában, de hogy ez mind visszautal a cimbalom sokszínűségére. És most is ugye Balogh Kálmán Kossuth díjat kapott, ami azért, lássuk be, nagyon nagy dolog. És azt éreztem, hogy most ezt megint, ezt nem csak a Kálmán kapta, ezt mindnyájan kaptuk, és a cimbalom kapta. És egyébként, ha már a Dik Rádióban vagyunk, átgondoltam, hogy ha jól tudom, eddig 3 cimbalmos kapott Kossuth díjat. Liszt díjat többen kaptunk már, de 3 Kossuth díjas cimbalmosunk létezik. Rácz Aladár volt az első, aztán Ökrös Oszkár, aztán most Balogh Kálmán. És ha belegondolunk, Rácz Aladár klasszikus zenész volt, úgy kapott Kossuth díjat. Ökrös Oszkár cigány zenész volt, úgy kapott Kossuth díjat. Kálmán több műfajban tevékenykedik, de ő is azért merem így mondani, mert ő is azt szokta kiemelni, hogy azért ő a népzenében van igazán otthon. Ő a népzenében van otthon cimbalmon. Tehát 3 különböző stílus, 3 különböző arca a cimbalomnak, de mind a 3 cimbalmos roma. Úgyhogy ezzel is egy a napokban gondolkodtam, és magamban mosolyogtam, hogy nem sokára megyek a Dik Rádióba, és én abszolút nem vagyok olyan ember, aki verni a mellét, hogy ő cigány, meg a másik oldal se vagyok, hogy letagadnám, hogy cigány vagyok. Nem is lehetne, és nem is akarom. De én ezzel se élni, se visszaélni nem szoktam. De ahogy ezt így összegeztem magam, hogy a 3 cimbalmos 3 különböző műfajban tevékenykedik és tevékenykedett, de mind a 3 cigány. És visszatérve a kérdésedre, azt látom, hogy tényleg a jazz és a world music most újabb távlatokat nyitott meg a cimbalom történelmében, aminek nagyon-nagyon örülök. És azt látom, hogy külföldön most erre nagyon nyitottak a hallgatók. Úgyhogy szerintem nagyon sok új közönséget tudok a mostani jazz cimbalmosok majd szerezni a cimbalomnak.
1: Milyen terveid és céljaid vannak a következő években? Vannak esetleg készülő felvételek, premierek, saját projektek?
0: Jövőre ünnepeljük Bartók Béla születésének 145. évfordulóját, és tervben van egy koncertsorozat. Nagyon sok művét szeretném eljátszani különböző felállásokban. Cimbalom duóban is, énekessel is, zongoristával is. Úgyhogy remélem, hogy a jövő év Bartók jegyében telik majd.
1: Kívánok neked sok sikert és sok koncertet a következő évadra, és remélhetőleg újra hallunk hamarosan rólad. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és megosztottad a gondolataidat velünk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ismét Farkas Rózsa, Liszt Ferenc díjas címbalom művész volt a vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a koncertezés kihívásairól, a kortárs zenéről és a címbalomról. A műsor befejező perceiben pedig Kalla Évával készült interjúmból hallgassanak meg egy részletet, amelyben a közelmúltban Farkas Gábor, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektori székébe történő kinevezéséről kérdeztem.
1: Én azt hiszem, hogy történelmi pillanatokat írunk napjainkban, hiszen a Zeneakadémia új rektort kapott, méghozzá Farkas Gábor zongora művész személyében, akinek egyébként, hogyha valaki elolvassa a rektori pályázatát, akkor láthatja benne, hogy hosszú távú tervei között szerepel, hogy a cigányzene oktatását a Zeneakadémia keretein belül is szeretné megvalósítani. Vagyis, ami eddig nagyon hiányzott, hogy egyetemi diplomát biztosítsanak ezeknek a fantasztikus zenészeknek, az most ezzel a kérdéssel lehet, hogy megoldódni látszik, vagy hát elindul valamiféle folyamat. És ez talán egy új lendületet, egy új lökést adhat magának a műfajnak és a cigányzenészeknek is, mert ha ebből diplomát lehet szerezni, akkor ez egy óriási lehetőség. De hogy látod ezt a kérdést?
3: Hát én amikor olvastam a hírekben, hogy a Farkas Gábor lett a rektor, hát repesett a szívem örömömben. Így benne lesz az albumban. És hát én nem olvastam azt, amit tervezett, de valami rémlik, hogy erről volt szó, vagy beszélgetésekben, vagy valahogy volt erről szó, hogy ez fontos volna, hogy a Zeneakadémián is elinduljon egy ilyen képzés. Ennek a Mert hogy nem is tekintik művésznek pillanatnyilag ezeket a romákat, a muzsikusokat, mert hogy nincsen diplomájuk.
1: Igen.
3: Holott akkor, amikor még kellett a kategória vizsga, hát az is nagyon magas szintű képzés volt.
1: Sőt. Én azt gondolom egyébként, hogy az volt a kornak a diplomája. Tehát az olyan magas szintű tudást igényelt, és olyan repertoárt követelt az előadótól, a zenészektől, hogy ez megfelelt nyugodtan egy diplomának.
3: Igen, mégsem ismerték el. Az csak egy működési engedély volt. De nem ismerték el művész diplomának. Most viszont, hogyha ez tényleg sikerül neki megvalósítani, hát megemelem előtte a kalapom, mondjuk az annyira nem számít, hogy én megemelem, de hogy ennek a társadalomnak, és nem csak a romáknak, ennek a társadalomnak is nagyon jót tesznek vele.
1: Igen.
3: És megbecsülés szerez a roma muzsikusoknak. Úgyhogy ez egy fantasztikus, nagyon-nagyon nagy öröm számunkra.
1: Így van.
3: Nem beszélve arról, hogy az ne felejtsük el, hogy a cigányzenészek a történelem, a magyar történelemben milyen szerepet játszottak. Hogy mindig a magyarok mellett voltak. Hogyha csak arról beszélünk a Rákóczi szabadságharcról, hogy a Rákóczi nótát ugye a romáknak köszönhetjük, hogy a Kossuth nótát a romáknak köszönhetjük, hogy a tárogatót ők érizték meg, miután ugye az országok a Rákóczi szabadságharc után összegyűjtötték és elégették, mert az volt a harci jeladó hangszer, a tárogató, és a romák megőrizték. Nagyon súlyos büntetés mellett dugdosták, és amikor szükség volt rá, akkor elővették. Elő tudták venni. De beszélhetünk a 48-as forradalomról is, amikor a romák, ahogy meghirdették a harcot, a Kossuth, a Klapka, meg a többiek, hogy rögtön ők maguk jelentkeztek egy-egy ezredhez, századhoz, hogy ők buzdítsák a katonákat.
1: Uh-huh.
3: És nem beszélve a reformkorról, amikor a magyaroknak a magyar identitását segítettek, a magyar érzelmet segítették ezek a romák ezzel a zenével, hogy a Verbunkost mégiscsak a Biharinak köszönhetjük, hogy hát nagyon jelentő szerepet vállaltak a magyar kultúrában a muzsikus romák, és hogyha megvalósul a Zeneakadémián ez a képzés, akkor lehet, hogy újra eljön a reneszánsza ennek a zenének, a cigány zenének.
1: Hát legyen így.
3: Legyen így.
2: Az iménti percekben Kalla Évával készült interjúmból hallgathattak meg egy részletet. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
4: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon, Rádió Dik, rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Megemlékezés Farkas Gyula 105. születésnapjának évfordulójáról a Fiumei úti temetőben augusztus 18-án 11 órakor. Életét a Magyar Cigányzene Szolgálatának szentelte. 18 éves korában saját zenekart alapított. 1950-ben az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja volt, 1960-ig dolgozik ott, de már ez idő alatt megalapította a Rajkó zenekart, aminek művészeti vezetője volt egészen haláláig, 1990. májusáig. A Rajkó zenekar alapítójaként és működtetőjeként egyedülálló sikereket ért el. 1952-ben alakult a ma már világszerte jól ismert és közkedvelt Rajkó zenekar. Farkas Gyula művészeti vezető, karmester az ország különböző pontjain élő roma fiatalok számára akart lehetőséget teremteni a cigányzene hagyományainak ápolására. A Rajkók ezreit nevelte muzsikussá, köztük Puka Károlyt, Lendvai Csócsi Józsefet, Mága Zoltánt, Berki Bélát, Lukács Tibort. A világ zenei nagyságai még életében ismerték és elismerték. Álma volt, melyet meg is valósított, hogy a világ nagy színpadaira felkészítse és eljuttassa tanítványait. Több ezer fiatal roma művész indult innen a világ hír felé. Az elmúlt 5 évtizedben a magyar cigányság zenei kultúráját 5 kontinens több mint 100 országában, többek között az ő tolmácsolásukban ismerhette meg a közönség. A Kodály Zoltán és közéleti díja kitüntetett, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar nevet viselő együttes fennállása 55. évfordulóját Virtuóz Varázs című jubileumi műsorában ünnepelte 2007. októberben a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. A magyar kultúra és művelődés történet kiváló alakja, neki köszönhető, hogy a cigányzene korunkban még létezik. A 20. század gyermeke volt, a múltat és a jelent kötötte össze nagy tudásával, értékmentő tenni akarásával. A cigányzene fontos szerepet játszik az előítéletek csökkentésében is. Amikor különböző származású emberek együtt hallgatnak zenét, vagy vesznek részt egy koncerten, közelebb kerülhetnek egymás kultúrájához. A művészet képes lebontani a falakat, erősíteni a kölcsönös tiszteletet, és elősegíteni az elfogadást. A zene megmutatja, hogy a különböző kultúrák gazdagíthatják egymást. A cigányzene számos hangszert használ, például hegedűt, brácsát, nagybőgőt, cimbalmot, gitárt, harmonikát és különféle ütőhangszereket. Ezek együttes hangzása adja azt az egyedülálló, gazdag zenei világot, amelyet sokan már néhány hang után azonnal felismernek. Az előadók gyakran improvizálnak, így minden fellépés különleges és megismételhetetlen élményt nyújt. A roma közösségek történelmük során sok nehézséggel, kirekesztéssel és megpróbáltatással néztek szembe, mégis megőrizték kultúrájukat és hagyományaikat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ascara me.
1: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a Dick Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dickmedia.hu weboldalon.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigányzenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdás, előadások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: Időjárás.
6: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
7: Gyere, pilód, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: fokozatosan. Rádió Dick.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. 7 óra múlt, már is itt a héten a csütörtök, és augusztus 8-a van. A mai napon Berta és Bettina névnapot ünneplünk, úgyhogy nekik

nukleáris fegyverek betiltásáért folyó harc világnapjává nyilvánították. 145 éve született Sir Alexander Fleming, Nobel-díjas angol orvos, a penicillin felfedezője. 35 éve vált elérhetővé az első ismert World Wide Web oldal. Képzeljétek el. Aztán nézem még, hogy mik vannak máma. 208 éve született Marsalkó János szobrász, aki a Lánchíd kőoroszlányait készítette. 133 éve első György görög király és Olga királyné felavatta a korintoszi földszorost átmetsző Gerster Béra által tervezett csatornát, a korintoszi csatornát. 119 éve született Heller László Kossuth díjas gépészmérnök, az erőművek léghűtési eljárásának feltalálója. 118 éve született Vajda Lajos avantgárd festő és grafikus. Aztán Szemere Vera is ma született, ő 103 éve, és ő színésznő. 98 éve született Andy Warhol, amerikai művész, a pop art képviselője. 65 éve, hogy lakóházra zuhant a malév utasszállító gépe Budapesten, 30-an haltak meg ebben a szörnyű tragédiában. 54 éves a mai napon Gary Halliwell, angol énekesnő, a Spice Girls volt tagja. Illetve ma 45 éve mutatták be a Sztárcsinálók című magyar rockoperát, ugye a szövegét Miklós Tibor írta, zenéjét pedig Várkonyi Mátyás szerezte, az ősbemutató pedig a győri sportcsarnokban volt 81. augusztus 6-án. Szolnoki Tibor volt Néró császár ebben az előadásban. Na, zene következik!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok minden aranydrága hallgatónak. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerület Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. A 98-as és a 98E autóbusz Kőbánya-Kispest felszállóhelyét a C perontól áthelyezték az A peronhoz. A 200E autóbusz felszállóhelyéhez várhatóan péntek reggel 10 óráig. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerület Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között, mert beszakadt az útpálya. A 11. kerület Egri József utcában csak egy szűk sáv járható a Karinti-Frigyes út előtt, mert javítják a vízvezetéket. Tart a felújítás a 18. kerület Nagykörösi úton, továbbra is egyirányú kifelé a Szálfa utcától az Eke utcáig. Az érintett BKK autóbuszok változatlanul terelve közlekednek a belső végállomásuk felé, így több megálló kimarad. Jöjjenek is a roma hírek Paluspatai Anna jóvoltából a zenék után.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. 15 éves a miskolci görög katolikus roma szakkollégium. A miskolci görög katolikus roma szakkollégium idén ünnepli megnyitásának 15. évfordulóját. A jubileumi eseménysorozat nyitónapja egybeesett a nemzetközi roma nappal, így az április 8-i rendezvény, melyen jelen volt Orosz Atanáz megyés püspök is, egyszerre szólt az évfordulóról és a roma kultúra ünnepléséről. Az ünnepségen jelen volt Orosz Atanáz miskolci megyés püspök, Makkai László a kollégium igazgatója, a kollégisták közössége, valamint az Ádorfalva csillagai tanoda gyermekei, pedagógusai, továbbá az Ádorfalva polgármestere. A rendezvény elején Makkai László köszöntötte a jelenlévőket, beszédében visszatekintett az elmúlt 15 év legfontosabb mérföldköveire, kiemelve azt a sok közös sikert és eredményt, amelyet a kollégistákkal együtt értek el. Hangsúlyozta, mennyire lényeges, hogy a hallgatók biztos háttérre találjanak a szakkollégiumban. Egy olyan közösségre, amely nem csak tanulmányaik alatt támogatja őket, hanem később is figyelemmel kíséri életútjukat. Orosz Atanáz püspök szintén örömét fejezte ki, hogy részese lehet az ünnepnek. Elismeréssel szólt az intézmény munkájáról és az eddig elért eredményekről, valamint reményét fejezte ki, hogy a görög katolikus egyháza jövőben minél több roma fiatal számára tud majd segítséget és lehetőséget nyújtani. A hivatalos köszöntőket követően a Nemzetközi Roma Nap alkalmából Zádorfalváról érkezett gyermekek adtak műsort. Megelevenedett a roma kultúra tánc és ének formájában, ami magával ragadó hangulatot teremtett, Russzó András és kollégái munkájának köszönhetően. Az ünnepi program ezt követően kötetlenebb formában folytatódott, a jelenlévők megkóstolhatták a kollégisták által készített hagyományos roma ételeket, többek között került az asztalra pörkölt, szórt tésztával, valamint bodag. A nap zárásaként meglepetés várta a résztvevőket, a 15. évforduló alkalmából hatalmas születésnapi tortával ünnepelték meg a szakkollégiumot. Az esemény méltó módon tükrözte az intézmény szellemiségét, a közösség erejét, a hagyományok tiszteletét és a jövőbe vetett eredményt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utaz a Dik Rádióval.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok. Az energiaválság és az emelkedő erőforrás költségek miatt a vállalatok országszerte szigorú hatékonysági intézkedéseket vezetnek be. A rendkívüli hőség és az energiakrízis következtében Magyarországon kormányzati korlátozások, országos vízkorlátozás és vállalati takarékossági intézkedések léptek életbe. A Thália Színház is fontos bejelentést tett, elárulták, hogyan változtatnak a teátrumban. Felelősséggel közös erőforrásainkért. A színházban a fény nélkülözhetetlen. Most mégis vannak fények, amelyeket felelősen le kell kapcsolnunk. Az országot sújtó rendkívüli hőség, a vízhiány és az energiaellátást érintő nehézségek mindannyiunktól tudatosabb és takarékosabb működést kívánnak. A Thália Színház ezért lekapcsolta az épület kültéri LED-falait és díszvilágítását, az intézményen belül pedig szigorú energiafelhasználási szabályokat vezetett be. Kizárólag azokat a világítási és műszaki berendezéseket működtetjük, amelyek a biztonságos üzemeléshez és a szükséges munkavégzéshez elengedhetetlenek. Számunkra a társadalmi felelősségvállalás nem csupán üzenet, hanem cselekvés. Kulturális intézményként kötelességünknek érezzük, hogy a lehetőségeinkhez mérten mi is hozzájáruljunk közös erőforrásaink megóvásához. Jelentette be a teátrum. Arra kérjük Önöket, hogy az otthonukban és a munkahelyükön is fordítsanak fokozott figyelmet az energia és víz felhasználásra. Kapcsolják le, amire nincs szükség, mérsékeljék a légkondicionálók használatát és bánjanak takarékosan a vízzel. Minden felelős döntés számít. Most különösen. Hangsúlyozták a közleményben. És ez így is van, én is csak osztani tudom ezt a véleményt maximálisan. Most pedig zene következik, és 8 után jövök vissza egy programajánlóval.

0: A mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Díkben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
0: Roma Folk
1: a 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként, és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című Eurovíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Időjárás.
4: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Közlekedési hírek.
4: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten, az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok ismételten mindenkinek. 8 óra múlt jön egy kis program ajánló, és még mivel tart a szabadtéri szezon, ezért arra gondoltam, hogy ismételten a Margit-szigeti színház szabadtériére hívlak benneteket, és augusztus 13-án és 14-én bemutatásra kerül a Nabucco című opera, mely ugye Giuseppe Verdi szerzeménye. Nabuccót, a babiloni királyt Kálmándi Mihály Kossuth-díjas bariton opera énekes a Halhatatlanok társulatának örökös tagja alakításában láthatja a közönség 2026-ban. A magyar bariton már pályája kezdetén a kolozsvári Gyima Zeneakadémia hallgatójaként Verni Nabuccójának címszerepével debütált. A lenyűgöző hangú számos hazai és nemzetközi díjjal elismert magyar drámai koloratúr és spinto szoprán Boros Csilla a nemzetközi hírnevét épp Verdi Nabucco című operájának Abigéjével indította el 2011-ben Rómában. Nabucco egyik legmegrendítőbb és legnagyobb súlyú alakja Zakariás, a zsidók főpapja, ebben a szerepben Palerdi András lép majd színpadra. A Nabucco lírai szíve kétségtelenül Fenéna alakja, Nabucco lánya, akinek sorsa a hatalom és a hit határ mesdjéjén bontakozik ki. A szerepben majd

Vörös Szilvia lép színpadra, aki érzékeny és mélyen átélt alakításaival már számos alkalommal bizonyította kivételes tehetségét. Közreműködik majd a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus Debrecen, a Magyar Nemzeti Férfikar, karmester Dénes István, rendező producer pedig Bán Teodóra, aki nem mellesleg a Margit-szigeti szabadtérinek is az igazgató nője. Szóval a szereposztás: Nabukko, Kámándi Mihály, Izmael, Ricardo Gatto, Zakariás, a zsidók főpapja, Palerdi András, Abigail, Boros Csilla, Fenéna, Nabukko lánya, Vörös Szilvia, Bál főpapja, Zajkás Boldizsár, Anna, Zakariás nővére, Kristófi Ágnes, és végül, de nem utolsó sorban, Abdalló, a babilóniai király tisztje, Újvári Gergely. Nos, szóval Nabukko, Verdi operája a Margit-szigeti szabadtéri színpadon augusztus 13-án és 14-én is. Na jó, most zene következik, és utána jövök vissza friss közlekedési hírekkel.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Hamarosan 8:30 van, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. Soroksáron, a Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében, a Gyékény utca és a Láng Endre utca között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. A 34-es és a 106-os, illetve a 134-es autóbusz igénybevételét is ajánlja a BKK. A H5Y jelzéssel a Göncz-Árpád városközpont és Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. A H6-os hév Ráckeve és Sziget-Szent Miklós gyárterep között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a volán autóbuszok igénybevételét ajánlják. Most pedig nyelvoktató leckéket ajánlok becses figyelmetekbe.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Tunelvója 100.
1: 100.3 Rádiódik.
2: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten, 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp, hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
1: 100.3 Rádiódik.
0: Sunen Romale.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Ármándó! Egy köszönésünk még kimaradt, nagyon szépeket tanítottál nekem a héten, alkalmazom is őket, nagyon nagy örömmel veszik mindazok, akiknek így tudok már köszönni, viszont azt még mindig nem tudom, hogy hogyan mondom azt, hogy jó éjszakát. Egyetlen jó éjszakát, nyugodalmas jó éjszakát, Istennel kísért jó éjszakát kívánok, vagy hogyan kívánok jó éjszakát?
3: Képzeld el, hogy ez egy nagyon érdekes sztori. Hogyha a magyar nyelvből tanulod meg a cigány nyelvet, akkor lehet, hogy használják úgy néhányan, hogy lássé szúné, hogy jó éjszakát. Viszont mi, akik anyanyelvi szinten beszéljük, mi úgy szoktuk egymásnak mondani, hogy google szúné, ami azt jelenti, hogy édes álmokat.
4: Google szúné.
3: Így van.
4: Tehát akkor egy kell kívánnom. Google szúné.
3: Így van. Szitjú vaszlos esze.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.
5: Jakari, jakari, a bátor kis indián.

0: Rádió Dix.
1: Menge Penas.
0: Rólunk neked.
2: Hamarosan 9 óra van, jó reggelt kívánok ismételtem mindenkinek. Na nézzünk egy hírt, hát nem túl pozitív hír. Magyarországon elsőként Beregsurányban azonosították a közelmúltban az Ázsiából érkező invazív bogárfaj, a kőris rontó karcsú díszbogár jelenlétét. A Nébi felhívja a lakosság figyelmét, hogy jelentsék, ha észlelik a fákon a bogarat, mert néhány hét alatt megfertőzi a többi egyedet. A fertőzött fákat ki kell vágni, hogy megmenthessék a többit. Ez a kártevő az elmúlt évtizedekben hatalmas pusztítást végzett Észak-Amerikában, ahol fertőzött fa csomagoló anyaggal került be, és több mint 100 millió kőrisfa pusztulását okozta. Az nem kevés. A bogár lárvái a fák kérge alatt fejlődnek, és járataikkal megszakítják a víz és tápanyagszállítást, ami a fák fokozatos elhalásához vezet. A fertőzött területeken a fehér, zöld és fekete kőrisek szinte teljesen kipusztultak. A halálozási arány meghaladta a 99%-ot. A kőrisrontó karcsú díszbogár az eredeti élőhelyéről a Távol-Keletről fokozatosan terjedt nyugat felé. Az első európai előfordulását 2003-ban Moszkva környékén regisztrálták, majd a következő években egyre közelebb került az Európai Unió határaihoz. 2019-ben Ukrajnában is megjelent, és 2023-ban már Kijevben is észlelték, mindössze 800 kilométerre a magyar határtól. Magyarországra valószínűleg Ukrajna felől érkezett, akár a saját erejéből, hiszen jó repülő rovar, de az sem kizárt, hogy fertőzött faanyaggal, például tűzifával vagy csomagoló anyaggal juthatott be. A Nébi kiemelt zárlati károsítóként kezeli a kőrisrontó karcsú díszbogarat, és a célja a fertőzés felszámolása. Ennek érdekében növelik a csapdák számát, és vizsgálják a fertőzött területek környékét. A fertőzött fákat nem lehet megmenteni, ezért azokat el kell pusztítani, hogy megakadályozzák a kártevő további terjedését. Hát ezzel tudtam most búcsúztatni a Wecker, drága hölgyek, urak! Úgyhogy nem sokára jövök vissza, de akkor már tudjátok, Zsuzsival, mert kezdődik a Zsuzsi.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: A Tisza frakció kezdeményezésére jövő hét kedden választhatják meg az új államfőt. A párt szerint ezzel tartható az alaptörvényben előírt 30 napos határidő, miután Sólyog Tamás államfői megbízatása július 20-án megszűnt. Addig az államfői feladatokat ideiglenesen az országgyűlés elnöke látja el. Hivatalos jelöltet egyelőre nem jelentettek be, bár korábban több név is felmerült a sajtóban. A köztársasági elnököt az országgyűlés titkos szavazással választja meg. Az első fordulóban kétharmados többség szükséges, eredménytelen szavazás esetén második fordulót tartanak. A Területi Védelmi Bizottságok adatszolgáltatása alapján Magyarországon 465 településen rendeltek el elsőfokú, 151 településen másodfokú, 13 településen pedig harmadfokú vízkorlátozást. Olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról készült szerdai jelentésben. A Balaton átlag vízállása 54 cm, kedden a vízszint 1 cm csökkent. A Velencei tó vízállása 30 cm és kedden nem változott, azonban a tó vízállása 23 cm-rel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt. A Duna legalacsonyabb vízállása Paksnál kedden 35 cm volt, a vízállás enyhén emelkedő. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Országos ellenőrzési program indult az akkumulátoripar teljes működési láncának vizsgálatára, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, az ellenőrzések az üzemek kapacitására, anyagfelhasználására, kibocsátására, vízhasználatára és hulladékgazdálkodására is kiterjednek. A hatóságok a helyszínen is összevetik az engedélyekben szereplő adatokat a tényleges működéssel, és szükség esetén mintát is vehetnek. 1 millió liter ivóvizet osztanak szét a Tisza országgyűlési képviselői és a Tisza szigetek önkéntesei a hét folyamán országszerte. Azt érták, a kezdeményezés az ország számos pontján valósult már meg, és a hét további részében is folytatódik, 2500 önkéntes vesz részt benne 350 helyszínen. A Magyar Honvédség katonái eddig már 2 millió liter vizet szállítottak ki országszerte, valamint a Mészáros csoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. 20 kamionnyi ásványvizet ajánlott fel a szükségben lévők támogatására. 5000 egyedül élő idős embert keres fel a máltai szeretetszolgálat, ellenőrzik, hogy az idősek biztonságban vannak-e, megfelelően pótolják-e a folyadékot, és van-e a közelükben olyan ember, akitől szükség esetén segítséget kérhetnek. A karitatív szervezet elsősorban az intézményei környékén élőket keresi meg. A szeretetszolgálat jelenleg 43 helyszínen naponta mintegy 3400 ember ellátásáról gondoskodik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
5: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
6: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
6: Most indulunk.

0: süss fel nap, azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 103 Rádió Dík, süss fel nap, már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 19 perccel, itt a csütörtök, és augusztus 6-a van. Szép jó reggelt mindenkinek.
2: Nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Na hát, ha minden igaz, már pedig minden igaz, az utolsó ilyen 40 fokos napnak nézünk elébe, úgyhogy most már kitartás, aki nagyon nem bírja. Nem mondom, hogy én ezt a meleget szeretem, én ezt azt a meleget szeretem, ami most fog elkövetkezni a következő másfél-két hétben.
2: 38 fok. Azt szereted?
1: Nem, de hát ilyen 30 és 35 fok között lesz a hőmérséklet.
2: Hát tegnap este 35 fokban kimentünk még a játszótérre, és egy ültő helyemben, mint hogyha folyatták volna a hátamon a slagvizet, csöpögött rólam a víz. Na és, lesz valami hát, eső, vagy szélvihar, jégeső, zivatar, zápor.
1: Igen, holnapra mondanak esőt, illetve a mai napon északi szomszédaink, tehát nem akarok földrajzba belemenni, de fönn északi szomszédoknál lesz ma eső.
2: Észak-nyugaton,
1: de nálunk Budapesten nem várható. Ma eső, viszont holnap igen országszerte várható már eső, és azért jön el egy lehűlés. Hát a 42 fokhoz képest ez a 33 fok, amit holnapra ígérnek, az majdnem egy tízessel több, úgyhogy végül, vagy kevesebb, úgyhogy végül is lehűlés.
2: Több,
1: végül is lehűlés.
2: Persze.
1: Végül is
2: lehűlés. Hát az, hát mennyivel jobb jobb lesz a közérzetünknek, hogy tényleg egy picit enyhül az idő, de hát még ez is nyár, úgyhogy
1: még nyár. Aztán majd ha marad így minden, a 20-ai hétvége, tehát ugye a 20-ai hosszú hétvége lesz, ugye csütörtök a 20-a, és 21, 22, 23, ez lesz a nagy hétvégéje ugye a magyar társadalomnak, ugye hiszen az a 20-a miatt ki van adva hosszú hétvégének. Hát nem egy túl jó hosszú hétvége, mert esőt mondanak, és 25-26 fokos maximumokat.
2: Ó, pedig azon a hétvégén nagyon-nagyon megyünk a romantikkal, úgyhogy...
1: Igen?
2: Aha. Igen.
1: Hát az pont nem egy nyári hétvége már.
2: Tehát hőmérséklet szempontjából ott mit írnak?
1: Azt mondom, 25-26.
2: Ja, aha. Jó, hát végül is akkor is meg szokták tartani a szabadtéri rendezvényeket. Valójában az elmúlt időszakban azt vettem észre, hogy ezek a szabadtéri rendezvények már hideg időben is simán meg vannak tartva. Felöltöznek az emberek, valahogy úgy... Lehet, hogy a Covid után jobbnak látták azt, hogy nem egy zárt térbe van bezsúfolva sok ember, hanem a szabad téren is ki szoktak jönni. Van, hogy télen is vannak olyan adventi koncertek, hogy az emberek fel vannak költözve.
1: Én is láttam már ilyet.
2: Forralt bor a kézbe, vagy melegtel.
1: Bazilikánál léptek föl, igen. Azt hiszem a Kökény Attila is például föl volt öltözve, garbó, nagy kabát rajta, és akkor úgy, de...
2: Szerintem ennek is olyan jó hangulata van.
1: Jó hangulata van, de éneklés szempontjából ezt nem mondd meg. Nem a legjobb, amikor a hideg levegőt.
2: Hát nem csak az énekeseknek rossz, ez azért a zenészek is elgémberedik, például a gitáros, meg a zongorista, meg a hegedűs ujja, azért voltam úgy, hogy hegedű kíséret, meg zongora, és egy idő után azért lefagyott a kéz.
1: Hát persze.
2: És bemerevedik a kéz, akkor nem tudnak úgy muzsikálni a kis drága zenészeink.
1: Így van, az nem szabadtériket, én télen azt egyáltalán nem. Nyilván ez a 20-ai héten, amikor majd mentek a romantikkal, ezek a 25-26 fokos hőmérséklet, az még azért baráti, tehát az még azért
2: persze,
1: teljesen baráti.
2: Persze, az tök jó, az egy enyhe idő, még simán, én hát mondjuk 25 fokban már azért strandolni nem mennék.
1: De most másfél hétig, ami következik.
2: Ez a 30 fokos, 30-35,
1: igen.
2: Menjetek vízpart mellé.
1: Az baráti. Utána, igen, másfél hét után mondom, ez a 20-ai hétvége, ez nem ígérkezik kellemesnek, mert esőt is mond meg 25-26 fokos maximumokat. Az inkább egy ilyen sétálós, ha nem esik, akkor sétálós kis baráti kis időcske, de az nagy kontraszt lesz ehhez a 42-höz képest. Tehát az
2: nagyon, de
1: úgy
2: nyáron nem
1: lesz.
2: Nagyon jár strandra. A szóval, hogy strandot, azt skipeled, de amikor mondjuk len vagy Balatonon, akkor bemész a Balatonba? Tehát fürdesz a Balatonba?
1: Hát most mondjuk bementem, de sétáltam benne, ugye, hiszen mész, és nagyon-nagyon-nagyon sokáig kell ahhoz menni, hogy te le tudj, ha leülsz, akkor ér nyakig esetleg, ha alacsonyabb például te, neked így elég lenne mondjuk egy, nem tudom, így a Balaton közepéigben.
2: Szemtelenkedik.
1: Nem, hát de tényleg.
2: Korán reggelről már szemtelenkedik velem.
1: Pedig összeöltöztünk, ezt el sem mondtuk gyerekek, hogy mind a kettőnkön ilyen babakék.
2: Laborkék, ez laborkék. Régen ilyen volt, ilyenek voltak a trabantok. Ez ja, a színű, hát, ilyen színű trabantok
1: én
2: voltak.
1: Én inkább olyannak mondom, mint amikor ez a babaváró buli van, hogy most kislány lesz, vagy kisfiú.
2: Hát mi most a kisfiúkat várjuk.
1: Most mi a kisfiúkat várjuk. Igen, ez most így össze lettünk költözve.
2: Van egy idő után, amikor az emberek annyit vannak együtt, hogy egyszer csak észre se veszik, de szimbiózisba kezdenek el.
1: És egyik nap bejönnék ilyen hálóruhában, mint amikben te szoktál, ez a lengedező.
2: Mik hálóruhában? Hát nem úgy, hogy mondjátok. Szoktam, nem értitek?
1: Hát nem úgy, hogy mondjátok.
2: Tehát én hálóruhába szoktam jönni reggelente, ami... igazi férfi vagy, amúgy jó, tipikus van, férfi. Hálóruhába szoktál bejönni reggelente.
1: Hát ugye a lengedező tavaszi nyári ruhácska, ami rajtatok van ilyenkor. Ilyen. Feleségem is olyannal ment el, ilyen pálmafás volt.
2: Ilyen szép kis rózsás, virágos, azt reggel abba jönnél be.
1: Persze. És papucs, tudod, és ide körmöm ki lenne kerázva.
2: De az
1: tudod?
2: A papucs, aminek ilyen szörmés, bojtos, a, tudod, ott elől, tudom, és tudom. Magas sarkú.
1: Figyelj, és nem lősz nagyon mellé. Beszéltünk ugye ezzel a szörmés papucs kapcsán, hogy ez egy nagy divat, ugye? Kammem nagy divat, ugye főleg a nyolcba.
2: Volt az. Volt nagy
1: gyerekek,
2: divat.
1: Most láttam a tegnapi napon.
2: Hát jó, van, akinél még ez a divat.
1: Igen. Szóval ilyenbe bejönnék, mert hogy már össze vagyunk szokva, és én meghagynám a hajamat, összefognám minden nagy aranyfülbe valók.
2: Bocsi.
1: És te meg fordítva, te meg jönnél be ősszel melegítőbe, ahogy én szoktam, tudod, edzőcipőbe.
2: Na majd egyszer cserélünk. Érdekes
1: igen.
2: Tényleg az, hogy egy idő után az emberek megbeszélés nélkül is elkezdenek, nem azt mondom így nyilván, hogy, de most ez itt jól látható, hogy mi összeöltöztünk, de nekem például Katinkával van számtalanszor olyan, hogy nem is beszéljük már meg, hogy mit vegyünk föl, és nagyon hasonló stílust kezdünk hordani, mondjuk így a színpadra. Mm-hmm. Tehát, hogy olyan tök jó van, hogy fekete-fehérbe megyek, akkor véletlenül ő is, és akkor így összenézünk, és akkor hú, hát ezt éreztük. De nem, valójában az történik, hogy az emberek, mikor már sokat vannak együtt, akkor így elkezdenek, nem tudom, kapcsolódni. Hívtak?
1: Nem
2: hívtak?
1: Ez a hívtak, nem.
2: Nem, Gyuszi, piszkál a telefon. Szóval elkezdenek az emberek így egymásra hangolódni, kapcsolódni, de ez nem is tudatos, ez egy ilyen teljesen tudatalatti, mint ahogyan az is, hogy olyan kapcsolati szintre kezd lépni sok olyan együtt dolgozó, vagy együtt élő ember között a telepátia, hogy megfogom a telefont, és például volt már olyan, hogy elkezdtem neked írni egy üzenetet, és mondjuk abban a pillanatban hagytál te is nekem egy hangüzenetet.
1: Igen,
2: és mondjuk
1: igen.
2: Pont én már gondoltam rád, és akkor nem is tudom, hogy ez mi, ez telepátia? Telepátiának
1: nevezhetjük annak, igen, valóban van ilyen, feleségemmel is sűrűn előfordul, hogy pont akkor ír ő is, amikor én akarnék írni, vagy egyszerre mondunk valamit otthon. Szerintem igen, összeszokottság, hát azért mi is már 4 éve dolgozunk együtt napi szinten, ugye a hétvégéket leszámítva, meg a szabadságokat, de hogy azért átlagban azért összeszámolnám, ha lesz egy pár szabad percem.
2: Hogy mennyit töltöttünk, mennyi időt
1: igen,
2: együtt,
1: ha
2: 4 év alatt.
1: Ha nagyon tudnék matekozni, akkor összeadnám pikpak, de most így kora reggel létszi, ne bántsatok ilyenekkel. De sokat, na, maradjunk ennyiból sokat. És szerintem igen, emiatt, hogy megérzi az ember. Most az, hogy véletlenül ugyan a ruhát vettünk fel, ez most tényleg teljesen
2: egyéb. De én rögtön megláttam, ahogy beléptem a stúdióba. Igen, és még mielőtt bejöttem volna hozzád, mert ugye ilyenkor az történik, hogy a Gyuszi sokkal előbb jön, mert ő csinálja a Wekkert.
1: Igen.
2: És a Wekker műsorát ő készíti, gyártja, és aztán utána én megérkezek, és aztán folytatódik a süsfelnappal az adás, és megláttam már az üvegen keresztül, és én már néztem, hogy na, mondom, összeöltöztünk.
1: Hogy dik
2: pedig,
1: az,
2: pedig én nagyon ritkán szoktam felvenni színt. Tehát, hogy én általában inkább a fekete színeket kultiválom.
1: Én is, de nem ilyen melegbe.
2: Aha.
1: Én is. Tehát, hogy te is tudod,
2: de
1: jó, hogy azért...
2: nem igazán látszik.
1: Nem nagyon,
2: tesek.
1: Nem valóban, de én mostanában ráálltam a színesekre a nyári időszakban, mert nagyon szeretem, olyan vidám, még pluszba, olyan igen. Földobja a kedvemet így jobban a történet. Majd ősszel, amikor majd jön a kis esős, borongós, sötét idő, na majd akkor visszatérek a fekete, sötétkék pólókhoz, farmer, és akkor úgy már nincs kedved úgy nagyon úgy színeskedni. Bár egy picit talán akkor is érdemes belevinni egy kis szint az öltözködésbe, hogy tényleg földobni azokat a szürke hétköznapokat, szerintem. De most így nyáron én kifejezetten kamázom a színes ruhákat.
2: Képzeljétek képzeljétek el, egy egészen más dologról fogok most beszélni. Gyuszinak már tegnap küldtem, lenyúlták a nevünket. Egy másik rádió csatorna lenyúlta a Sisfelnapot.
1: Bocsánat, de nem budapesti rádió, mint mi.
2: De. Lakihegy Budapesthez tartozik, persze.
1: De úgy, ugyanúgy FM foghatóságuk van, mint nekünk.
2: Igen, igen, igen.
1: Na hát.
2: Igen.
1: Na,
2: ugye
1: akkor
2: most
1: még
2: már
1: rosszabb.
2: Még jobb, még mérgesebb vagy,
1: igaz? Meghallgattam, írtam is, ennyit írtam, hogy na hát, hát most már mit tudsz erre, nem tudom, hogy le van-e védve, de mindegy.
2: Valójában sajnos a mi nevünk nincs levédve, igen, így hát használhatták mások is, így használhatják, de szerintem, ha le is lenne védve, akkor is használnák, tehát hogy így nem foglalkoznak, úgy látom, hogy, hogy a rádiók pedig valójában a mi kis reggeli műsorunknak a neve előbb volt, mint annak a műsornak a reggeli
1: egyik,
2: neve.
1: A másik, hogyha le lenne védve, akkor nem használhatnák.
2: Akkor nem használhatnák,
1: tehát,
2: de...
1: Tehát, hogyha ez hivatalosan lenne, tudod, ez a pici R betű bekarikázva a nevünk, vagy hát a című, a műsor címünk alatt, akkor nem használhatnák.
2: Akkor valójában igen, akkor
1: tehát
2: nem.
1: Mi se lehetünk Balázsék. Érted? Hát most egyikünk
2: melyikünk
1: se Balázs.
2: Balázs?
1: Ez az egyikünk se Balázs, kettő meg nem lehet, tehát hogy ez nem tudom, tehát hogy ez ilyen
2: igen.
1: Fura lenne.
2: Mivel nincs levédve, ezért most rajta kaptuk egy másik rádió csatornát.
1: Ki ízéted? Gyerekek, a Zsuzsival vigyázzatok!
2: Nem,
1: jaj,
2: én is kapom én is ezeket a dolgokat.
1: Ja,
2: nem,
1: kaptad,
2: persze, nekem is elküldik, hogy nézd már! Felháborodottan küldték nekem is, hogy na hát,
1: óriási.
2: Aztán Gyuszi ugyanígy
1: én
2: reagált
1: is,
2: erre.
1: Én is, hogy mondom, dikaz. Mm-hmm. Én azt hittem, mert ne is mondjuk el, hogy milyen adó, azért ne csináljunk nekik reklámot.
2: Mert elmondtuk.
1: Nem, ja, hát csak ennyit, hogy a címük mi, vagy az, hogy Lakihegy, az, ja, na, tényleg, mindegy. Hát az az élőadás varázsa, gyerekek. Kimondtad, innen már nincs visszaút. Na, mindegy is, szóval nem mondjuk ki többet, akkor maradjunk ennyibe. Én azt hittem, amikor elküldted ezt a videót, hogy mondom, ez egy ilyen online valami kis izé, tudod, mondom, jó van, hogy használják, de mondom, na, hát szemtelenség.
2: Hát
1: szemtelenség.
2: Igen.
1: És ezt a Hajninak kellett volna, hogy az ő találmánya ugye ez a név.
2: Főszerkesztőnek, igen.
1: Ja, igen. És ő neki kellett volna ezt így akkor ilyen szellemi jogtulajdonba állítani. Ezt a címet, igen.
2: Igen, mert hát azért kár. Én úgy gondolom, hogy azért a mi reggelink előbb volt.
1: Ja,
2: előbb volt jóval.
1: Szerintem is.
2: A Süsfelnap a miénk.
1: A Süsfelnap a miénk,
2: össze.
1: És ez egy nagyon cuki név szerintem. Kellemes a hangzása, olyan kis vidámka, még télen is.
2: Hát ott másnak is megtetszett.
1: Hát mondjuk nem csodálom, mert
2: na,
1: tényleg jó.
2: Lehet, hogy a következő videó, amit kapok onnan, lehet, hogy ugyanilyen kék ruhába lesznek, mint mi.
1: Hát azért reméljük, hogy azért ennyire már csak nem lopkodnak bennünket, de hát figyeljetek, nem tudom, most erre mit tud erre az ember mondani?
2: Semmit.
1: Ez
2: semmit,
1: van, plágium. Mi vagyunk az igazi. Igen, mi vagyunk az igazi, ne törődjetek semmivel.
2: Igen.
1: Most egy kicsit meg a férfi hallgatókhoz hagy szóljak. Én el is felejtettem, de tudtam, hogy így lesz, csak nem tudtam, hogy pontosan melyik hét, mert dátumzavarban vagyok folyamatosan.
2: Na, már megint mit fociznak?
1: Most, honnan tudtad? Most hétvégén, gyerekek, kijön ide, na kijön Budapestre,
2: na.
1: A Real Madrid.
2: Igen.
1: A Fradival fognak megmérkőzni. Mm. Képzeljétek el.
2: Nem mész? Nem nézed meg?
1: Nagyon gondolkoztam rajta. Ez most lesz amúgy augusztus 8-án este 7 órakor a Grupama Arénában.
2: Miért nem mész? Már egyszer végre valahára jussal már ki.
1: Olyan ciki lenne az a Real Madrid oldalán ülni, tudod? Én ugye, mint tőzsgyökeres újpesti, hát nem ülnék a fradisok
2: akkor
1: közé.
2: Ez szombaton van,
1: így van. És hát gyerekek, itt lesz a Real Madrid. Ez óriási, tehát nagyon, én nagyon várom.
2: De aranyos. Komolyan mondom, én lennék a feleséged, meglepnélek egy páros jegyel.
1: Ő is ezt kérdezte tőlem, hogy vegyünk-e, amúgy rohadt drágák a jegyek, ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg, hogy
2: mindig,
1: borzalmasan drága.
2: Minden futballmérkőzésre drága.
1: Hát nem, akkor, hogyha a sztárok jönnek.
2: Akkor, hogyha a gyereked játszik kispályán, akkor nem.
1: Ha a gyereked játszik kispályán, akkor nem. Meg hogyha most nem bántásként, de mondjuk, hogyha most egy Fradi-Debrecen meccs lenne, mondjuk az is két nagy magyar csapat, tehát magyar viszonylatban két nagy csapatról beszélünk, de a negyedese lenne a jegyárnak, mint ami most van, hiszen gyerekek, a világ egyik legjobb csapata, a Real Madrid jön ide hozzánk, szóval durva, és már meg is van, hogy hol fognak megszállni, és méghozzá már ma érkezik pár küldöttségnek, pár tagja, tehát ma csütörtökön este fognak érkezni, és az Anantara New York Palace Hotelbe, ami ott van a 8-ba,
2: aha.
1: Jó helyre mennek.
2: Miért pont oda szervezték nekik?
1: Ugye?
2: Jó.
1: Szép hotel, én ott többször voltam fellépni, képzeljétek
2: hát jó,
1: el.
2: Jó, de hát na.
1: És szép hotel, de hát igen, ott van a Blahától egy köpésre, tehát, hogy most így Azért Real Madridot én nem biztos, hogy a Blahán szállásolnék el. Nem hát,
2: ezt
1: tudom.
2: Most én se értem, hogy ezt miért pont azt választották, amikor mennyivel szebb a Lánchídnál lévő hotel kilátással
1: Viszont azt tegyük hozzá, hogy még az is lehet, hogy csak a küldöttség száll meg ott, és maga a csapat nem, és azt tudod, ilyen elterelő hadművelet. Aha. Tudod? Hogy itt vannak a New York Palace Hotelben, és akkor...
2: Aha, de lehet, hogy csak a stábtagok. Lehet, hogy csak a masszőrök, meg igen, az edzők, meg a sportorvosok.
1: Nem, még az edzőse. Hát edzőse az edzőse nem, nyilván.
2: Tehát a sportorvos, a masszőr, meg a buszvezető.
1: Kb. Igen, és akkor maga a Real Madrid játékosok, a sztárok, meg az edző, ők pedig majd lehet, hogy igen, a Lánchíd valamelyik hoteljében fognak majd megszállni, legyen az a Four Seasons, vagy az az arab szálloda,
2: valami impozánsabb helyen.
1: Ami ott van ugye a Deáknál pontosabban, nem tudom a nevét, de mindegy is. Szóval igen, azért Real Madridba tényleg nagyon nagy világsztárok játszanak, azért nem hiszem, hogy vagy nem, valamiért nekem úgy olyan furcsa.
2: És tényleg egyébként ez ennyire, tehát a futballszív az ennyire tud befolyásolni embereket, hogy akkor sem ülsz be a fradisták közé.
1: Nem, én nem. Újpesti vagyok, aha.
2: Nem tudod.
1: Ez egy olyan régi viszály az újpest és fradi között.
2: Drukkolj a Reálnak.
1: Hát nekik drukkolok.
2: Hát akkor, de most lék vagy.
1: Szemtelen vagyok, tudom, na, de
2: szerintem most már bántani fognak téged.
1: Nem.
2: Tényleg, maszkot fogok neked hozni, hogy a fradisták véletlenül se fussanak veled össze. Hozok neked valami sikoly maszkot, abba menjél most már Budapest utcáin.
1: Persze. Nem, inkább nem is mondok semmit, de azért az tényleg nagy dolog, hogy itt jön a Real Madrid, és egy nagyon jó meccs lesz szerintem. Hát most azért, legyünk egymáshoz őszinték, és most tényleg függetlenül mindentől, gyerekek. Nagyon-nagyon nagy csoda lenne, hogyha azért a Real Madridot a Fradi megverné. Na.
2: Jó.
1: Azért most tegyünk egymáshoz, tényleg tegyük már szívünkre a kezünket, és magyarság, meg fradistaság ide-oda.
2: Jó, de azért ne legyünk ilyenek, drukkoljunk a Fradinak.
1: Én most hirtelen meg is nézem, gyerekek, hogy mennyi a szorzó, mert hogy ez nagyon sokat elárul, hogy maga a Tipmix irodák mennyit adnak erre, ha már ki van írva ez a meccs, de még úgy látom, hogy nincs kiírva.
2: Te szoktál ilyenkor fogadásokat kötni?
1: Erről ügyvéd természetesen... jelenléte nélkül nem nyilatkozom.
2: Félsz a feleségettől, mi?
1: Nem, most a VB-n játszottam egy-két meccset, így, de csak ilyen tényleg ilyen nagyon ilyen...
2: Volt nyeremény?
1: 1000-2000-ekkel játszottam. Aha,
2: egyébként
1: persze.
2: Semmi. Jó, tehát szerencsejátékozni ezért se éri meg, szabad, úgyhogy ti se tegyétek.
1: Csak azért akartam megnézni, de nem írják
2: alkohol ki. Alkoholt se fogyasszatok, és igenis, igen, és minden
1: vas... Se nem, persze. Semmit ne csináljátok. Azért akartam csak megnézni, hogy mennyi a szorzó, mert ugye ez ilyenkor az ad egy nagy képet arról, hogy mennyire esélytelen egy csapat, hogy mondjuk most mondok egy példát, nem tudom, mert még nincs kiírva, vagy legalábbis én nem találtam meg most így gyorsan. Mondjuk valószínűleg úgy lesz, hogy arra adnak mondjuk kettőszörös szorzót maximum, hogyha a Real Madrid nyer, és mondjuk hatszoros szorzót, ha a Fradi, most mondtam valamit. Mert hogy nyilván ők az esélytelenek.
2: Nagy lenne.
1: És akkor raksz rájuk mondjuk egy ezrest, most mondtam valamit, és akkor az 6000 lesz, hogyha ők nyernek. Hogyha annyi lenne a szorzó, meg mit tudom én, de csak úgy példaként, hogy a Zsuzsi is megértse, hogy miről beszélek.
2: De.
1: Nem úgy, hát, hogy nem szeret, nem vagy ezekkel képbe, meg izé.
2: Figyelj tehát, csak, és ennyi. A Realba, kik, milyen sztárokkal futhatunk össze?
1: Mbappé, Vinicius Junior, Bellingham, Courtois, nem is tudom, kiket fognak elhozni, Kukureyá is szerintem el fog most már jönni. A maga az edzőjük, Mourinho is egy nagyon híres edző, van a Snickers reklámban is például. Úgyhogy nagy nevek jönnek ide, nagy nevek, és nagy meccsnek nézünk
2: lehet,
1: szerintem
2: elébe. Lehet, hogy hétvégén még buliznak is majd valahol. Meccs után.
1: Igen, az izébe lemennek, tudod, ilyen a Sárközi Lajosék után lemennek, tudod. Megtudják, hogy
2: nézd, hogyha jót akarnak, akarnak mulatni, akkor én, mint mondjuk, hogyha én lennék az ő szervezőjük, hogy hová vigyem őket, akkor tuti, hogy nagyon jó halózásba, valami nagyon jó csárda, és aztán utána a Lajosék. És akkor megtanítanánk őket nótázni.
1: Így van.
2: Csettintgetni, nótázni, táncolni, sarkalni, dobnánk le a papucsot.
1: Ennyi, és már ott
2: és tudod, hogy élnék.
1: Az biztos lehetsz benne.
2: Ezt mindenki éli.
1: Na zárásként, mert el kell mennünk zenélni, igaz, hogy régebben beszéltem erről, de most kaptam ezzel kapcsolatban be egy SMS-t, úgyhogy szeretnék rá válaszolni. Sziasztok, jó reggelt, köszi az ajánlás, Gyuszi, szuper az a bűnügyi sorozat a Netflixen, és egy nagyon cuki mosolygó fej.
2: Mit ajánlott? Mit ajánlott?
1: Carlen Coben.
2: A birodalmat, mi ajánlatod a birodalmat? Köszi a sorozatot.
1: Bűnügyi, egy novella alapján adaptált, egy novellából adaptált ilyen mini sorozat, de neked is mondtam, csak nem jegyzed
2: meg. Jó van, nem jegyeztem meg, mert tudod miért nem, mert nem vagyok sorozatfüggő, viszont várjál, nézzünk sorozatot mostanában, ifjú Sherlock, de a Sherlock.

0: hogy tudjak most így egyedül élni.
1: 100.3 rádiódik. Fogod? A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigány zenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb címbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
3: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
1: Közlekedési hírek.
3: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
4: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
1: Minden hétköznap 9-től délig.
4: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódíj, Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 17 perccel, még mindig csütörtök van, augusztus 6-a és csodaszép nyári napsütéses meleg. Sziasztok!
2: Na itt vagyunk újra.
1: Jeep hop! Újra itt vagyunk. Na, elsőre, amit szerettem volna veletek megosztani, hogy a Forbes ismét kiadta a listáját, a Forbes Magyarországról beszélek, idén is összeállította a legértékesebb hazai hírességek rangsorát, amely ugye azt vizsgálja, hogy kik számítanak a legismertebbnek, legkedveltebbnek, leghitelesebbnek, valamint kik rendelkeznek a legerősebb márkaértékekkel a hirdetőknek a szemébe. Ez egy érdekes lista ilyen szempontból, nem? Tehát, ez minden évben ugye megcsinálják.
2: Aha.
1: És ugye azt is nézik, hogy az online jelenlét, ugye, és a pénzteremtő képesség, tehát, hogy ki az a mai hazai híresség, akinek a jelenléte, vagy bármi, amit reklámoz, vagy szóvá tesz, hogy utána mennyire ugrik meg annak a bizonyos terméknek a kelendősége.
2: Mennyire hiteles az az ember, igen. És mennyire adnak annak az embernek a szavára, aki mondjuk bármit reklámoz.
1: Így van, hogy mennyire ugrik meg annak a terméknek a kelendősége, tehát most teszem azt, mit tudom én, egy napszemüveg.
2: Vagy egy autó. Most például eszembe jutott így az, hogy a Stoll, meg a Gangsta egy nagykövet lett,
1: így
2: tehát,
1: van,
2: hogy egy
1: van.
2: Automárka a nagykövetei lettek. Igen, és hogy mondjuk erre kíváncsi lennék, hogy ilyenkor, hogyha mondjuk egy Stollnak a hangját meghallod, vagy meglátod a reklámba, akkor mennyire növekszik meg az eladás annál az autónál például.
1: Én őszinte leszek, én például arról a márkáról, amit a Stoll reklámoz, én tőle hallottam, amit a reklámjából hallottam először, és utána néztem. És én... amúgy egész jó árba vannak, úgyhogy...
2: Nagyon
1: amúgy,
2: jó árba vannak, én is ültem. Na látod?
1: Ugye,
2: látod most a saját bőrödön is tapasztalod.

0: tapasztaltad, hogy mert szereted, vagy kedveled azt a színészt, vagy előadót, vagy legyen az bármilyen tevékenységgel foglalkozó ember, akit te szeretsz, követsz, és akkor van annyira hiteles, hogy utána nézel. Mert nyilván egyértelműen nem fogsz beállni egy olyan dolgot csinálni, hogy közismert szereplőként. Én például most legutóbb, én nagyon kevés dologba állok úgy bele, hogy mondjuk reklámba. Tehát én azokat a dolgokat szeretem reklámozni, amit tőlem hiteles tud lenni. Nem olyan régen, elárulom, felkeresett egy ilyen online kaszinós játékoldal, hogy hirdessem őket. És így elkezdtek velem alkudozni, pénzben is, meg így elkezdtek. Nagyon kíváncsi voltam, éppen ezért nem mondtam el, nem árultam el nekik, hogy hát én nagyon kaszinó, meg ilyen játékellenes vagyok. Aha. Tehát, hogy én soha nem tettem, tehát, hogy így nem járok kaszinóba, tehát engem nem lehet ott meglátni. Persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy soha nem voltam életemben, voltam, de irtózom. Tehát én irtózom a szerencsejátékoktól, és én nagyon nagy szenvedélybetegségnek tartom a szerencsejátékot. Éppen
1: és nem
0: ezért engem
1: reklámozni.
0: És akkor, de azért kíváncsi voltam, hogy hogyan mérik ezt a összegben, tehát hogy hogyan ajánlanak föl összeget, és kíváncsi voltam, hogy mi alapján. És természetesen ez úgy működik, hogy mivel hogy ezt online kellene tovább értékesítenem, ezért a követő táboromhoz mérten szabják ki ők a gázsit. És akkor először mondtak egy összeget, akkor így mosolyogtam, tényleg nem is küldtem már semmi választ, csak egy mosolygós jelet, és akkor nem értették, hogy mi történik. Aztán utána ők maguktól, mert így nem is mondtam semmit, hogy ez kevés, vagy ez kiszúrjátok a szememet, tehát így semmi nem volt. És akkor maguktól elindult a licit felfele, és akkor maguktól elkezdtek több összeget ajánlani, és aztán utána persze mondtam, hogy hát nem lennék én ebben hiteles, mert hogy én teljesen az ellenpélda vagyok, igen. Tehát én a tiszta élet híve vagyok, tehát nem dohányzom, tehát
1: igen,
0: most hülyén vennék ki magát. Hülyén vennék ki magát, mondjuk, hogy én egy dohányterméket reklámoznék, vagy bármit, vagy mondjuk
1: értem
0: egy ilyen online kaszinós dolgot.
1: Abszolút értelek, igen. Valóban teljesen kell tényleg az a fajta hitelesség attól az elvárt. Ezért is furcsa például, most érdekes, amit mondtál, mert igen, pont a Gangsta Zoli is ugye egy másik autónál reklámoz, uh-huh. sőt, hova tovább, ott volt egy olyan akció is, hogy valami Gangsta 30, vagy mit tudom, micsoda.
0: De várjál, ők nem együtt van? Nem egy autót reklámoznak?
1: Nem mondom ki, de az egyik a megy, vagy cseresznye angolul, a másik meg egy már régi japán automárka.
0: De nem ugyanez. Mert hogy volt egy olyan reklám, amiben együtt is szerepeltek.
1: Az egy másik lehetett akkor.
0: Tényleg?
1: Ja, az volt, amit most a Gangsta egyedül csinál.
0: Aha.
1: A Stoll meg átment
0: is
1: erre a másik
0: értem
1: automárkához.
0: Tehát ugye abban is benne volt akkor a Stoll.
1: Így van.
0: Hogy meg tudja az embert ez is kavarni, hogy most
1: van.
0: Akkor mi van?
1: Vagy várjál, a Gangsta volt abban a reklámban, amit most a Stoll csinál, mármint annak az autónak a márkája. Uh-huh. Már belegondoltam, egy japán kertbe voltak, valami ilyesmi rémlik nekem. Hát már összefolyik, nem tudom. Aha. Lényeg az, hogy most biztosan külön reklámoznak két külön típusú, vagy márkájú autót. Az egyik, az több, mint valószínűleg szerintem kínai, ugye? Amit a Stoll reklámoz autómárka, azt szerintem kínai. Uh-huh. Amit a Gangsta Zoli, az pedig japán autó.
0: Mit vennél inkább? Kínait vagy japánt?
1: Igen? Azt, amit a Stoll, aha. Az
0: nem vennél
1: jó
0: japánt?
1: Híre van.
0: Nem
1: dehogy
0: vennél japánt?
1: Dehogy nem.
0: Nem tudom, én inkább
1: valami
0: japánt
1: most
0: vennél.
1: A kínai. Valamire a kínai autók, most nem mondom ki a nevüket.
0: Feltörtek.
1: Fú, de mint a talaj.
0: Hú, elmondom, hogy ültem.
1: Rengeteg autójuk lett.
0: Győző hozott egy ilyen kocsit, és ültem egy ilyen kínai kocsiba, és hát vetekszik, tényleg vetekszik a nagyon komoly BMW-kkel.
1: Már nem, hogy vetekszik, vannak már típusaik, amik komolyan inkább már le is győzik bizonyos
0: igen,
1: típusokat.
0: Igen, ám csak nem lehet tudni, tudod, hogy hosszú távon ez mennyire.
1: Mert
0: tehát,
1: még nem tudhatod, mert nem használhatod senki hosszú távon.
0: Igen, mert annyira új, hogy ki tudja még, hogy hosszú távon ez hogyan.
1: Viszont ilyen szinte életed végig tartó garanciát adnak rá, tehát ilyen van olyan típusú, nem mondom ki annak se a márkáját, amire azt írják, hogy 1 millió kilométerig garanciális. Mikor mész te 1 millió kilométert vele?
0: Nagyon durva.
1: Rengeteg.
0: Igen.
1: Szóval azért vállalják ennek a kockázatát, hogy bármi történhet, viszont akkor visszaviszed, hogyha izéből veszed, ugye, szalonna. Úgyhogy én például, ha most oda jutunk majd esetleg nyár végén, ősz elején feleségem, majd veszünk autót, akkor én lehet, hogy egy kínai autóba fogok investálni.
0: Igen, csak ezek a garanciák azért úgy működnek és úgy élnek, hogyha te folyamatosan a márka szervizhez viszed vissza, és ott szervizelteted, bármilyen kopó alkatrész cserére van szükség, akkor neked tényleg ott kell szervizeltetned. Hát ez így van már nagyon régóta, így él a garancia. Ami egyébként egy kicsit költségesebb lesz. Tehát, hogy valamiért.
1: Ezt akartam pont mondani, valamiért márka szervizbe viszed, ott nyilván drágább a szerviz, viszont cserébe szinte életed végéig tartó garanciát adnak neked ők erre, hogyha ezt az autót választod, ahol 1 millió kilométerig adnak neked garanciát. Hát azért azt te mikor járod le az 1 millió kilométert? Ne viccelj már.
0: Volt már valami még, amit úgy vásároltál meg, hogy valakinél, tehát ismerősödnél, vagy valakinél olyan sztárnál láttál, például imádod Ronaldot, tudom, tehát hogy Ronaldo reklámoz egy parfümöt, és akkor oda mentél, megszagoltad. Tehát volt olyan, hogy amit célirányosan így kerestél fel?
1: Az alsógatyám olyan. Tényleg, most azt mondta, hogy vicc. Cél Ronaldo sausógatyáim is vannak.
0: Aha. Tehát, hogy te bíztál abban, hogy akkor tuti, hogy a Ronaldónak
1: lesz,
0: biztos...
1: Ha neki dög alul, akkor nekem is...
0: Akkor neked is komfortos lesz.
1: Akkor nekem is jó lesz. Uh-huh. Persze, sőt, hova tovább. Most, ami rajtam van illat, nem tudom, mennyire érezted, vagy mennyire megy feléd, ez egy, nem mondom ki ennek sem márkáját, majdnem kimondtam, egy nagyon komoly márka, amit a Tom Holland, a Pókember reklámoz.
0: Uh-huh. És őt én is ezt, nagyon szereted.
1: És én ezt úgy szagoltam meg, amikor még a Duty Free-be voltunk, amikor utaztunk feleségemmel.
0: Na vajon a Pókembernek milyen illata van ennek a Pókembernek?
1: Én is elolvattam, de feleségem konkrétan másodjára belém szeretett olyan illat rajtam, még ez egyszer. Az illat. Úgyhogy még egyszer.
0: Igen, úgy, lehet vettem, egyébként vettem. Illatba szerelmes az ember.
1: Úgyhogy vettem belőle egy 50 milliset csak, mert azért jó árba mérik, mert mondom, egy komoly márka, nem mondom ki a nevét. Úgyhogy ja, persze.
0: Hogy van ilyen.
1: Aha. Hogyne. Ha látom a reklámban, érdekel, és akkor úgy fölkelti a figyelmet. Feleségemnek meg olyan parfümje van, amit meg a izé reklámoz, a Dua Lipa, aki szintén egy albán származású hölgy, és ugye feleségem is félig albán.
0: És ő akkor kedveli, így, szereti, és gondolom, tetszik neki a csaj.
1: Igen, és akkor így azt mondta ő is ugyanígy a Duty Free-ből, hogy na megnézi, hol van a Dua Lipa parfüme. Uh-huh. Én rögtön így kezdte, érted? Mert célirányosan
0: ment. Tehát, hogy ezek szerint akkor tényleg a sztároknak a... Tehát, hogy,
1: igen, most elsősorban világsztárokról beszélünk.
0: Nyilván,
1: de...
0: igen. Tehát, de mégis hát azért magyar sztároknál is látod, itt van, hogy azért csak azt a véleményére...
1: Rögtön rákerestem erre a kínai autóra.
0: Megnézed.
1: Igen.
0: Tehát ugye ezek szerint akkor tényleg működik az, hogyha valaki hitelesen tud valamilyen reklámkampányban részt venni, szerepelni, így akkor, tud az elérést is
1: generálni. Persze,
0: igen.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Inkább felsősorban valahogy világsztárok által reklámozott termékek iránt nagyobb szerintem az érdeklődés, mint lásd egy parfüm például, holott most nyilván vicc,
0: vagy egy
1: hogy,
0: smink.
1: Vagy egy smink,
0: például
1: van.
0: Ott van a Kylie Jennernek a sminkje.
1: Igen.
0: Mindig megnézem a palettáit, hogyha mondjuk olyan helyen járok, ahol elérhető.
1: De ez evidens is valahol szerintem, hogy az ember erre sokkal jobban kíváncsi, sokkal jobban. Oda nézte az ablakot, meg
0: ijedtem,
1: hogy...
0: Igen, mert beszállingozott egy darázs. Jó, kiment. Nem ment ki.
1: Itt van. Várjatok, arrébb húzódok, segítség! Jó, elmegyünk zenélni, 2 zene után jövünk vissza, addig gyilkolok.

0: Valóban Makagyuszi, hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11:03, visszatértünk, sziasztok!
2: Ne tudjátok meg, a Gyuszit leverte a víz. Hú, hát én tudtam, hogy ő nagyon fél a darazsaktól, de nem ő gyilkolt, hanem végül bejött a legnagyobb akcióhős, Baranyi Tomi.
1: A cigány Bruce Lee, Baranyi Tamás bejött hozzánk, gyerekek. Hát fú, én nem azért lihegek, ne féljetek, nem szaladtam, meg semmi nem történt, de én bevallom, férfiasan vagy nem férfiasan, én rettegek a darazsaktól, és ahogy Zsuzsi szemén láttam, mert úgy ülünk, nem tudjátok elképzelni, tehát óriási nagy ablak van, ami
2: én
1: ugye kifele
2: az asztal főnél,
1: igen, a déli pályaudvar felé néz ugye az ablak, és ez nyitva van, hogy jöjjön be a kis friss levegő, vagy hát most jelenleg nem túl friss, na mindegy is, és a Zsuzsi meg szembe ül az ablakkal, én profilba, és egyszer csak látom, hogy nagy kikerekedett szemmel ül ez az asszony. Hát mondom, mi történt? Mondtam valami rosszat,
2: Nem akartam ráhozni a frászt, mert tudtam, hogy abban a pillanatban, ahogy mondom, hogy ott egy darás,
1: végem,
2: a pillanatban
1: is, hát
2: már haza is szalad.
1: Én már majdnem, gyerekek, ez majdnem már kis híja volt, hogy én innen, már kimentem. Hát a stúdióból magából kimentem.
2: Itt hagyott egyedül, úgyhogy jött a megmentőm, Baranyi Tamás, aki aztán végül segített a Gyuszin.
1: Tulajdonképpen. Te is ikongattál, maradj már.
2: Jó van, na.
1: Na
2: Tomival egyébként volt már egy pár nappal ezelőtt egy hétvégénk, amikor arról beszélgettünk, mert hát ugye nem szeretünk életeket kioltani, és egy darázs nem hagyott bennünket békén egy teraszon ülve, és aztán utána belemászott az egyikünk poharába, és letakartuk, igen, és aztán utána hárman voltunk, és a háromból az egyik tag, hogy azt pedzegett, hogy most tényleg megöljük, és akkor összenéztünk a Tomival, bár utálunk életeket kioltani, főleg porozókat, mert hasznosak, és a rajzsak is hasznosak.
1: Ha is nagyon porozó. Abszolút, férjét és ne essik, én is emellett vagyok, de...
2: És akkor mondta Tomi, hogy jó, hát akkor most eldönthetjük, hogy eleresszük, aztán megint visszajön, és nem hagy minket békén.
1: Pontosan, a darazsaknál erőszakosabb lény nagyon ritkán van. Hát én is imádok kinnülni, teraszhelyiségen, tegnap is egy baráti társasággal a te kedvenc helyeden voltunk a Liszt Ferenc téren.
2: Láttam.
1: Fú, nagyon jól is laktam.
2: Akartam is mondani, hogy mit tegyél. Mindenbe beleszólok.
1: Bécsi szeletet
2: ettem. Ezt akartam pont mondani.
1: Meg a Laci barátom is nagyon azt tevett, a két csaj más tevett.
2: Mi volt a köret, majonézes burgonya?
1: Nem. Sült krumplival kép nem akartam most ilyen melegbe majonézese tenni, viszont kértem hozzá egy tejfölös uborka salátát, úgyhogy azért
2: tudsz.
1: Azt, hogy
2: nagyon tudsz, jó van, nem kell neked megmondani, mit tegyél.
1: Feleségem meg egy mexikói kézműves hamburger tevet, nagyon-nagyon finomnak nézett ki, kínált, de mondtam, hogy nem, mert megettem a húsomat, hát rosszul voltam.
2: Na és ott is találtak?
1: Na mindegy, nem is ez a lényeg, és ez darazsak? A lényeg, hogy most nem, hál' Istennel, de volt már rá ilyenre precedens, hogy kiültünk szabadtéri helységre, és akkor az üldözött el bennünket.
2: Igen,
1: főleg
2: el tud.
1: Az újpesti kedvenc cukrászdámba szinte 10 esetből 7-szer egy darázs üldöz el bennünket. Uh-huh. Befejezzük a süteményezést, de a villám marad még édes, meg tudod, ez
2: megérkezik, igen.
1: És nem megy el onnan.
2: Igen,
1: és múltkor feleségem haján volt már.
2: Jó.
1: Hát én azt hittem, hogy ott fogok, én a, nem tudom, már vártam, hogy a mentő kijöjjön.
2: Hát nem, értem, nem mondta a feleséget, hogy hát most ez a dekorációm, kitűző.
1: Neki, és azt hiszem, hogy vicc, neki van egy olyan ilyen csillogós díszekkel kirakott méhecske
2: kitűzője,
1: amit a Farmer Jackie ilyen szokott ordani. Értelemszerűen az elmúlt pár hétben nem kellett Farmer Jackie.
2: Nagyon jó.
1: De kicsit menjünk már vissza, igen, a Forbeshoz, hogy ugye a listát kiadták, el is fogom most már mondani, ezt akartuk, ugye csak elkezdtünk egy tök jó irányba menni szerintem, hogy kinek mennyi, igen, a, hogy mit érnek a reklámok, hogyha sztárok hirdetik. Menjünk is, nézzük meg, hogy kik voltak az első 10 helyezett, nem fogjuk nyilván az összeset végigmondani. 10. helyen Borbás Marcsi ő került oda, ugye ő gasztronómia műsoraival és könyveivel vált, és annak a népszerűsítésével vált híressé.
2: Hiteles is. Mert hogy mondjuk őszintén szólva nagyon nem veszek
1: szakácskönyvet,
2: igen, de azt
1: nekünk
2: tudom,
1: az
2: hogy...
1: Nekünk amit még a Beától kaptam, a Gáspár Beától, amikor ugye a könyvben mutatóján ott voltam, hát a feleségem csinált akkor... már belőle.
2: És sikerült is, meg jó is volt,
1: figyelj,
2: nem?
1: Nagyon, én nagyon szerettem, én szeretem.
2: Hát a Bea nagyon tud főzni.
1: Bea az nagyon tud, nagyon tud.
2: A Borbás Marcsinak meg azért is hiteles ez az egész, mert hát az országot járta a gasztronómiai műsorával.
1: Itt írja is, igen, hogy a vidéki és kulináris hagyományok egyik legfontosabb népszerűsítője Borbás. Barnabás Marci.
2: Hát ki, hanem ő látta testközelből mindent, hogy hogyan készítik mondjuk a Hortobágyon az asszonyok a hortobágyi palacsintát, de hogy is viccelek. De tényleg, szóval testközelből láthatja azt, hogy mit és hogyan készítenek el, úgyhogy igen.
1: Igen. 9. helyezett Lengyel Tamás, aki színházi és filmes munkái mellett egyre erősebb televíziós jelenléttel is bír. 8. helyen Liptai Klaudia végzett, aki színésznőként és műsorvezetőként is évtizedek óta a magyar szórakoztatóipar egyik legismertebb alakja. Ez vitán felül áll. 7. helyen Ördög Nóra áll, aki a televíziós műsorvezetés mellett saját vállalkozásaival és családi projektjeivel is folyamatosan jelen van a nyilvánosságban.
2: Nem álltunk meg, egy szüsszenetre igen. Megállnék a két hölgynél.
1: Oké.
2: Okay. Tehát Klaudia és Ördög Nóra.
1: Igen, a Klaudia lett a 8., 7. az Ördög Nóra.
2: Mostanában látom, igen, náluk is, hogy hát ugye Klaudia férje által azért egy cukrászdának folyamatosan az arca, így. Tehát, hogy népszerűsíteni tudja a családi cukit és vállalkozást. Cukit. Igen, a nagyon sokszor cuki. Beáll, és akkor ott, uh-huh. vagy éppen most egy kávéreklámot láttam tőle, hogy ott kávézik, milyen kávét fogyaszt, és kétségtelenül néztem, hogy na vajon tényleg ez mennyire lehet finom, a férje szolgálta fel a kávét a cukiba, és hát Ördög Nóráék is elindítottak egy már teljesen rég. Új és más igen. szinteren mozgó vállalkozást, tehát a kiszolgálják a közönséget azzal, hogy mondjuk nyitottak valamilyen kis teraszt, vagy igen. büfét, vagy nem tudom mi az, lehet ott szerintem enni, vannak ott bulik.
1: Én kávézni voltam ott, de
2: és
1: igen.
2: ők is most ilyen mobil fagyizót is csináltak, és láttam, hogy a Klaudiáékkal egész jóban van így a két család, és járnak persze. össze, és akkor barik, népszerűsítették barik. Együtt uh-huh. az új fagyizójukat. És biztos, hogy van valami olyan összefonódás is, hogy lehet, hogy az Ádám, Pataki Ádám, Klaudia férje, lehet, hogy tanácsokat tud adni, hogy most ezt a fagyit így keverjétek, vagy úgy keverjétek.
1: Figyelj, hát, simán benne van, persze. Ő és látod hozzá. Tőlük is, látod, azt mondod, hogy megkóstolnád, mert hogy nézed a sütőt. Abszolút, de erről beszéltünk igen az előző, ameddig a darázs meg nem zavart minket, ugye pont erről beszéltünk. 6. helyen szintén egy barátjuk, ugye ha már Ördög Nóra és Liptai Klaudia, szintén egy barátjuk áll. A 6. helyen ugyanis nem más áll, mint a király, az Isten császár, Tilla Tilla. Ugye, hát őt szerintem nem nagyon kell bemutatni. Nem, mint hogyha az imént ti hölgyeket be kellett volna,
2: de láttál már bármilyen reklámot? Én soha nem láttam a Tillánál
1: ilyet. Nem. A Tilla inkább a televíziós műsorvezetői jelenléte, és a hogy is mondjam, az a brand, ő maga egy műsorvezető, tehát hogy mondjam ezt szépen, vagy nem tudom jól megfogalmazni. Tehát valahol garancia az, hogyha a Tilla vezet egy műsort, az egy szórakoztató műsor lesz. Ő egy brand, ő már maga egy brand, hogyha a Tilla nevével van fémjelezve egy műsor, uh-huh. már pedig azért a TV2 ezt nyilván kihasználja, hát természetesen, hogy mondjuk úgy egy új vetélkedőt úgy tudnak bereklámozni, meg úgy tudnak behozni a köztudatba, hogy mindenhol a Tillával reklámozzák, plakáton, reklámokba, stb. Mert a Tilla egy brand. Igen. Arra, hogy ez egy biztosan egy vicces, szórakoztató műsor lesz, mert hogy a Tilla vezeti.
2: Ez így van.
1: És ez, ő ezért valószínűleg egy befolyásos személyiség. 5. helyen nem más áll, mint Azaria. Őt se kell nagyon szerintem bemutatni senkinek, hiszen ugye hát tripla puskás koncert után persze. vagyunk, ugye tripla teltházas MVM Dóm.
2: És nagyon fiatal a srác.
1: Hát mérhetetlenül. Igen. Nincs ideírva most, de 20.
2: Aha, 20 éves, 28 talán valahol.
1: Ja, 20 éves vége már?
2: Valahol ott, igen.
1: Uh-huh, uh-huh. Nem tudom, csak ja, azt tudom, hogy 20.
2: Megnézzük, hány éves?
1: Nagyon sem keresd meg nagyon. Akkor.
2: Már szóval kíváncsi vettett kész, mert hogy nem látod őt, de soha. Ugye az arcát mindig takarja. Mi igen. lehet? Miért takarhatja
1: az amúgy azt figyeld ezt az arányt, közben keresd meg, de közben a hallgatóknak is elmondom, hogy a 18 és 59 év közöttiek körében 10-ből 8 ember tudja, hogy ő kicsoda. Azért az nagyon erős arány. Az nagyon-nagyon erős arány, hogy 10-ből 8 ember tudja azt Magyarországon, hogy kicsoda Azaria.
2: Azért 24 éves.
1: Na mondtam, hogy 20 éves eleje.
2: Nagyon kemény.
1: Na, igen. Na, megyünk tovább. Most van egy kis meglepetésfaktor, idézőjelben meglepetésfaktor, ugyanis a 4. helyen, tehát igazán előkelő, épp hogy lecsúszott a dobogóról.
2: Én vagyok.
1: Arról tudnál, nem, egy úriember áll, méghozzá Noár, vagyis Molnár Áron lett a 4. helyen a Forbes legbefolyásosabb ember, ugyanis a legsokoldalúbb magyar celebként tartják őt számon. Ez a celeb, ez kicsit csúnya szó szerintem, de mindegy, így írták, ezért olvastam így. Ugye Noár Áron, ő igazából tényleg színész. Ő igen, de a szó pozitív értelmében. Illetve hát azért ő színészként is jelen van és dolgozik ettől függetlenül. És ezen felül ugye zsűri is volt most nemrég a Csillagszületikben, szóval azért ő is egy nagyon komoly, és itt írják is a cikkben, hogy bár témái közéleti és politikai jellegűek miatt megosztó online márkaértéket eredményeznek, ettől függetlenül egy nagyon-nagyon népszerű és egyre nagyobb. És valóban szoktam látni a bejegyzéseit, meg a videóit.
2: Visszatért
1: és
2: most.
1: Figyelj!
2: Mert egy ideig most kezelték.
1: Ja, volt valami, hát a választások után egy picit izére ment, de aztán utána figyelj az NKA ügyet, azt ugye a Nemzeti Kultúra is alapból, amik kétes kifizetések voltak, azokat ő fette föl. Ő hozta nyilvánosságra a szerződéseket, az e-mailezéseket, tehát az Áron tényleg egy nagyon-nagyon komoly ilyen oknyomozó riporter lett tulajdonképpen. És akkor az ő maga vicces, de ugyanakkor nagyon komoly stílusában meg elő is adja a követőinek, és ilyen több tízezer, százezer lájkos posztjai és milliós nézettségű videói vannak Áronnak, úgyhogy megértem a negyedik helyet. Na és jönnek a dobogók, gyerekek. Harmadik helyen Sebestyén Balázs áll.
2: Aha.
1: Hát ő ugye rádiós és tévés műsorvezető, hát ő egy meghatározó figura, ameddig ő csinálja, addig ő az is marad.
2: Balázs nagyon szép fejlődéstörténetet mutat. Nem volt ennyire komoly, és elindult valami vele, egy jó pár évvel ezelőtt elindult egy ilyen spirituális úton, és elkezdett ilyen spirituális dolgokkal foglalkozni, ami nagyon szépen befolyásol idővel az ő személyiségét. És ez a befolyásoló tényező, ez nekem nem a spiritualitás, mert hogy ezzel foglalkozott, nem ezzel lett szimpatikus, hanem maga az ember lett szimpatikus a nézeteivel, valószínűleg az apaság is közrejátszott itt az ő fejlődésében, biztos. Tehát a család, tetszik az, hogy egybe van a családja, tehát nem csapong, nem hangos tőle a sajtó, hogy problémás a házassága, nem egy elvált ember, tehát olyan jó, nekem például a Balázs egy ilyen jó értékeket közvetít, és szépen bekomolyodott, és arról már ne is beszéljünk, hogy micsoda nagy lelkű. Tehát, hogy ő egy nagyon nagy lelkű ember, és valamikor még téli időszakban pont elcsíptem egy élő beszélgetést egy nénivel, akinek olyan magas gázszámla érkezett ki, hogy nem tudta kifizetni, több millió forintos gázszámlája jött ki, és a Balázs azt mondta, hogy na akkor most én leszek a mentőv, és benyúlt a zsebébe, és senkitől nem várta el ott a többiektől, hogy ebbe ugyanúgy vegyenek részt, hanem ő mondta, hogy akkor ez az ő ebbe beleáll, és jótékonykodott. És ezek is nagyon szimpatikus dolgok mindemellett a Balázs, mert Úgyhogy én a Balást lehet, hogy nem is a harmadik helyre tettem volna, hanem lehet, hogy inkább az elsőre, de tényleg? Mindegy. Nézzük a többit.
1: Második helyen a foci csillagunk, ugye az új Puskás öcsi, Szoboszlai Dominik.
2: Ó, hát áll. Neki aztán tényleg nagyon kemény reklámértéke van.
1: Hát ugye itt írják is, hogy például a Magyar Telekom és a McDonald's reklámarca is.
2: Óriási.
1: Illetve a Lay's chipset ki is hagyták például innen, pedig ott is ugye minden egyes Lay's zacskón ott van a Szoboszlainak az arca. Tehát, hogy figyelj, Liverpoolban focizik, azért az sem egy, már alapból az egy óriási nagy dolog, hogy ő a magyar válogatott csapatkapitánya, és mellette a Liverpoolnak a második csapatkapitánya előre lépett, ugyanis ha nem Virgil van Dijk a Liverpool csapatkapitánya, akkor Szoboszlaira adják rá a pántot a Liverpoolba, és ez szerintem óriási dolog, hogy magyar nemzetiségű a nagy Liverpool csapatkapitány helyettese. Tehát szerintem ez a Szoboszlai tényleg egy zseni. Uh-huh. Amit ő a fotballvilágában.
2: És kétségtelenül ő tud garancia lenni mondjuk egy parfüm reklámban, vagy bármi ilyesmi, mert ugye most erről is beszélünk, igen. Hogy milyen reklámértékkel is bírnak ezek a sztárok.
1: Igen, abszolút.
2: Na ki lett az első?
1: Hát ki lett volna, aki Madonna. A tegnapi napon a 47. életévét töltötte be, Majoros Péter Majka lett az első helyezés. Az ő reklámértéke is vitán felül áll, és tulajdonképpen a zenei pályáját is ide veszik, hiszen a tavalyi, vagy idei volt az már? Igen, idei volt, bocsánat, a Csúrant Cseppen című dala, ami ugye hát eszméletlen népszerűségnek és megtekintésnek örvend. Idén visszatér harmadik alkalommal az X-faktorban mentorként, közben az RTL képernyőjéről sem tűnt el ez idő alatt, mert műsorokat vezet,
2: igen, viszont
1: folyamatosan
2: járt fellépni. Igen, viszont felejtsük el azért azt is, hogy sok dicséret mellett biztos megköszöni neked, Gyuszi, de ő is egy megosztó ember lett.
1: Igen.
2: Nagyon megosztó ember lett.
1: Így van. Abszolút így van. Igen. De szerintem ki az, aki nem megosztó? Tehát, hogy aki sikeres, annak meg kell valamilyen szinten megosztó.
2: Nem,
1: lenni,
2: az
1: szerintem.
2: Lesz megosztó, aki a politikában nagyon élesen elkezd részt venni. Tehát ott megosztja.
1: Benne van ez
2: megosztja
1: is pakliba,
2: az embereket.
1: Persze, ez így van. Ettől függetlenül ez a dobogós három helyezet messze menően szerintem mindenki egyet tud abban érteni.
2: Nyilván
1: most
2: ez
1: a sorrendben nem biztos, ebből lehet vitatkozni.
2: De nyilván ez egy kutatás, meg mindenféle statisztika alapján hozták ezt az első három helyezettet ki, vagy ezt a tizet,
1: amit
2: most felsoroltál.
1: Igen,
2: tehát
1: igen.
2: Hogy a népszerűség... Na, hát gratulálunk.
1: De gratulálunk nekik, és tényleg egyet lehet érteni. Mondom, a sorrendet lehet kavargatni, kinek ahogy jobban tetszik, de az vitán felül áll, hogy ez a 10 ember, akit most itt felsoroltam, ezek tényleg olyan reklámértékkel és online jelenléttel és olyan népszerűségnek örvendenek, ami vitán felül
2: igen,
1: áll.
2: Igen, de ha észrevetted, akkor ezek az emberek mind-mind, mondjuk pár focistát, vagy egy focista volt benne, mondjuk Szoboszlai Dominikot kivéve, azért televíziós emberek.
1: Így van.
2: Tehát ők képernyőn vannak minden nap, tehát őket azért szinte minden nap látjuk a televízióban, nézzük, igen. Követjük. Nem véletlen, hogy ők kerültek így fel a dobogó csúcsára.
1: Így van. Na jó, gyerekek, 11 óra után jövünk hozzátok vissza. Addig is kitartás, ti is találtok.

ég, ha hozzátérek. Már sokat szó mondjuk, hogy ez most tényleg vége. Én már sokszor megmondtam, várj meg, de nem tudsz. Mindig ugyanezt történik, én visszamegyek. Elfut, yeah. Baby, várj, nem csörög a privát szám. Máshol ne próbálkozzál. Tudod, én vagyok az egyetlen, aki most is haza vár.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Még a múlt kedden csaptak fel a lángok egy 100 Halombatta közelében található komposztáló üzemtárolójában. A tűzben tároló és körbálák égtek, emellett mintegy 30 ezer köbméter komposzt is lángra kapott. A tűz megfékezésén az elmúlt napokban számos tűzoltó egység dolgozott. A munkálatokban többek között az érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi, fővárosi, dabasi, gödöllői, váci, ceglédi és nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a 100 halombattai létesítményi, illetve a zugló Lói Rózsadombi és Százhalombattai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A komposztáló mellett szalmabálák is égtek a város és a hatos főút közötti területen. Bár a lángokat sikerült körülhatárolni, a nagy mennyiségű égőanyag miatt a beavatkozás elhúzódott, még kedden is dolgoztak a tűzoltók, szerdán fejezték be a munkálatokat. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása, a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése, sokan elhalasztották az autómosást, a medencetöltést, a térkőmosást és takarékosabban öntöztek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűző napnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védőszekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békés-Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
4: A villamospálya karbantartása miatt a Könyves-Kálmán körúton a Rákóczi híd felé a Mester utca előtt sávlezárásra kell készülni, a Mester utca után pedig sávelhúzással a két belső sáv járható. A Mester utca kifelé vezető oldaláról nem lehet a Könyves-Kálmán körútra jobbra kihajtani. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában, a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. A 14-es villamos helyett Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér között pótlóbusszal lehet utazni. Tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Lezárják a Pozsonyi utcában befelé a Tél utcánál a belső két sávot. A kifelé vezető oldalon már korábban lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a terelősziget után tudnak jobbra fordulni. A Berda József utcából nem lehet balra a Pozsonyi utcába bekanyarodni. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Süss fel nap, minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt 12 perccel csütörtök van, és augusztus 6-a, és csodaszépen napsütésben úszunk ki Zsuzsámmal. Sziasztok!
2: Ha már úszunk, akkor én ma délután úszni is fogok, mert valami nagyon szeretnék meglátogatni, vagy strandot, vagy valamilyen fürdőhelyet, vagy lemegyek egy tóra, már mindegy, de egyébként tényleg az érzésem, hogy amikor ilyen egész nap a vízben ázol, lehűlsz. Tényleg lehűlsz. Hogyne? Nagyon jól tud esni a szervezetnek, a testnek, úgyhogy mindenkit nem tudok másra biztatni, csak arra, hogy menjetek, hűljetek le, de utána azért egy jó betadinos fürdőt vegyetek, mert nekem mondjuk azóta a bőröm, amióta a Csepeli strandon jártam, hogy egy kicsit úgy viszket.
1: Na látod, ezért nem szeretek
2: viszket a klórtól
1: járni,
2: a bőröm. Jó, legyen klór, legyen ez, hogy legyen csak rá, a klór.
1: Legyen ez.
2: Remélem, semmi, nem, semmi más nincsen.
1: Tudod, hogy szereted a virslit, igen, és tudod, mi van benne?
2: Nem
1: semmi virsli,
2: tudni.
1: Igen, ez körülbelül az a kategória, meg
2: nem
1: Párizsit szereted, igen, tudod, mi van
2: nagyon
1: benne.
2: Finom,
1: nem akarom
2: ne,
1: tudni,
2: ne
1: finom,
2: mondd el,
1: kész,
2: igen.
1: Pont, igen.
2: Egyszerre Győző elmondta, hogy mi van benne. És
1: nem akarom tudni,
2: ideig,
1: ja, mert Győző hentes.
2: Persze,
1: ja,
2: és egy ideig skippeltem is ezeket.
1: Nem mondd el, köszi, mert én nagyon szeretem a Párizsit is, meg a Vinslit is, úgyhogy köszi szépen,
2: ne,
1: nem
2: úgy,
1: kell.
2: Én is nagyon remélem, hogy azon a strandon klór. A klórtól viszketek.
1: Maradjunk szerintem is ennyiben.
2: Oké.
1: Na, megyünk is tovább egy picit más téma felé. Szerintem ez mindenkinek az életében eljön a pont, főleg olyan munkahelyen dolgozik, ahol úgy érzi, hogy nincs megbecsülve, sem anyagilag, sem emberileg, sem szakmailag, hogy bizony-bizony felmond. Én ezt saját tapasztalatból tudom, olyan szempontból, hogy feleségem nemrég mondott fel, és már igazából a jövő hét és az azutáni hét neki az utolsó munkahete ezen a munkahelyen itt tőlünk nem messze, úgyhogy nem fogunk már együtt járni dolgozni utána, legalábbis ide a déli pályaudvarhoz. De, és neki is tudom, hogy nagyon hosszas mérlegelés és hosszas gondolkodás előzte ezt meg, mert azért nem könnyű. Na, legyünk egymáshoz őszinték.
2: Főleg úgy nem könnyű, hogy még... Hogy nem fogtad meg a következő ágat. Tehát, hogy úgy állsz föl, ezt egyébként a nőkre szokták mondani párkapcsolatban, amikor elengednek egy férfit az életükben, nagyon sok nő addig nem ereszti el az egyik

0: Egy, mert jó fér vagyok. Kettő pedig, hogy most hál' Istennek meg tudjuk azt csinálni, hogy egy picit hagy szüneteljem. Tehát tudom, hogy ez neki milyen stresszes munka volt, tudom, hogy mennyire nem szeretett ő oda bejárni, dolgozni, főleg az utolsó hónapokban már, és én abszolút arra biztattam, hogy ne várjon semmilyen új ágacskára, meg semmire sem, mondjon fel, meg fogjuk oldani, és majd kialakul neki teljesen más irány, gondolja át, hogy mit szeretne csinálni, stb. Stb. Tehát, hogy én alapvetően én úgy vagyok ezzel, hogy az ember, hogyha valahol tényleg nem érzi jól magát, akkor nem mindig tudja megvárni azt, hogy legyen új ág, amiben ő belekapaszkodik.
1: Jó, de azért olyan... mondjuk azt tegyük hozzá, hogy kell, hogy egy ilyen társ legyen mellette, aki így támogatja, meg nem mellesleg azért, hogyha nincsen félretett pénzed, akkor nagyon nehéz úgy felmondani persze. Bárhol is, hogy semmire felmondasz, és aztán te ott gondolkozol, meg vakarod a fejedet, hogy akkor a következő hónapban miből leszek, így van.
0: Ebben teljesen igazad van, azért mondom, hogy nálunk most ez egy szerencsés helyzet. Pont jól alakult ez, hogy ugye pont most jött a lakáseladás és társai, és tudunk így most picit, nem picit, hanem tudunk félretenni jócskán, és akkor nincs azzal gondja most neki se, hogy most akkor gyorsan találjon egy másik munkát, hanem mondtam, hogy nyugodtan gondolja most át, legyen egy kis pihenés, ilyenkor szépen majd ő vár engem már haza, majd ebéddel, mindent. Tehát egy picit most egy mondtam, hogy legyen egy kicsit nyugodtabb érája, mert tudom, hogy az utolsó hónapok mennyire megviselték már őt ilyen szempontból. De vannak olyanok is, akiket nem visel meg olyan szempontból, hogy agyalnak ezen, hogy fölmondjanak.
1: Hanem helyben.
0: Hanem ott
1: rögtön.
0: Helyben fölmondanak.
1: Aha, rögtön.
0: Az amúgy bátor és nagyon tökös lépés
1: az
0: szerintem.
1: Nagyon,
0: tehát,
1: az nagyon.
0: Én az ilyen embert nagyon tudom becsülni, amikor valaki fogja magát, mint például itt az első sztori, hogy meeting közepén jöttem rá, hogy nem is emberként kezelnek, és már ott helyben kimondja, hogy ennyi volt. Egy 34 éves fiatalember, Zsolt, vagy fiatalember, hát igen, fiatalember mesélte ezt a történetet, hogy egy logisztikai cégnél dolgozott, mint operatív koordinátor, nem volt álommeló, de stabilnak tűnt. A gondok apránként jöttek, túlórák, folyamatos sürgetés, de valahogy mindig ment tovább az ember. Aztán volt egy hétfő reggeli meeting, ahol a vezetőnk egy táblázatot mutatott. Nem neveket, hanem számokat. Termelési egységek, hibaarány, teljesítmény. És egyszer csak azt mondta, a hetes egység gyenge láncszem, de ha kivesszük, gyorsan. Ha kivesszük, gyorsul a rendszer. A hetes egység én voltam. Először azt hittem, félre hallottam. Rákérdeztem, mire nevetett, és azt mondta, ez csak üzleti nyelv, neved magadra. Ott valami átkattant. Felálltam, és annyit mondtam, akkor én ezt most magamra veszem. Levettem a belépőkártyámat az asztalra, levettem a belépőkártyámat az asztalra, tettem, és kisétáltam. Még utánam kiabáltak, hogy legalább írjak alá egy papírt, nem írtam alá semmit.
1: Aha, hát igen, van, amikor az emberben elpattan így a cérna, aztán úgy érzi, hogy na jó, itt a vége, és kész kifújt. Ez szerintem a házasságokból is így állnak fel az emberek, hogy az utolsó csepp a pohárba. És amikor nem érzi magát megbecsülve egy ember, akkor van ez a döntés, amikor ilyen nagyon hirtelen. Van ilyen.
0: Van, hogy ne lenne.
1: Vannak ilyen
0: persze,
1: emberek.
0: Persze, persze.
1: De egyébként, ahogy mondtad, tényleg nagyon elszántnak, és meg hát ez egy, valójában ez egy hirtelen döntéshozatal, amikor így jön egy érzés, amikor úgy érzed, hogy a folyamat?
0: Uh-huh. Amikor már pont, amit most mondtál, hogy jön egy pont, amikor elpattansz, de az egy folyamat része, uh-huh. Szerintem.
1: Én
0: mindig így éreztem ezt, hogy van egy folyamat, ami benned elindul, és aztán jön egy pont, amire idézőjelben legbelül vársz is, hogy na mikor jön az a pont, amikor én végre ki tudom mondani, hogy itt elég, és ne tovább. És jön egy ilyen pont, mint például ennek a Zsolt nevezetű fiatalembernek, hogy őt számként kezelték, nem emberként, és hibafaktornak vette őt a cég. Neki ez volt az a pont. És ő azt mondta, hogy ja, igen, szevasztok, lerakta a belépőkártyát, azt ment ki magának.
1: Volt már ilyen neked, hogy munkahelyről így állj fel?
0: Nem, nekem sem, nem tudom
1: ezt feltétlenül átérezni. Tehát engem minden onnan kirúgtak. Dehogy is, nem viccelek.
0: Figyelj, amúgy...
1: Nem. De hát nyilván nem volt ilyen, hogy valahogy úgy mindig úgy olyan nekem nem voltak ilyen rossz érzéseim a munkahelyeimmel kapcsolatban. Tehát, hogyha léptem, akkor nem azért léptem, mert személyes érintettség okán, hanem azért, mert mondjuk visszahúzott a színpad, uh-huh. Tehát azért voltak munkahelyeim.
0: Ami civil munkahelyek,
1: és nem a művészvilág, és akkor nyilván úgy jöttem el, hogy ezt megbeszéltem az akkori főnökömmel, tehát, hogy így nem elégedettek voltak, igen, a munkámmal, és megbízhatóak.

0: Tó voltam, itt is az vagyok, hát megbízható vagyok, nem?
1: De maximálisan.
0: Nem itt vagyok?
1: Köszönöm. Ha ennyit tettél ott is, hogy csak bementél, az mondjuk az...
0: Minden reggel itt vagyok, nem?
1: Nem
0: vagyok megbízható. Minden esetre tényleg, szóval, hogy nem volt probléma. Szóval ezt nem tudom még így átérezni, hogy milyen lehet az, amikor fel kell álljál valahonnan így, hogy mörítok mindent, és kész, ennyi volt. És...
1: Mondom, azért gondolom azt, hogy ez egy folyamat része, tehát ez nem egy hirtelen döntés tud lenni. Én is igazából most csak a legutóbbi olyat tudom mesélni, ugye az MTV-s kis kiruccanásom, ugye 2 évet voltam ott, nem is volt azon kevés, de nem is volt sok, mondjuk, az is igaz. Én ott már nem is tudom, egy 3/4 év, de legyen 1 év után már éreztem, hogy hát azért ez nekem úgy elég kevés, és elég semmit mondó kis munka, de úgy az anyagi része miatt úgy voltam vele, hogy megtartom, menjen, heti 2-szer kell csak bemenni, nagyon ritkán volt, hogy 3-szor, mondom, oké, rendben, legyen így, meg íze, de hogy ott sose volt ugye ünnepnap, mit tudom én, tehát hogy ezek is zavartak, meg maga az egész közeg. És végül, ugye engem rúgtak ki, ez nem titok, én ezt vállalom, de valahol azóta se bánom. Tehát, hogy így márciusban történt mindez, ugye, és nem bántam egy pillanatig se. Az anyagi része miatt persze, tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy az se érdekel, mert de, az azért nagyon hiányzott a kasszából, főleg az első 2 hónapban, az nagyon-nagyon rossz volt. De maga, mint dolog, hogy mondjam, tehát, hogyha ez nem történik meg, abba biztos, hogy lehet te is, meg bárki, amit most mondok, hogy június, tehát így most nyáron már én magamtól mondtam volna akkor, hogy viszlát.
0: Aha,
1: hogyha nincs előrelépés, nem kaptam
0: nem
1: volna
0: volt,
1: más
0: nem
1: műsor.
0: Nem volt ez neked kihívás.
1: Hát ez semmilyen szinten nem volt, igen. És ebbe is bele tudsz fásulni.
0: Hogyne,
1: amikor
0: megrekedsz, persze.
1: Ugye?
0: Igen.
1: És az is egy ok, nem csak feltétlenül a főnökkel való konfliktus tud lenni egy olyan váló ok, nevezzük így, egy munkahelyi válást, hanem az, amikor tényleg is nagyon stagnálsz, és nagyon azt érzed, hogy Jézusom, annyira semmit mondom, amit csinálok, hogy nekem ez nem kell. Ez nekem ez nem.
0: Meg amikor érzed magadba, hogy hát bennem több is van, tehát ez olyan kevés. Ez olyan, mint amikor egy ilyen orvost mondjuk beraknak árufeltöltőnek egy agysebészt. És akkor így azt érzi az agysebész, hogy hát ő benne sokkal több van, tehát ő emberek életét tudná meg. De ez kicsit ilyen egyébként.
1: Igen, nem akarom magam azért egy agysebészhez tenni ilyen szempontból.
0: Nem,
1: de tény,
0: a kihívás érzése.
1: Igen, tény, ami tény, hogy én
0: van bennem több is.
1: Igen, én ott az első 1/2 évben még el voltam ezzel, és mondom, 1/2 év után, 3/4 év után már kezdtem azt érezni, hogy hát ez így nem, meg nem tudom. És hát persze ment a hülyítés, hogy de majd lesz másik műsor, meg így ugyanúgy, hát mint tudjuk, nem lett. És akkor ugye az is lett a vége végül, hogy én ugye ezt már nem szeretettel, meg sőt semmilyen kedvel nem csináltam. Nyilván ez
0: nem látszódott rajtad? Nem, én nem láttam rajtad az adásokba.
1: Érdekes, akkor nem láttál elég adást. Sajnos sokszor én is bevallom, hogy de, sajnos.
0: Tényleg?
1: Persze, bevallom saját magamra nézve, hogy nagyon sokszor türelmetlen voltam már.
0: Mit mondtál játékosoknak? Na gyerünk már!
1: Volt ilyen. Igen, volt ilyen. Nem. Sajnos a sokszor attól függ, milyen napom volt, nem volt profi hozzáállás, ez bevallom saját magam részéről.
0: De
1: tehát,
0: ez nagyon szép, hogy az ember így be tudja látni a hibáit.
1: Nézd, én ezt közben is éreztem, hogy ez nem. Azért ilyen durván nem szóltam senkihez sem.
0: Na, Marika! Róval,
1: mondja már!
0: Marika!
1: Ilyet nem csináltam.
0: Ez már 5 éves unokahúgom is tudja
1: de
0: erre a kérdésre
1: ilyen,
0: a választ.
1: De volt ilyen, hogy valaki nagyon lassú volt, vagy nem értette.
0: Mi van, elaludtál,
1: öcsém? És egy idő után, hogy ne mondjak ilyet, pedig ez lett volna bennem, hát ismersz.
0: Na, halló, beszóháztál?
1: Elkezdtem a előttem lévő papírra rajzolgatni, és én meg hagytam, hogy hagyd menjen az ideje, gondolkozzon akkor. Hát
0: azóta
1: mondom, hogyha nem érti, galérián nem érzi, mondom,
0: vannak ezek
1: akkor
0: a festmények, amiket ott rajzoltál.
1: Konkrétan, persze, ki van állítva azóta, igen.
0: És akkor, na,
1: és addig én ott rajzolgattam.
0: Jóska, fölkeltél a szobázásból.
1: És akkor néha is benyomott egy ilyet, hát, mondom, fölnéztem, ja, még semmi, jó, rajzoltam, de és nem érdekelt, figyelj, a félórás adásidőből volt, hogy lement így egy 10-12 percem.
0: Lement egy A3-as lap, amire rárajzoltál.
1: Konkrétan. Úgyhogy van ilyen is, igen, amikor így nagyon utálod azt, amit csinálsz, és nagyon utálod a környezetét is. Hát ez egy nem egy... Nem,
0: van
1: nem
0: ilyen.
1: Egy, ez nem, ez
0: amúgy
1: nem volt
0: néztem,
1: egy,
0: ezt, néztem ezt az adást nem olyan régen, egy hölgy vezette, és én is így nagyon türelmetlen voltam, már mondom, Istenem, de sokáig tart, már kik keresni abból a Google-ból, vagy a AI-ból a választ.
1: Ja, igen, igen, igen, igen.
0: Nyilván
1: igen.
0: Mindenki onnan persze, kutatja persze. A telefonját ilyenkor, nem tudja rávágni a frankó válaszokat, tehát ezért vannak olyan kérdések, amire csak így az ember pislog, hogy mi van.
1: És ugye ráadásul azt se értettem, hogy egy semmit mondó ajándékokért voltak olyan nehéz kérdések, hát, ahol, hogy legyen ön is milliómosban, nem volt ilyen 10 millióért.
0: Igen.
1: És én is csak így pislogtam, hogy dikaz. Egy csomag kekszér, meg kell mondanom, hogy hány évesen vesztett el a szüzességét harmadik Lajos király, amikor a mit tudom, Brandenburgból jöttek át hozzá, mit? És ilyen kérdések voltak, és egy csomag kekszér. Hát hallod? Hát, nem tudom, de ez már más, ez már a szerkesztésnek a dolga, meg én nem is akarok senkiről semmi rosszat. Ha ők szeretik, csinálják, hajrá. Én ilyen szempontból szakmailag örültem, hogy én ehhez nem adom magam, ehhez az egészhez már, mert nem. Aztán mondom, azt a részét bevallom, hogy ők dobtak ki, tehát hogy ezt én nem tagadom, egy másodpercig se.
0: De ez idővel úgy is megtörtént de volna, ez, hogy te felállj.
1: Ha márciusban ők nem rúgnak ki, akkor én most nyáron, tehát aha. Én azt biztos, hogy nem vállaltam volna már be erre a nyára is, hogy nem utazni el, hogy itt kell lenni folyton, mert uh-huh. hogyha lebetegszik az egyik, vagy nem ér rá, akkor beugrani, mert ugye ketten voltunk a három helyet, tehát hogy két emberre volt heti öt adás leosztva, ami persze azt mondja az ember, jó, hát az semmi. Persze, hogy semmi, de közben meg ott az volt a legnagyobb probléma, hogy ott mindig volt. Karácsonykor, újévkor, húsvétkor, mindig, és hát nem mindig érsz rá, és akkor ja, akkor másikat ugrasszuk, akkor az jöjjön be, és neked ahhoz itt kell lenned Budapesten, hogy te ezt be tud vállalni.
0: Hogy te ugorjál egyből.
1: Így van. Aha. Úgyhogy
0: hát nagyon jó.
1: Ez a rész, ez
0: szeretem, amikor így bele lehet kicsit látni a kulisszatitkokba, hogy mi van, mi történik, és
1: remélem,
0: amikor így rajzolgattál, akkor a fülesedre mondták, hogy Gyuszi, ne rajzolgass.
1: Vagy egy idő után elengedték, látták rajtam, hogy én ezt nem csípem. Volt egy nagyon cuki, egy nagyon cuki nő volt ott, aki egy idősebb, vagy egy úgy idősebb, hát nem idős, 50-es nőről beszélünk, aki nagyon cuki volt velem végig, nagyon kedves, és ő érezte rajtam, és ő többször mondta is, hogy tudja, ő is látott már máshol, és tudja, hogy nem, ez nem az én szintemnek mm-hmm. megfelelő műsor, de hogy mondta, hogy próbáljam meg ki. De nagyon kedvesen cukin próbálta azt, hogy azért csináljam meg ezt, amennyire tudom jól, és hogy ne azon kattogjak az intervallumba, hogy hogy jutottam ide.
0: Van, amikor az ember nem tudja ezt lenyelni, legyőzni.
1: Nagyon nekem, sokszor ez volt az én bajom, igen.
0: Nekem, képzeljétek el, volt olyan, hogy egy német hajón kellett 20 darab német dalt megtanulnom, és esküszöm nektek, annyira rázott a német nyelvtől a hideg, meg azoktól a daloktól, tehát egy ilyen borzasztó szörnyű dalok voltak. Tényleg a német slágerek tisztelet a kivételnek, slágerek. De olyanok, ezek az régi örökzöldek, meg a mostaniak, mint hogyha a szerzők így feldobnának egy csomó kottát, és akkor leesnek a kották, hangjegyek. Jó, kész a dal, írjunk rá szöveget. Tehát, hogy így körülbelül így, ilyen a német pop kultúra, meg a zene. És sírva gyakoroltam a német nyelvű dalokat. Sírva. Annyira, igen.
1: Közel, igen.
0: Tehát ott is azt éreztem, hogy jó, ezt a melót még megcsinálom, lemegy ez a 3 hónap, aztán soha többet, soha.
1: Nézd, nekem is van olyan színész, persze név nélkül mondom a sztorit, színész ismerősöm, haverom ismerősöm, aki nagyon sokszor kellett neki is olyan szerepet játszani, és volt, amit ő is visszaadott például, mert egyszerűen azt érezte abba a 3 órás intervallumban, még színpadon kellett lennie, hogy az annyira nem komfortos neki. Aha. Nem is az önazonos, nem is baj, attól vagy színész,
0: hát igen,
1: hogy ne
0: igen,
1: legyél
0: igen.
1: Önazonos,
0: igen,
1: legyél az,
0: igaz.
1: Akit játszani kell. Uh-huh. De hogy annyira nem komfortos az a szerep, és annyira nem jó a rendezés, a libretto, ugye a libretto az a egy zenés műnél mondják, ugye ezt a hallgatóknak mondom, hogy a zene és szöveg egybe, tehát hogy a librettója az előadásnak az azt jelenti. Tehát, hogy annyira nem működött, hogy ő volt, hogy volt olyan előadás, amiben azt mondta, hogy ezt még lejátszom, de vegye át valaki ezt a szerepet, és én a következő évattól én ezt már nem
0: szívesen
1: játszanám. Nekem is volt a cirkuszban olyan, de valahogy a cirkusz mégis mindig kivétel marad az én életemben olyan szempontból, hogy még ott tényleg az volt, hogy ott a számomra a legnevetségesebbnek tűnő előadásból is megpróbáltam én és az aktuális rendező, általában a cirkusz igazgatója Fekete Péter kihozni a legtöbbet. És Persze, ő maga is tudja, és be is vallja. Voltak ott is azért.
0: Én tudom, volt, melyik volt az. Volt, amikor Kupnak voltál öltözve.
1: Olyan is volt.
0: Öltöztetve. Igen. Azt imádtam. Yeah,
1: bohóc voltam amúgy, csak most a Zsuzsi mondja Kupnak, bohóc.
0: Tojás voltál.
1: Hát van ez a klasszikus fehér bohóc, amúgy Németországban, ez egy nagy
0: van is egy ilyen gyerekdal. Cirkuszba. Van is egy ilyen gyerekdal erről a tojásról. Igen, igen, már egyszer mondtam, ja, de nem ismerted.
1: Nem. Akkor nem, most se ismerném.
0: Nem baj.
1: De elhiszem neked, elhiszem.
0: Igen, úgy
1: szóval
0: néztél
1: igen, voltak,
0: ki.
1: Abszolút kúp voltam valóban, de tényleg voltak kevésbé sikeres előadások, és voltak olyan előadások, amik után véget ért, ma már vagyis közelítettünk a végéhez, mit tudom én, mondjuk ma van 23-a, 25-én véget ért, és az emberek konkrétan irkáltak a cirkusznak az oldalára, e-maileket, stb., hogy ne legyen már vége, mert ő hallotta a szomszéd Marikától, hogy milyen jó, és nem tudott már eljutni az előadásra, legyen már még egy plusz 2-3 előadás. Ne,
0: és akkor ilyenkor mi van? Amikor megkapják a levelet a vezetőség, akkor beraknak még plusz adásokat?
1: Hát, ha megoldható, ha nincs utána épp másik műsor rögvest, uh-huh, akkor volt rá precedens, igen.
0: De jó.
1: Volt rá precedens, például jó, a Dinasztiák című műsorunknál volt ilyen.
0: Tehát, hogy így eljut tényleg a közönség kívánsága a vezetőséghez. Ez nagy dolog.
1: Mondom, hogyha nyilván azért ezt ne vegyük készpénznek, tehát nem az van, hogy most ír 10 ember, akkor utána azt mondják, hogy jó, akkor csinál. Nem. Uh-huh. Hogyha van rá lehetőség, és azok az artisták még szabadok. Itt az volt a nagy szerencse például a Dinasztiák, aminél így történt, hogy magyarok voltak.
0: Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy igen, hogyha most egy olasz társulat van, akkor ők mennek tovább,
1: így
0: nyilván,
1: van,
0: tehát le vannak szerződve,
1: van,
0: akkor indulniuk
1: van
0: kell, nem
1: és
0: tudják
1: és akkor nincs mese ott,
0: megvárni.
1: Most hiába kéri. Uh-huh. 10 000 ember, nem tudsz több előadást berakni, mert véget ér mondjuk az előadás ma 23-án este 7-kor.
0: És ők ennyire szerződtek,
1: ők
0: és mennek
1: reggel,
0: tovább.
1: Mennek, pakolnak, és húzzák a karavánt, és mennek. Uh-huh. Tehát, hogy ott nincs mese. A magyaroknál ez megoldható volt, mert körbe ment egy e-mail aztán, és akkor minden artistát megkértek, hogy ha még tehetik idejükből, kifér, akkor még egy 5 előadást csináljunk meg pluszba ebből a Dinasztiák című műsorból. És valóban még egy 5 előadás meg is történt akkor. Olyan van, hogy megy az évad, úgymond, nevezzük színházi nyelven, és mondjuk mit tudom én, csak péntekre csak egy előadás van kiírva, de mondjuk annyira nagy sikere van, és mondjuk arra már nem kaptak sok helyet, minden beraknak még egyet. Ilyen van. Ilyen van. De olyan, hogy meghosszabbítani, olyanra eddig csak azért egy példát tudtam az én 11 évemből onnan, mert azért mondom, nem egyszerű ezt logisztikailag megoldani sajnos, bármennyire is szeretné a közönség.
0: Tudod, mi lett volna nagy show, Gyuszi? Adásból állsz föl. Na, én ezt nem csinálom.
1: Az nagy jelenet lenne.
0: Viszont vár a hallgató, a játékos, és akkor na, maga elszobázott, én meg innentől kezdve ezt nem csinálok. Mikroport ki,
1: az
0: és kivonulsz a képernyőből. Beírtad volna magad a történelembe, szerintem. Ez kellett volna, látod?
1: Be.
0: Mindenki oda kapta volna a fejét. Ki ez a csávó? Ki ez a bátor?
1: Az biztos.
0: Jó, mondjuk az egy ködbérrel sújtottak volna, az biztos.
1: Ettől féltem a legjobban, igen, hogy ez ködbéres történet lett volna sajnos. Meg ráadásul, hát tudod, hát a régi köztévé, most már hál' Istennek mondhatjuk így, hogy a régi köztévé azért ott olyan szerződéseket iratott, ami azért nagyon egyoldalú volt, legyünk őszinték.
0: Bevették magukat.
1: Hát persze, nyilván most én egy ilyet tényleg megcsinálok, amit mondasz, ami amúgy rohadt nagy poén lett volna.
0: Hát na jó van, én ezt már unom.
1: Szerintem én azt sem tartom kizártnak, hogy azt a pénzt, amit a lakás eladásért kaptam, azt egy-egy butalhattam volna át
0: szerintem
1: a köztévének. Lehet, hogy jobban jártam, hogy nem.
0: Nem kell a cirkusz. A felmondásra,
1: de kell.
0: Felmondásra
1: a cirkusz
0: van.
1: Kell.
0: Cirkusz kell. A népnek is, nekünk is. De a felmondásra igen. De van, amikor az ember fel kell, hogy álljon.
1: Jól mondod, drága Zsuzsám, így van, egyetértek maximálisan. Hát reméljük, hogy ti is egyetértettetek velünk, nem csak ebbe, hanem így az egész mai napi kis beszélgetésünkbe. Ma még, ugye, ahogy elmondtuk már 9 órakor is, ma ez a 40-42 fokos hőség itt van még felett. Júj, Zsuzsi megy strandra,
0: igen,
1: kövessétek,
0: igen.
1: De a Zsuzsit kövessétek a strandon.
0: Jaj, engem
1: hívjátok
0: ne.
1: Hívjátok meg egy lángosra.
0: Én inkognitóba vagyok ilyenkor, minden van rajtam.
1: Hívjanak meg egy lángos,
0: csador.
1: Az lehet, nem?
0: Persze.
1: Na.
0: Persze.
1: Megint egy kamu nevetést, így bedobok. Igen, egy gyereki kifejlesztettem egy kamu nevetést, jó?
0: Ez a nevetés, ez a kamu nevetés.
1: Nem, amúgy nagyon szar. Na mindegy.
0: Na vigyázzatok magatokra. Hidratáció, dinnyével, vízzel, mindennel.
1: Így van, jól mondja
0: naptej,
1: a nényém.
0: És menjetek fürdőbe. Nem fürdőbe, hanem fürdőzési lehetőségeket keresetek fel.
1: Így van. És vigyázzatok nagyon magatokra.
0: Hagyjál most már, hagyj menjek, jó?
1: Menjünk.
0: Na, sziasztok!

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálo bukó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a bukó az ugye a tüdőnk, a kálo bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként, és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című Eurovíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép csütörtök déli időt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ez a drága jó meleg nap augusztus 6-ára esett, mely napon a Bettinákat és a Bertákat köszöntetjük, boldog névnapot kívánok nekik. Ebben a 4 percben is megnézzük, hogy mi várható az utakon, Budapest tekintetében persze, és azután pedig az időjárás részletei következnek egészen vasárnapig. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 2:30-ig daruzás miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan zárják le az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között egészen este 9 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között délután 4-től egészen este 9-ig filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnik a sávlezárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából a Szerémi úti ívben, a külső sávban. A Dombovári útra továbbra sem lehet behajtani. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál. A forgalom így váltakozva egy sávon halad. A 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. A nap folytatásában teljes sáv és válszélességgel érkezve leural mindent az év egyik legmelegebb napja. Ugyanis ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban többfelé már megzavarhatja.

komoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, délutára pedig akár 40 fok köré melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint este 7-kor 37 fokkal kezd enyhülni a forróság, este 8-kor 35, 10-kor 32, hétvégkor 30 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 27 fokig ereszkedik vissza a hőmérő higanyszála. Holnap érkezik a 4-5 fokos enyhülést hozó hideg front, aminek nyomán így az azt követő szombat, vasárnap és hétfő 33-35 Celsius közötti maximumokat hoznak majd. Na de ne keseregjünk, nézzük inkább a részleteket. Pénteken a meleg 27 fokos hajnalt követően a napos időszakokat többfelé zavarhatják majd felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan, kisebb területeken is elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, az ivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsiusos maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

Rádió Dick. Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról, és úgy általában is figyeljünk magunkra, főleg az autóval közlekedők. Augusztus 6-a van, a Bertákat és a Bettinákat köszöntjük. Isten éltesse a névnaposokat. Az időjárás jelentése támaszkodva nagyon vártam a pénteki napot, hogy hoz majd egy felfrissülést, de ahogy ez kiderült, mindössze 4-5 fokkal esik majd vissza a hőmérséklet, persze az is

Budapesti útinform. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30-ig, daruzás miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan zárják le az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között egészen este 9 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között délután 4-től egészen este 9-ig filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnik a sávlezárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából a Szerémi úti ívben, a külső sávban. A Dombovári útra továbbra sem lehet behajtani.

kiukadni a Mester utcába. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. A József körúton, a Petőfi híd felé, a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A nap folytatásában teljes sáv és válszélességgel érkezve leural mindent az év egyik legmelegebb napja. Ugyanis ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban több felé már megzavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge.

éjfélkor 30 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 27 fokig ereszkedik vissza a hőmérő higany szála. Holnap érkezik a 4-5 fokos enyhülést hozó hideg front, aminek nyomán így az azt követő szombat, vasárnap és hétfő 33-35 Celsius közötti maximumokat hoznak majd. Na de ne keseregjünk, nézzük inkább a részleteket. Pénteken a meleg 27 fokos hajnalt követően a napos időszakokat többfelé zavarhatják majd felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan, kisebb területeken is elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, az zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsius-os maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet. Le kercsi, mi me pirgyom, murelau vesz a pijom, ajde!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást a hőségriadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdúszoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik a napközbeni hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik, a fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Még idén kírják a közbeszerzést a HÉV jármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a Budapest esti közúti forgalmat. Az elektromos autók kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik szerint a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridek ezekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartó rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nagy érdeklődés miatt az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 000 látogatót vonzó kiállítás csaknem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dick.
1: Legyen szép a csütörtöki napunk, ígyunk sok folyadékot, együnk könnyű ételeket, és amennyire rajtunk és a körülményeinken múlik, próbáljunk árnyékos, hűvösebb helyeket keresni az univerzumban. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 6-án a Bertákat és a Bettinákat köszöntöm, Isten éltesse őket sokáig, és a továbbiakban megnézzük az időjárást, előtte pedig mondanám, hogy mire érdemes figyelni a Budapesten autóval közlekedőknek. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 2:30-ig, daruzás miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan zárják le az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között egészen este 9 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között délután 4-től egészen este 9-ig filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnik a sávlezárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából a Szerémi úti ívben, a külső sávban. A Dombovári útra továbbra sem lehet behajtani. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalúza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál. A forgalom így váltakozva egy sávon halad. A nap folytatásában teljes sáv és válszélességgel érkezve leural mindent az év egyik legmelegebb napja. Ugyanis ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban többfelé már megzavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, délutára pedig akár 40 fok köré melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint este 7

ismét csak lokálisan, kisebb területeken és elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, az ivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsius-os maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

0: 95.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Szép napfényes délutánunk van, az év egyik legmelegebb napja augusztus 6-ára esett, mely napon a Bettinákat és a Bertákat köszöntöm névnapjuk alkalmából. A holnapi leülést követően 5 fokkal esik vissza csupán a hőmérséklet, hogy ez mit is jelent majd számokban kifejezve egészen vasárnapig, az útinform után mesélek majd róla. Az Erzsébet hídon Pestre, a pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30-ig, daruzás miatt. A Margit

építés miatt. Időszakosan zárják le az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között egészen este 9 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között délután 4-től egészen este 9-ig filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnik a sávlezárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából a Szerémi úti ívben, a külső sávban. A Dombovári útra továbbra sem lehet behajtani. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sáv

sértése miatt. A nap folytatásában teljes sáv és válszélességgel érkezve leural mindent az év egyik legmelegebb napja. Ugyanis ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban többfelé már megzavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, délutára pedig akár 40 fok köré melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint este 7-kor 37 fokkal kezd enyhülni a forróság, este 8-kor 35, 10-kor 32, éjfélkor 30 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 27 fokig ereszkedik vissza a hőmérő higanyszála. Holnap érkezik a 4-5 fokos enyhülést hozó hideg front, aminek nyomán így az azt követő szombat, vasárnap és hétfő 33-35 Celsius közötti maximumokat hoznak majd. Na de ne keseregjünk, nézzük inkább a részleteket. Pénteken a meleg 27 fokos hajnalt követően a napos időszakokat többfelé zavarhatják majd felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan, kisebb területeken és elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, az zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsiusos maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben. Íló.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szígy vászlas eszel.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigányzenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek, és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rompodrom
1: 100.3 Rádiódi.
0: Utazz a Dik Rádióval.
2: Kellemes csütörtököt kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról, és úgy általában is figyeljünk magunkra, főleg az autóval közlekedők. Augusztus 6-a van, a Bertákat és a Bettinákat köszöntjük. Isten éltesse a névnaposokat. Az időjárás jelentése támaszkodva nagyon vártam a pénteki napot, hogy hoz majd egy felfrissülést, de ahogy ez kiderült, mindössze 4-5 fokkal esik majd vissza a hőmérséklet, persze az is jól esik nekünk, na de 33 és 35 fok között válogathatunk a következő napokban. Azt hiszem, hogy ezt nem nevezhetjük egy igazán erős felfrissülésnek, de most per pillanat ezzel kell beérnünk. Ebben a 4 percben is megnézzük az időjárást egészen vasárnapig, előtte pedig következik a budapesti útinform. Szakaszos sávlezárásra kell készülni az 5. kerületben,

között a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert vízvezetéket javítanak. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton, mert hogy egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. A Budafoki útnál kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK járatok és a kerékpárosok hajthatnak át. Tart a felújítás a Flóriántéri felüljárón, lezárták a felüljáró északi ágát. Az Árpád-hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. A visszaforduló buszsáv továbbra is le van zárva. Az Árpád-hídon Budára buszsávot jelöltek ki. A Tavasz utcát lezárták a Polgár utcától a Tízes főút felé, ezen a szakaszon csak a BKK járatai, az építési forgalom, valamint a kerékpárok közlekedők hajthatnak át. Továbbra is tilos balra kanyarodni a Vörösvári útról a Szentendrei útra, de a Pacsirtamező utcai visszafordulón át elérhető ez az irány is. A nap folytatásában teljes sáv és válszélességgel érkezve leural mindent az év egyik legmelegebb napja. Ugyanis ma tetőzik a hőség, a napos időt azonban többfelé már megzavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, délutára pedig akár 40 fok köré melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint este 7-kor 37 fokkal kezd enyhülni a forróság, este 8-kor 35, 10-kor 32, éjfélkor 30 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 27 fokig ereszkedik vissza a hőmérő higanyszála. Holnap érkezik a 4-5 fokos enyhülést hozó hideg front, aminek nyomán így az azt követő szombat, vasárnap és hétfő 33-35 Celsius közötti maximumokat hoznak majd. Na de ne keseregjünk, nézzük inkább a részleteket. Pénteken a meleg 27 fokos hajnalt követően a napos időszakokat többfelé zavarhatják majd felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan, kisebb területeken és elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, az ivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsiusos maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

0: Rádió Dick.
1: Hallod?
2: Legyen szép a csütörtöki napunk, ígyunk sok folyadékot, együnk könnyű ételeket, és amennyire rajtunk és a körülményeinken múlik, próbáljunk árnyékos, hűvösebb helyeket keresni az univerzumban. Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 6-án a Bertákat és a Bettinákat köszöntöm, Isten éltesse őket sokáig, és a továbbiakban megnézzük az időjárást, előtte pedig mondanám, hogy mire érdemes figyelni a Budapesten autóval közlekedőknek. Az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, várhatóan délután 14:30-ig, daruzás miatt. A Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan zárják le az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között egészen este 9 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között délután 4-től egészen este 9-ig filmforgatás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában napközben irányonként csak egy sáv járható elektromos közműépítés miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Tart a vasúti híd felújítása és átépítése a Rákóczi híd Budai híd főjénél. Mától megszűnik a sávlezárás a Szerémi úton a Rákóczi híd irányából a Szerémi úti ívben, a külső sávban. A Dombovári útra továbbra sem lehet behajtani. A 9. kerületben a Mester utcában, az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Napközben az Üllői úton, a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban, csatornakarbantartás miatt. A József körúton, a Petőfi híd felé, a Sejber Sándor utcától a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton, a Blaha Lujza tér után csak egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Vízvezetéket javítanak a Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál. A forgalom így váltakozva egy sávon halad. A 11. kerületben a Budafoki úton, a Barázda utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani elektromos közműépítése miatt. A nap folytatásában tetőzik a hőség, a napos időt azonban többfelé már megzavarhatják gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű. A légmozgás is gyenge mérsékelt lesz, délutára pedig akár 40 fok köré melegszik a levegő. Az előrejelzések szerint este 7-kor 37 fokkal kezd enyhülni a forróság, este 8-kor 35, 10-kor 32, évfélkor 30 fok lesz. S holnap hajnalra csupán 27 fokig ereszkedik vissza a hőmérő higanyszála. Holnap érkezik a 4-5 fokos enyhülést hozó hideg front, aminek nyomán így az azt követő szombat, vasárnap és hétfő 33-35 Celsius közötti maximumokat hoznak majd. Na de ne keseregjünk, nézzük inkább a részleteket. Pénteken a meleg 27 fokos hajnalt követően a napos időszakokat többfelé zavarhatják majd felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan, kisebb területeken és elszórtan várható. Országos esőre sajnos nem számíthatunk. A szél többfelé megerősödik majd, a zivatarok környezetében akár viharos széllökések is lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet pénteken 34 fok körül alakul. Szombaton a front mögött már frissebb lesz a hajnal, de ez még mindig 22 fokos reggelt jelent. Napközben 34 Celsiusos maximumra készülhetünk, amiben igazán jól fog esni majd a megélénkülő szélmozgás. Továbbra is sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg zivatar eleinte még előfordulhat. Vasárnap folytatódik a napos idő, csapadék nem várható, és előre láthatóan 34 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
3: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok! Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia- és vízügyi helyzet állt. A kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a paksi atomerőmű 8 turbinájából már csak egy termelt, a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet. A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott, az esti terhelés több száz megawattal maradt el a vártól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalomcsökkenéssel járt, illetve extra költséget rót a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony árakon kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevételkiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, a hőség nem enyhül. Az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víztermelési kapacitása pedig kevés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Közlekedési hírek.
5: A Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
5: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg a gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
6: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek küldeni, viszont amíg én várom a további kívánságokat, addig olvasok is egy újabb SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Bucinak és öcsinek, a kettő királynak szeretnénk a műhelybe küldeni egy zenét, kívánunk sok boldogságot és kitartást, Piócska és Csapcsika. Na hát akkor Piócska és Csapcsika nagyon sok boldogságot kíván, illetve kitartást a Bucinak és öcsinek, a kettő királynak a műhelybe, szóljon nekik egy kiváló dal, és hát én úgy gondolom, hogyha sok boldogságot küldtek nekik, akkor igazából ők biztos, hogy rajcsávók lehetnek, úgyhogy jöjjön Máriótól a Rajosan.

0: milyen az, amikor beindul.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni itt a 100.3 Rádiódikken, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi értelemszerűen bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Szóval nem is húzom annyira tovább az időt, jöjjön egy következő SMS, melyet nem régen kaptam, így szól: szia, szeretnék kérni zenét Hallai Tibornak Runcutól, köszönöm. Na hát akkor Runcu fog szólni az elkövetkezendő perceknek Hallai Tibornak, bár nem tudtuk meg, hogy kiküldi a zenét, úgyhogy még egyszer ki kell hangsúlyozzam számotokra, egy jó kívánságkérés így néz ki: szia, tehát köszönés. Utána bemutatkozás, egyrészt, hogy tudjam, hogy kiküldi a zenét, másrészt, hogy be tudjam mondani, hogy kiküldi a dalt. Utána kéne tudni, hogy ugye kinek szól a zene, olyan, hogy após vagy kollega, szerintem nem az igazi, tehát legalább egy keresztnevet azért írjunk oda, illetve hogy milyen zenét, vagy hogy rám bízzátok-e, meg egy kellemes üzenet. Tehát, hogy küldeném neki a zenét azért, mert szeretem, vagy azért, mert utálom, vagy azért, mert rántott sajt áfonya szósszal. Tehát, hogy bármi miatt, ha küldöd a zenét, szerintem írjátok oda, így a legszívhez szólóbb, de most akkor a Runcutól fogjuk meghallgatni a Kamado Triot.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng-Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg a gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Sokan azt hiszik, hogy a sikeres életmódváltás kizárólag drasztikus döntésekkel, radikális diétákkal és önös hanyargató edzéstervekkel érhetőek el. A viselkedés tudományi kutatások és a gyakorlati tapasztalatok azonban egészen más mutatnak. A fenntartható hosszú távú eredmények kulcsa nem egy hirtelen váltásban, hanem a mindennapok következetesen ismételt, szinte észrevétlen kis döntéseiben rejlik. Igen, tehát itt ez nem azt jelenti, hogy mi most éppen megettünk egy salátát, ezért holnap most már ehetünk töltött káposztába tekert, lecsós pörköltött 10 kiló kenyérrel, mert megettünk egy salátát, hanem tényleg át kell szokni arra, egy teljesen új rutinra, hogy mondjuk a kaja, az csak egy kaja, csak egy evés. Most tudom, hogy a szabolcsias, töltött káposztás, székelyföldies, nem tudom milyen pörköltös, ez csak egy kaja. Tehát a romáknak szeretném kihangsúlyozni, hogy szó szerint bemegy a szájukon, és kijön utána. Nem tudom ezt ettől jobban már kihangsúlyozni, hogy szerintem egy kaja nem ér annyit, hogy az ember elhízott legyen, sem esztétikailag, sem egészségileg nem vezet előre. Tehát nem jobb az, hogy mondjuk az ember 5 évet tovább tud élni az unokáival karöltve, meg a gyerekeivel és a családjával karöltve, azért mert életmódot váltott. Szerintem az sokkal többet ér, mint mondjuk egy lecsós töltött káposztás pörkölt keveréke. Illetve itt volt ez az önsanyargató edzésterv, tehát olyan nincsen, hogy mi csak szimplán állunk egy helyben, és majd egyszer csak jól fogunk kinézni. Tehát én nem bírom elképzelni, hogy Christian Bale, amikor 51 kilóról 110 kilóra felgyúrta magát, hogy akkor ő csak úgy várta a sült galambot a szájába. Hát nem, hogyha valaki szeretne izmosodni, szálkásodni, fogyni, tömegelni, bármi, ahhoz kell tenni. És az önsanyargatás, az pont erről szól. Tehát a szenvedés mindenféleképpen opcionális. A fájdalom az elkerülhetetlen, tehát vagy fáj a szívünk azért, mert hát hogy nézzünk ki, meg tiszta egészségtelenek vagyunk, vagy azért fáj a szívünk, mert fú, nagyon izomlázam van, meg hát éhes is vagyok, de nem baj, mert legalább egészséges leszek. Tehát fájni így is úgy is fog, a szenvedést kell igazából átkonvertálni az agyunkba jutalomra. Tehát fú, izomlázom van, hú, de jót edzettem, de ügyes vagyok. Tehát, hogy itt kéne egy kicsit a mindennapi apró kis szokásokat, rutinszerű dolgokat átváltoztatni, és például csak mondok egy nagyon egyszerű és buta példát, hogyha mondjuk elmegyünk egy bevásárlóközpontba, akkor nem szó szerint a bejárathoz parkolni, hanem lehetőleg egy kicsit messzebb, egyrészt nem nyitják neki az autónknak a másik kocsit, illetve ott is ott van a lépésszám. Tehát a napi lépésszám is, hogy meglegyen, szerintem ez egy apró gesztus, de hogyha az ember hozzászokik, akkor igazából föl se tűnnék neki, hanem automatikusan egy olyan parkolóhelyet keres, ami jó messze van a többi kocsitól, és így biztos, hogy nem sérül az autó, nem sérül a vagyonunk, és egy fokkal egészségesebb is. Szóval próbáljatok meg elképzelni egy embert a halálos ágyán, akinek már tényleg nincsen sok hátra. Na most egy ilyen interjúztató leülne egy újságíró. Kedves Kálmán, ha ön többet sétált volna minden nap egy életen át, és ezért egy héttel tovább élne, mint most, ahogy élne, ön ebbe beleegyezett volna, és biztos vagyok benne, hogy mondaná a kedves Kálmán nevű fikció kitalált úriember, hogy persze, bárcsak inkább naponta többet sétáltam volna, és mondjuk most egy héttel tovább élnék, és többet látnám egy héttel az unokáimat, meg a gyerekeimet. Úgyhogy sosem késő elkezdeni, igazából hosszú távra kell gondolkozni, nem mindig csak azt kell nézni, hogy mi lesz holnap, hanem

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3

0: Rudi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a

0: Nagyon sok szeretettel és tengermély tisztelettel várom a további zenei kívánságokat, mint SMS, mint betelefonálás formájában a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb kívánságot teljesítem, úgyhogy köszöntöm is a drága kedves hallgatót, aki itt vár engem a vonalban. Szia, itt vagy?
1: Szia, itt vagyok, igen, szia.
0: Hogy hívnak?
1: Józsinak hívnak, és szeretnék kérni egy jó hangulatú zenét a kis családomnak.
0: Hogy hívják a családtagokat?
1: A páromat, a feleségemet Viktóriának, a kisfiamat, a másfél éves kisfiamat Jocikának, és a 3 hónapos kislányomat Szintúgy Viktóriának.
0: Áldja meg őket a jó Isten, nagyon szép nevük van. Hagyj kérdezzem már meg, hogy milyen alkalomból kéred a dalt?
1: Hát csak így, hogy szeretem őket, dolgozunk, sietünk haza hozzájuk, igazság szerint.
0: Mit dolgozol, ha lehet tudni?
1: Na, mi kőművesek vagyunk.
0: Tehát akkor mondhatnám azt is, hogy Magyarország kőműves királya küldi a családjának a most következő dalt?
1: Hát ahogy szeretnéd fogalmazni, nem mondjuk így magunkat, de ahogy szeretnéd mondani.
0: Szereted a családodat, igen vagy nem?
1: Így van,
0: akkor I love you, ez fog szólni Varga Mikitől. Köszönöm szépen, hogy hívtál. További szép napot, sziasztok.
1: Én is köszönöm, legyél szerencsés.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Buko. Ugye igen, ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a Buko az ugye a tüdőnk, a Kálo Buko a májunk, és most mivel folytatjuk?
1: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
2: Íló.
1: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
2: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
1: Zeneszövegben.
2: Zeneszövegben. Igen, mert hát igen, ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen, az az íló.
1: Jó, íló. Így van. Szityúvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című euróvíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. Közlekedési hírek.
4: A Tárcsás utcában, a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton, a Háros vasútállomás közelében, a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton, a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves-Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
4: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg a gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630303030-as telefonszámot, és röviden, illetve tömören kövessétek a drága kedves hallgató példáját, aki itt vár engem a vonalban. Szia, itt vagy?
5: Szia, igen.
4: Hogy hívnak?
5: Tiszta.
4: Miben segíthetek?
5: Testvéremnek küldenék egy zenét.
4: Hogy hívják őt?
5: Angyal.
4: Angyal. Ez honnan ered ez a név, ha lehet tudni?
5: Hát igazából ezt a nagymamájáról kapta ezt a nevet.
4: Na, ez egy szép dolog, és mit üzenünk a kedves angyalnak?
5: Üzenjük, hogy nagyon szeressük, és hogy hiányzik nekünk.
4: Mit szólnál egy jó kis duethez, Mr. András Curtis, igaz testvér?
5: Jó, rendben.
4: Nagyon sok szeretettel fog szólni, köszönöm, hogy hívtál, szia.
5: Rendben, köszönjük.

0: neked marad.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: szavazhatik.
1: Várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint annyit, amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Hála Istennek, olyan sok hallgatója lett a Rádió Dicknek, hogy összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenkire sosem fog tudni elég műsoridő jutni egy nap, de én minden tőlem telhetőt megteszek, és mivel minden hétköznap 3-tól 6-ig itt vagyok, így elég nagy a valószínűsége, hogy előbb, de mondjuk utóbb is akár, de teljesülni fog a kívánságod, úgyhogy várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat, én pedig olvasom is gyorsan Leila SMS-ét, így szól. Szia, Leila vagyok, Jamalnak küldeném Máriótól a Nem bírom nélküled című dalt, üzenem, hogy szeretem, és nem engedem el a kezét. Köszi. Na hát akkor Leila nagyon szereti, és nem engedi el sohasem a kezét Jamalnak, pontosan ezért Máriótól meghallgatjuk a Nem bírom nélküled című slágerét. Emlék.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódig.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg a gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Elém lett rakva egy cikk, amit most fel kell olvassak nektek, hiszen közszolgálati blokk van, és az a szalag címe a cikknek, hogy ez a veszélytelennek tűnő reggeli szokás tönkre teheti az egész napodat. És fogadni merek, még nem olvastam el a cikket, hogy úgyis a telefonhoz lesz hozzá kötve. Tehát az a csúnya, bűnös, csúnya telefon teszi tönkre a mi mindennapjainkat, de jöjjön a cikk. Szakértők szerint az ébredés utáni első néhány perc meghatározza az egész munkanapunk hangulatát. Mindannyian ismerjük azt a nehezen leküzdhető, szorongó érzést, amikor a reggeli ébredés pillanatában már is ránk nehezedik az előttünk álló munkanap minden feszültsége. A szakértők szerint ezt a mentális túlterheltséget a munka előtti kiborulásnak nevezik, amiért jelentős részben mi magunk vagyunk felelősek, azzal a reflexszerű ártatlannak tűnő szokásunkkal, hogy ébredés után azonnal a telefon után nyúlunk. Látjátok, tudtam előre? De hogyha ez a telefon ennyire nagy tragédia és ennyire nagy probléma, akkor miért gyártanak ennyit? Miért fejlesztik ilyen tökéletesre? Miért ilyen jó az internet? Miért ilyen jó alkalmazások vannak? Miért jó hardveresen, szoftveresen? Folyamatosan fejlődik. Rákényszerítenek minket szoftver frissítésekkel, hogy vegyük meg az újat, mert a régebbit visszabutítják. Hogyha ennyire nagy probléma ez a telefon, akkor miért ennyire nagy része az életünknek mégis? Ez nagyon-nagyon-nagyon nagy kérdés. Akkor miért kell erőltetni ott fentről ennyire lefelé, azaz nekünk, hogy a telefon jó? Viszont a szakértők szerint, amikor reggel a telefon után nyúlunk, az agyunk másodpercek alatt átvált az zéró stimulációból a maximális pörgésbe. Az értesítések, e-mailek és közösségi média felületek ömlesztett információ áradata sokszerűen hat az idegrendszerre. Nem szeretnék senkit sem megbántani, de akinél ez tényleg ekkora problémát jelent, hogy valaki felkel, elkezd telefonozni, és akkor sokszerűen hat az idegrendszerére ez az ömlesztett információ áradat, akkor ő neki igazából az lenne a legjobb, hogyha tényleg igazából ilyen ingermentes életet élne egy zárt kis szobában, se napfény, se felhők, se ég, se fű, se zöld, se semmi, csak egy üres szürke szoba, és akkor biztos, hogy nem lesz sokszerű hatás az idegrendszerére, de nem vagyok ennyire gonosz, illetve tényleg ezt csak azért mondom, hogy akinek ez tényleg probléma, egy kicsit átlássa, hogy hát ez csak egy telefonozás. Ettől nem hal ki az emberiség, hogy valaki telefonozik reggel, és mivel ez egy közszolgálati blokk, ezért az a lényege, hogy elősegítsem az emberek mindennapjait. Tehát akinek tényleg problémát okoz az, hogy reggel egyből a telefonhoz nyúl, és akkor a neurális idegrendszerére ez rossz hatással van, az érostimulációból a maximális pörgés, tehát egy TikTokozás mondjuk, ő lássa már be, hogy ez csak egy telefonozás. Tehát nem arról van szó, hogy valaki allergiás a mogyoróra, és megeszt másfél kiló mogyorót egybe, hanem csak telefonozik. Ez tényleg nem okozhat problémát szerintem 2026 háromnegyedéhez közelítve már lassacskán, úgyhogy akinek mégis problémát okoz, van egy olyan módszer, amelynek neve pause, tehát angolul szünetet jelent. Igazából az első lépés ennek a módszernek az, hogy ébredés után legalább 15 percig el kell kerülni a telefon nyomkodását, hogy az agyunk békében hangolódhasson az előttünk álló napra. Úgyhogy ha valakinek tényleg problémát okoz, vagy szedje össze magát, vagy csak szimplán ne telefonozzon.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digen.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánság Show a 100.

itt továbbra is a 100.3 Rádiódik Bódi Kívánságshow című délutáni élő kívánságműsora, mely azt jelenti számotokra, hogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, értelemszerűen amennyi bele tud férni a napi 3 órányi műsoridőbe. Igaz, hogy több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik nap mint nap, de én minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kívánság legyen, méghozzá úgy, hogy ne csak abból álljon ki a műsor, hogy tényleg csak annyit olvasok be, hogy Jancsika speciálba küldi, ez internacionálisan küldi, az meg mondjuk sajtburgerrel küldi, hanem tényleg legyenek zenék is, de túl sok zene se legyen, úgyhogy törekszem erre az arany középútra, pontosan ezért gyorsan olvasom is a következő SMS-t, melyet Robitól kaptam, így szól. Szia tesó, Robi vágyók! Betonosoknak szeretnék kérni egy számot. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal Robi kérésére a Beton királyoknak, méghozzá Fehér Krisztiántól az Erőszakos Gágyi című zenét fogom most elindítani sok szeretettel.

0: buli az életem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 rád.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
2: Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasút vonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűzőnapnak kitéve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védő szekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. A kormány átfogó első ütemben 868 milliárd forint keretösszegű energiafejlesztési programot fogadott el, miközben a rendkívüli hőségben sikerült megőrizni az ország energiaegyensúlyát és fenntartani a kritikus infrastruktúrák működését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kétnapos kormányülés első napját és a védelmi munkacsoport ülését követően egy Facebook posztban. Ennek részeként felgyorsítják és átláthatóbbá teszik a háztartási napelemek hálózati csatlakozását, egyszerűsítik a termikus energia feltárásának engedélyezését, és bevezetik az ingyenes okosmérők igénylésének lehetőségét, ami az évi 4000 kWh feletti fogyasztású háztartások számára kötelező lesz. Ausztriában az alacsony dunai vízállás miatt gyakorlatilag leállt az áruszállító hajózás, és a minisztérium a folyami áruforgalom jelentős visszaesésére számít. A tárca szerint a jelenlegi helyzet a 2003-as és 2018-as történelmi mélypontokhoz hasonlítható, miközben a rendkívüli kisvizes időszak már nyár közepén kialakult. A szakértők szerint a szélsőségesen alacsony vízállás hosszabb távú tendencia része, és a jövőben gyakoribbá válhat. Magyarország ivóvízkészlete teljes biztonságban van, stratégiai vízhiány nincs az országban, mondta Köböl Anita kormány szóvívő. Azt is közölte, az elmúlt napokban számos félreértés látott napvilágot az ivóvízellátással kapcsolatban. Kiemelte, az átmeneti akadozás oka az, hogy a kánikula idején megnövekszik a fogyasztás, ezért gyorsabban örülnek a tárolók, a vízelőkészítő berendezések kapacitása viszont véges. A lajtos kocsik a biztonsági garanciát jelentik, mondta. A kormány rendkívüli parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre, ahol 10 törvényjavaslat szerepelne napirenden. A képviselők egyebek mellett az egészségügyi adatkezelés, a köznevelés, a rendészeti feladatellátás, a költségvetés és a veszélyhelyzeti szabályok módosításáról tárgyalhatnak. Napirendre kerül az Agrárkamarát, a szakképzést és az ÁFA törvényt érintő változtatás is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 százas telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét kértek, és hát, hogy milyen alkalomból küldenétek, ugyanis egy zenét lehet nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is küldeni, úgyhogy mindenféleképpen valami kellemes kis üzenetet is írjatok már oda az SMS végére. Én pedig olvasom gyorsan a következőt, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Zalaegerszegre szeretnék küldeni Brandonnak és Krisztiánnak egy zenét. Üzenjük nekik, hogy nagyon szeretjük őket, az egész családja. Na hát, hogyha az egész család nagyon szereti a kedves Brandont és a kedves Krisztiánt, akkor Zalaegerszegre nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal. Igaz, hogy nem lett konkrétum leírva, úgyhogy mivel én most én ezt úgy érzem, hogy rám van bízva, elindítom Lorenzótól a Nem értem, miért kell című slágerét.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

elő a telefonatokat, tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Zotyónak, a gyúrósnak és Tibikének küldenék egy dalt, kérlek játsszátok le. Na hát ez nagyon szép és nagyon jó. Egyrésztről sajnos nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, tehát hogy kiírta az SMS-t és kiküldi sok szeretettel Zotyónak, a gyúrósnak és Tibikének a most következő dalt, illetve azt se tudtuk meg, hogy milyen alkalomból. Tehát ez lehet pozitív, vagy akár nem.

0: mondd meg, mire
1: vár. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: A Tárcsás utcában a vasúti átjáró közelében a Gyékény utca és a Láng Endre utca közötti szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. A Nagytétényi úton a Háros vasútállomás közelében a Promontor utcánál is egy sávon haladhat a forgalom váltakozva, illetve mind a kettő irányban sávlezárásra kell számítani a Budafoki úton a Barázda utcánál. A Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak és kizárólag egy sáv járható, illetve az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos, illetve szakaszos sávlezárás nehezíti a közlekedést, illetve az István úton és a Pozsonyi utcában a felújítás miatt le van zárva a Pozsonyi utcába befelé a Tél utcánál járható belső kettő sáv, a kifelé vezető oldalon pedig már ugyebár korábban is lezárták a jobbra kanyarodó sávot. Az Erzsébet körúton a Blaha Lujza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, a József körúton pedig a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros, illetve parkolós sávot alakítanak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Le van zárva a fél útpálya az Izabella utcában az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövidebb szakaszon, illetve a Haladás utcában irányonként szintén csak egy sáv járható napközben, úgyhogy vezessen mindenki türelmesen, illetve természetesen óvatosan, meg hát szabályos kereteken belül egy kicsit azért vagányabban is, mert tényleg zavaró, hogy az ember haza akarna érni, és nem tud.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán tetőzik leginkább a hőség, viszont a napos időt már többfelé zavarhatják meg a gomoly felhők, de csapadék a térségben nem valószínű, úgyhogy ez a gomoly felhős téma nem olyan mérvadó. A légmozgás is gyenge és mérsékelt marad, a délután pedig 41 fok körül várható a csúcs hőmérséklet, természetesen az UV-sugárzás is nagyon erős, illetve piros figyelmeztetés van hőségre is, de ez már szó szerint a könyökünkön jön ki, viszont a holnapi nap folyamán tényleg lesz egy minimális érdemi változás, vissza fog esni a hőmérséklet 34 fok környékére, és hideg front zivatarokkal, záporokkal lesz majd várható péntekre, egy minimális felfrissülés lesz majd holnap.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Mintegy 50%-kal emelkednek a közúti bírságok Ausztriában, és egységes tarifát vezetnek be az egész országban. A legsúlyosabb büntetést gyorshajtásért szabhatják ki, a bírság összege akár 6000 euró is lehet. Hát ez egy eléggé kemény szigorítás, főleg ahhoz képest, hogy Ausztriában az emberek jól tudnak vezetni, jó kocsik vannak leginkább, illetve az utak is kiváló minőségűek, illetve felépítésűek, tehát amennyit én láttam Ausztriából az utakon, az leginkább Bécsig terjed, és kajakra az autópálya keresztül megy szinte szó szerint a városon, és akkor gyorsforgalmi úton lehet haladni, nem kell ott araszolgatni, előzgetni, csak simán egyenesen végig megy az ember, úgyhogy egy kicsit én szerintem ez a 6000 eurós pénzbírság gyorshajtásért sok, viszont ugye volt az elmúlt hetekben kérdés, hogy itt Magyarországon hogy kéne szigorítani a gyorshajtást. Hát az én személyes tapasztalatom szerint nem nagyon kéne itt szigorítani, főleg ennyire Magyarországon a gyorshajtással kapcsolatban bármit is, hiszen papíron nyilván sok baleset köthető papíron egy helyszínelő által a gyorshajtáshoz, de az általában igazából azért van, mert az emberek nem nagyon tudnak vezetni. És például én most megnéztem, hogy a rádiótól Szeged központjáig 176 kilométert írt a navigáció, tehát hogy annyi az út, és 2 óra 10 percet ír. Emberek, hogy lehet 2 óra 10 perc 180 kilométer? Ez még barátok között is maximum másfél órának kell legyen, és nem, sajnos nem. Nem, 2 óra 10 perc út másfél óra helyett, ez mind annak köszönhető, hogy az emberek sajnos nem nagyon tudnak vezetni, nem figyelünk oda egymásra, illetve a spórolás, ami a még nagyobb probléma. Mivel általában úgy néz ki mondjuk egy M5-ös út, szerintem aki tudja, hogy miről beszélek, őneki ezt nem kell megmagyarázzam, tehát hogy az ember felgyorsul egy adott tempóra, ami ő neki kényelmes, nem veszélyeztet senkit, mert legrosszabb esetben nyom egy kis féket, és akkor le van fékezve. De vannak a külső sávos emberek, akik 110-zel mennek, hogy spóroljanak az üzemanyaggal, és ők ugye nagyon mennek 110-zel, és akár mennyivel megy az ember a belső sávba, úgy is kivág eléd. Tehát kivág eléd, mert a kamion 100-zal megy, vagy az előtte lévő furgon 100-zal megy, ő meg 110-zel halad, és akkor ugye kivág eléd, nincs az, hogy lelassít, megvárja, míg elmegy mellette, akármennyivel a mellette lévő, és utána előzi ki, hanem ő kivág, és így alakulnak ki a torlódások, és az ember hiába gyorsul fel mondjuk egy Aston Martinnal 270-re, úgyis vissza kell lassítson nagyjából 500 méter múlva, mert megint kijön egy ilyen kis mazsola, úgyhogy ez a tökéletes példája annak, hogy miért másfél óra helyett 2 óra 10 perc háztól házig Szeged egy 176 kilométeres útszakasz, úgyhogy itt Magyarországon azért szerintem olyan sok gyorshajtásos baleset nincs, mivel általában az embereknek nem is olyan az autója, amivel csak úgy hirtelen fel lehet gyorsulni bármennyire, illetve spórolnak is az emberek a drága a üzemanyag miatt, meg hát amúgy sem nagyon tudnak vezetni, úgyhogy aki még meg is teheti magának, hogy pazarolja az üzemanyagot, komoly kocsija is van, amit tényleg bírja a tempót, akkor se fog tudni haladni, mert úgyis kivágnak elé például az autópályán 110-zel. Ez az én személyes tapasztalatom, eddig körülbelül 400-szor mentem le Szegedre meg vissza, 400-ból körülbelül 2 alkalom volt, amikor egységes tempómattal tudtam haladni, az is hajnalban volt.

0: kívánság nagyon más.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Nagyon szépen köszönöm elsősorban nektek ezt a mai napot, hiszen rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, és hát meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy elmondhassam nektek azt, hogy sajnos nem tudom mindig mindenki kívánságát teljesíteni, hiszen sajnos vagy hála Istennek már kinőttük magunkat annyira, hogy a bruttó 3 órányi műsoridőbe összesítve több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik, így ténylegesen mindenkire sosem fog elég idő jutni, de hát ilyen ez a pop szakma, lehet itt kicsit viccelődni vele, viszont viccet félretéve, akinek esetleg mégsem teljesült volna a kívánsága, őneki azt üzenem, hogy hosszú még az élet, és holnap is van nap, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, úgyis mindig annyi áldást kapok tőletek, hogy legyen szerencsés 100 évig, meg ilyenek, és akkor ilyenkor mindig azt mondom magamba, hogy na ne, 100 évig fogok élni, és hogyha tényleg így lesz, akkor én még 100 év múlva is teljesítem a kívánságokat, ezért mondom ilyen nyugodt szívvel, hogy előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, főleg holnap, amikor délután 3-kor újult erővel kipihentem, visszatérek majd, és teljesítem a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes további időtöltést kívánok mindenkinek, búcsúzásul pedig itt hagyok nektek egy jó kis női zenei blokkot, így búcsúzásul itt lesz velünk Edi, Merci B és Edit is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a mai napot, hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Dévlessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Digben.
0: 100.3 Rádió Dig. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Digben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Digben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Digben.
3: Szia Hajni!
4: Szia Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Bukó. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanult, akkor a Bukó az ugye a tüdőnk, a Kálo Bukó a májunk, és most mivel folytatjuk?
3: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
4: Íló.
3: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
4: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
3: Zeneszövegben. Íló.
4: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor az íló.
3: Íló. Így van. Szígy vászlas esze.
4: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi.
0: Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádió Dig nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigányzenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Borúk Szabina vagyok, és hát vártam a pillanatot, hogy újra elhozzam nektek a legfrissebb dalokat és a legfontosabb üziket. Ma is tartsatok velem 6-tól 8-ig.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Kitty azt írja, hogy szia, a lányomnak szeretnék és a férjemnek küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy itt vagy velem, Kitty, és akkor a családodnak küldjük a következő zenét, és hát akkor hallgass te is minket 6 órától este 8-ig, hiszen addig tart a kívánságműsor. Puszi mindenkinek, tehát csomi daftum el.

0: Sziasza!
1: 103 rádiódik.
2: Boss Hugo nevű felhasználó azt mondja, szia, Nyuszi vagyok, és a lányomnak szeretnék küldeni egy zenét. Köszönöm, kedves Nyuszi, hogy itt vagy, és bízom benne, hogy akkor ketten hallgatjátok most, bárhol is vagytok, a rádiónkat, úgyhogy a következő dal az valami nagyon-nagyon szép gyermekednek szóló zene lesz, úgyhogy tartsál velünk.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Meg a Viktor azt mondja, szia, jó, nagyon a zenét, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. Az Andongra tetszik jobban, vagy a tiédet, a szívem, írd meg nekem még az kommentben, illetve érkeznek most már a következő dalok is, videóklippek. Az a terv, hogy minden hónapban jöjjön ki egy. Mit szóltok hozzá?

0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrát cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrát cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: A paksi atomerőmű letekerésével kialakult energiakrízis miatt megemelkedtek az ország áramimport kiadásai, a portfólió pedig kiszámította mennyivel. A lap szerint a július 25-i 0,6 milliárd forintról már az importszámla napi közel 4 milliárd forintra hízott. Látványos mennyivel drágábbak az esti órák. Augusztus 4-én a 19 és 23 óra közötti 5 óra a napi importköltség csak nem felét adta, a hajnali órák pedig további 36%. Ezzel szemben 11 és 13 óra között a napi költség 1%-a sem keletkezett. Pár 9 centire vagyunk a Duna vasárnapi mélypontjától, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon. A kormányfő szerint továbbá jó hír az is, hogy a folyó ausztriai vízgyűjtő szakaszán eső várható. Budapesten a vasárnapi mélypont után lassan újra emelkedik a Duna vízszintje, utoljára egy hete volt 20 centis a vízállás. Északon Nagybajcsnál, illetve az egyik legkritikusabb szakaszon Paksnál is enyhe vízszint emelkedést mért a vízügy. A Duna alacsony szintje miatt kedden hajnalban már majdnem lekapcsolták a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de aztán hirtelen emelkedést mértek a szakemberek. Elrendelte a szlovén kormány, hogy az átviteli hálózat stabilitásának megőrzése érdekében a szlovén-horvát tulajdonú Krško atomerőmű legalább minimális teljesítménnyel maradjon üzemben, egyúttal kihirdette az energiaellátás alacsony szintű veszélyeztetettségét. A döntést azt követően hozták meg, hogy az erőmű a Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt megkezdte reaktora teljesítményének csökkentését. A kabinet szerint nem az ország villamos energiaellátása forog kockán, hanem az átviteli hálózat stabilitása. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az egyszülős központ az MTI-vel. A legfeljebb 16 éves sérült gyermekeket nevelő családok számára a központ teljesen térítésmentesen biztosít egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiát. Az egy éve létrejött egyszülős csillagpont programjaiba már a közel 60 család kapcsolódott be, és 900 fejlesztési alkalom valósult meg. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár, Beregvár megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23 érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Dáv Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, adik
0: jót. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádió Dit.
1: Fofftom azt mondja, Tomi vagyok, és Anna Lénának szeretnék a kislányomnak kérni egy zenét. Isten áldja, drága lányodat, gyönyörű és különleges neve van, úgyhogy bízom benne, hogy örömmel fogjátok hallgatni a következő dalt, amit csak nektek fog szólni.

0: Szapátyiv Tumenge!
1: 103 Rádiódik!
2: Sziasztok, Pina! A lányomnak, Natikának szeretnék, és a férjemnek, Norbinak küldeni egy dalt. Puszi! Köszönöm szépen, hogy Monoron is néztek bennünket, és hallgattok bennünket, a TikTokon és a Dick Rádion keresztül is, úgyhogy a következő dal nektek is fog szólni.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Sunen Romale.
2: Gréti küldi Giuliónak Dunaújvárosba következő dalt, hiszen nagyon fontos személy ő számára, a millió puszi nektek.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: 100.3 rádiódik, ahol a mi hangunk hallatszódik.
1: Rigoberti! Ciao, Bartalita, men!
2: Nela, den!
3: Soy Berti, kajas!
1: A ich schistali, mate, žapi, balanga, den!
4: Kirva!
5: Konsi!
4: A vispi, balanga!

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Kedves hallgatók, 6 órától este 8 óráig kívánságműsor velem Borúk Szabinával minden hétköznap 6-tól 8-ig. Köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet, hogy velem tartottatok.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, kálóbúkó. Ugye igen. Ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a búkó az ugye a tüdőnk, a kálóbúkó a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam.
2: Zeneszövegben.
3: Zeneszövegben. Igen, mert hát igen. Ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jaj, íló. Így van. Szityvászla sesza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A leghíresebb cigány muzsikusok és jelentőségük. A cigány muzsikusok évszázadok óta meghatározó szerepet töltenek be Magyarország és Európa zenei életében. Különleges tehetségük, kiváló hallásuk, virtuóz hangszeres tudásuk és érzelmekben gazdag előadásmódjuk világszerte ismertétette őket. A cigányzene nem csupán szórakoztatás, hanem egy olyan kulturális örökség, amely generációról generációra öröklődik. A magyar cigányzenészek jelentős szerepet játszottak a magyar nóta, a csárdás és a verbunkos hagyományának megőrzésében és népszerűsítésében, valamint a magyar zenei kultúra nemzetközi elismerésében. Az egyik legismertebb cigány muzsikus Cinka Panna, akit sokan az első híres cigány hegedű művészként tartanak számon. A 18. században élt és rendkívüli tehetségével hamar ismerté vált. Saját zenekart vezetett, ami abban az időben különleges teljesítménynek számított, különösen nőként. Munkássága hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenészek egyre nagyobb megbecsülést kapjanak Magyarországon. Legendás alakja ma is a magyar cigányzene egyik legfontosabb jelképe. A 19. század egyik legismertebb primása Bihari János volt. Játékát még a kor legnagyobb zeneszerzői is csodálták. A verbunkos zene egyik legkiemelkedőbb alakjaként tartják számon, művészete nagy hatással volt a magyar nemzeti zenei fejlődésre. Hegedű játéka nem csak Magyarországon, hanem Európa számos országában ismerté vált. Szintén kiemelkedő alak Dankó Pista, aki több száz magyar nótát és cigány dalt komponált. Bár elsősorban zeneszerzőként ismert, művei a cigány zenekarok repertoárjának máig meghatározó részét alkotják. Dalai mély érzelmeket közvetítenek és a magyar zenei örökség fontos részét képezik. A 20. század egyik legnagyobb cimbalom művésze Rácz Aladár volt. Már gyerekkorában rendkívüli tehetséget mutatott, később pedig Európa számos országában koncertezett. Játékát olyan világhírű zeneszerzők is nagyra értékelték, mint Igor Stravinsky. Munkásságával bebizonyította, hogy a cimbalom önálló koncerthangszerként is megállja a helyét a világ legnagyobb színpadain. A modern cigányzene egyik legismertebb képviselője Lakatos Sándor, aki hosszú éveken keresztül a magyar cigányzene egyik legismertebb primása volt. Zenekarával számos országban fellépett és nagy szerepet vállalt a hagyományos cigányzene fennmaradásában. A világhírű 100 tagú cigányzenekar különleges helyet foglal el a muzsikus cigányok történetében. A több mint 100 zenészből álló együttes a világ legnagyobb cigányzenekaraként ismert. Repertoárjukban klasszikus művek, magyar nóták, csárdások és cigányzenei feldolgozások egyaránt szerepelnek. Fellépéseikkel bejárták a világ számos országát, és jelentősen hozzájárultak a magyar cigányzene nemzetközi elismertségéhez is. A zenekar Hungarikum címmel is büszkélkedhet, ami jól mutatja kulturális jelentőségét. A cigány muzsikusok sikerének titka nem csupán a kivételes technikai tudásban rejlik, hanem abban is, hogy zenéjüket mély érzelmekkel adják elő.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Roma Szalon a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Üdvözlöm a rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 6-a csütörtök van, és 20 óra múlt. Augusztus 6-án ünnepeljük Jézus Krisztus színeváltozását, Urunk színeváltozását. És ugye ez pontosan mit jelent? Abban szakértői segítségem lesz, úgymond, mert itt van velem a vonalban Baranyi Tamás. Szeretettel üdvözöllek!
1: Hello, szia Pannikám, és üdvözlöm a hallgatókat is. Sziasztok, annyit így előjáróban mondanék, hogy azért nem nevezni magam szakértőnek, pontosabban nekem sem olyan végzettségem, titulusom, meg sem olyan tevékenységem nincs, ami megindokolná azt, hogy én most valamilyen nagy elánnal itt belefogjak bármibe. Egyszerűen csak érdekel ez a téma, és akkor így néha utána olvasok meg. Hát olyan sok nagyon nagy tudásom nincs is ezzel kapcsolatban, de talán nem is az a lényeg, ugye az alapokat azért tudom.
0: Éppen ez érdekelt engem, hogy valaki világossá tegye nekem, hogy mire is gondol itt a költő, vagyis ez a nap mire is gondol, mire emlékezünk ki. Így van.
1: Igen, most, hogy így szó volt róla, hogy hisz, beszélünk róla, akkor így megnéztem, hogy kíváncsi vagyok, egyébként ezt ki fogom próbálni. Szerintem nagyon érdekes lenne megnézni, hogy az evangéliumi jelentek, ugye mindegyiknek van egy címe, amit hát mi adtunk neki, mondjuk például mondjuk a kánai mennyegzőn végzett csoda, az volt Jézus első csodája, amikor a vizet borrá változtat, és akkor a kánai mennyegző, akkor mit tudom én, a tékozó fiú példázata. Tehát, hogy mindegyiknek van, minden résznek van egy ilyen címe. Érdekes lenne így egymás után állítva és sorrendben megnézve, hogy az események hogyan következnek egymás után, mert szerintem ez nagyon fontos. Észrevettem, hogy az evangéliumban meg különösen van egy-két ilyen dolog, és itt is érdekes, hogy akkor maga ez az esemény, ezt mi előzi meg, tehát mi keretezi, és előtte arról van szó, hogy most meghallgattam, csak a Máté evangéliumot néztem meg, egyébként mind a háromban bent van, a Jánosban ugye nem említik, de a szinoptikus három evangéliumban, ami elég hasonló szerkezetű, meg más miatt is ugye egy csoportba sorolják őket, azokban szerepel. És a Máté evangéliumban úgy néz ki, hogy először az írástudók jelet kérnek Jézustól, hogy milyen kinek a nevében cselekszik, adjon nekik jelet, akkor tárja fel, hogy ő a messiás, ugye ez arra vonatkozik. Voltak ilyen messiás jelek. Egyébként Jézus ezeket mind hozza, csak nem figyelnek jól, illetve nem akarják érteni, vagy pontosabban nagyon is értik a jeleket, de nem akarják elfogadni mindezt abban az emberben, akit Jézus mutat. Ők nem ilyen messiást vártak, tehát ez nem lesz jó. És akkor jelet kérnek tőle, és Jézus nem ad nekik jelet. Mert azt mondja, hogy ha ti jelet, nem kaptok más jelet, mint Jónásnak a jelét, aki a szeggyomrában 3 napig volt benne. Tehát valami olyasmiről van szó, hogy itt van a szemetek előtt, ami történik. Igen. És mondja is azt, hogyha pirkad, akkor nem tudom, mit fogta, hogyha látjátok, hogy vörös az égai, akkor pirkad, meg felhoz más példát is, hogy tudjátok te olvasni a jeleket, ezt hogy nem értitek, nem látjátok, amikor a legnyilvánvalóbb, hogy mi történik, és hogy tulajdonképpen ugye Jézusra mondanak, mert ő maga az üzenet, ő maga az újdonság, ami megjelenik a térben. És ez is nagyon érdekes, hogy nekik nem ad jelet, viszont itt jeladás történik, mert hogy elváltozik színében, de még miután nem ad jelet a farizeusoknak, van még egy közbüső történés, amikor Jézus megkérdezi, hogy kinek tartják az emberek az ember fiát, őt. És akkor mondják, hogy hát hol van, ki ennek, ki annak, igen annak, és akkor megkérdezi őket, hogy és ki? Hát ti kinek tartotok? És ez egy nagyon jó jelenet, egyébként szerintem az egyik központi eleme jelenet az evangéliumnak, hogy akkor ti, akik velem vagytok már most már lassan 3 éve, ti mit gondoltok rólam? Mert az, hogy az emberek mit gondolnak, az, de neked személyesen mi a véleményed rólam? És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Jézus vindikál magának egy olyan előjogot, hogy igenis, neked azért álláspontot kell foglalni ezzel kapcsolatban, hogy én ki vagyok. Tehát nem vagyok megkerülhető. Jézus azt mondja, hogy állást foglalnod érdemes. Nem mondhatod azt, hogy közömbös neked, hogy én ki vagyok, mert olyan jellegű üzenettel álltam elő, ami de nem lehet legyinteni. Lehet igent, hogy nemet mondani rá, de azt nem lehet mondani, hogy ez nem fontos téma. És akkor megkérdezi a tanítványokat, hogy hát ti kinek tartotok? És akkor Péter szólal meg, mindenki csendben marad, és akkor Péter szólal meg, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, a megváltó, az Isten fia, az Isten egyszülött fia. És akkor erre Jézus mondja neki, hogy boldog vagy Simon, nem a test és vér nyilatkoztat ezt ki neked. De egyébként olyan mondatok vannak a Bibliában, hogy hát most persze, hogy
0: ilyen. Tiszta libabőr.
1: Hát még ilyen mondatot, hogy boldog vagy, áldott vagy, mert nem a test és vér nyilatkoztat ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És legyen eztől mostantól a nevet Péter, a görögül az kőszikla, mert el a sziklára építem az egyházamat, és akkor egyből hozzáteszi, hogy nektek pedig a többieknek mondja, azt mondom, hogy Péter igazat mondott, mert most már ti is tudjátok, hogy én vagyok a messiás, és hogy erről ne beszéljetek. Az ember fiának, az ember fia elmegy most ki, mert felmegyünk Jeruzsálembe, az írástudók kezére kerül, megölik, de harmadnapra feltámad. Vagyis elmondja, hogy ő a messiás, és azonnal mellé rakja, hogy itt most ebben a szituációban, amiben az emberiség van, ez hogyan, milyen módon fog kibontakozni, hogy elvetik őt, nem fogják elismerni a főpapok, halálra adják és megölik, de harmadnapra feltámad. És ezután veszi magához a három tanítványát, és ilyen a színeváltozás jelenete. Tehát itt amelyben meg jelet ad arról, hogy kicsoda ő. És három tanítványt vesz magához a 12-ből, ebből is látszik, hogy ugye volt a 72 tanítvány Jézus körül, az egy nagyobb kör volt, aki kísérte, asszonyok is egy óriási nagy tömeg vette körül Jézust ekkora már, tehát egy jelenség volt, megkerülhetetlen volt már akkor Izraelben. Ugye, és akkor ott vannak körülötte ez a 72 tanítvány, van egy szűkebb kör, a 12, és van egy még szűkebb kör, akikkel még bensőségesebb dolgokat oszt meg, nem véletlenül ez a három, Jakab, Péter és János. Jakab az az apostol, aki legelőször fog meghalni közülük. És milyen szép ez az Istenben, hogy ő ezt a szívén viseli, hogy ő lesz az első vértanú. Ő szenved először, ezért őt egy különösen bevonja a szeretet körébe, a legbelsőbbe vonja be. Ha mondjuk a legbelsőbb nem Szent János lehetett, mert egyedül őről pedig azt mondja külön az evangélium, hogy a szeretett tanítvány, akit Jézus szeretett. És ez is milyen érdekes, hogy Jézusban megjelenik egy ilyen, hogy van valaki, akit mindenkinél jobban szeret.
0: Igen.
1: Legalábbis ez külsőleg így nyilvánul meg ez az olvasata. És hogy ez is annyira tetszik Jézusban, hogy igenis neki van egy kedvence. És most időzőjelben természetesen a kedvencet. És a következő tanítvány János, aki meg a legtovább él, és ő a szeretett tanítvány, tehát ő a háromból a második, belsőséges viszonyban van Jézussal, és az utolsó vacsorán a keblére hagyja a fejét. Úgy pihennek Jézussal, hogy ugye akkor a zsidók fekvettek, ilyen féldoldalosan feküdve, tehát nem asztalnál, tehát nem olyan módon, ahogy a műlünk asztalhoz, és akkor így egymásra dőltek ott, mármint, hogy János rádőlt Jézus mellett. Úgy feküdtek, hogy János Jézus mellkasán fekszik, és hallja, hogy dobog a szíve. Na mindegy.
0: Na,
1: és
0: hát.
1: Ez a második tanítvány, a harmadik, az pedig Péter, aki aztán a tanítványok vezetője. Őket hármunkat elviszi magával egy magas hegyre. Ugye a hegyen való, a hegy az mindig az Ószövetségben is, ugye a Sínai hegy, ott kapta meg Mózes a parancsolatokat, meg általában ezek az emberek, ugye a sivatagi népek, és a hegy az nagyon ritka is, ahol hegy van. Azt nem tudom, tudod, de én ezt nemrég tudtam, meg én hegylábánál nőttem föl, hogy azok az emberek, akik hegynél nőnek föl, azoknak más az Isten képük, mint akik mondjuk az Alföldön.
0: Na, hát.
1: Mert mindig a környezeti viszonyok azok a pszichénkbe erős lenyomattal archetípusokat jelenítenek meg, és teljesen más az Isten kép azoknak a sokkal ők nekik ilyen erős, robosztus Istenük van, mert a hegyre hasonlít. Ugye a síkterep az más, ott meg egy inkább ez a légies, ez a játékosabb, ez a mindenütt jelen való. Tehát egy kicsit másfajta istenképet tud vetíteni az ember pszichéjére, úgy segíti, úgy vezeti. És az Ószövetségben ugye mindig egy nagy találkozás volt a hegyre menni, hogy Isten nem, mert Isten a magasságban van, valahogy ugye távol attól a földi földberagadtságtól, tehát ott a transzcendens, a már a finomodás, a fölemelkedés megjelenik ebben az egészben, és elviszi őket egy hegyre hármukat. És ott, na most képzeld el, mint hogyha az agyapám mesélni, hogy Jézus egyszer csak felfedi, hogy kicsoda, ez az egyetlen ilyen pillanat az evangéliumban, nincs több, amikor Jézus körül csili-vili van. Soha nincs. Tehát ez is egy óriás, ennyire hiteles attól Jézus, hogy szegényen születik, egyszerűen jászolva, szegény emberek közé és keresztre feszítve, ha meg szegényen. Tehát, hogy semmi isteni áramítés meg villámlás. Itt viszont azt mondja az evangélium, hogy azt mondják az evangéliumok, hogy az arca olyan volt, mint a nap, ragyogott, mint a nap, elváltozott Jézus színében. A görög szöveg, most így rákerestem, és akkor, hogy a metamorfózis görögül, a metamorfózisa az elváltozás, az átváltozás. És Jézus átváltozik, azt mondja, átváltozott színében, úgy mondja az evangélium, magyarul így van fordítva, görögben meg ez a metamorfózis, és ragyogott az arca, mint a nap. Egyébként Mózesről mondják még, Mózesről, hogy amikor lejött, lehozta a két kőtáblát, akkor azt hiszem, hogy ő neki ragyogott az arca, le is takarták egy kendővel, hogy egyáltalán tudjanak a közelébe lenni, mert elviselhetetlen volt a fény, tehát nem volt túl életszerű egy ilyen ragyogó arcú emberrel együtt lenni, mert tényleg szó szerint árad belőle a fény, és így azért zavarhatta a szemet. Na most Jézus is elváltozik színében, a ruhája pedig fehérebb lesz mindennél, és azt mondja, hogy olyan lett, mint a fény. A legújabb fordítás azt mondja, hogy az arca olyan, mint a nap, a ruhája meg, mint a fény. És azt mondja, hogy az összes kelmefestő nem tud olyan ragyogó fehéret festeni. Ez is érdekes, hogy az anyag is átlényegül. Ez nagyon egy erős és fontos kép a kereszténységben, hogy itt az anyag és a szellem az egy találkozik, egyesül. Itt minden visszavezetődik az egységbe. A kétféleség, a kettészakítottság, a megosztottság az mind Jézusban már nem feloldódik, ez buta kifejezés lenne, hanem egyszerűen átalakul az egy, visszavezetődik minden abba az egységbe, onnan indult. És akkor egyébként a keresztszára az valami ilyesmit is tud jelképezni, ha valaki korábban egyébként volt ilyen értelmezés a keresztnek is, hogy ez a koordinátorrendszer, hogy az lent, fönt, észak, kelet, dél, nyugat, stb. Tehát mindenféle ilyen dolog, és akkor Jézusban az anyag is áll.

0: megváltozik Jézus, és megjelenik neki Illés és Mózes, az Ószövetség két nagy alakja, a két legnagyobb alak. Mózes ugye, aki a törvényadó lett, és Illés az pedig egy profita volt, tehát én túl sokat nem tudok róla, azt tudom, hogy ő volt az ugye, aki hát ugye nagy szabású profétája volt Istennek, mert a babiloni papokkal tulajdonképpen egy ilyen mérkőzésre állt ki, mint Mózes annak idején az egyiptomi papokkal, és akkor itt tüzet kellett lehívni az égből, és akkor kinek az Istene teljesíti. És hát a lényeg az, hogy Illés volt az, aki egyébként elég egy kicsit ilyen nagyképűen, ahogyan néha tudunk mi is a mellettünk álló Istennel így a mellünkre tűzni, mint egy kitűzőt, és akkor azt mondjuk, hogy ez nekünk megvan. Szóval volt egy érdekes stílusa ennek az Illésnek szerintem, de egyébként egy jó nagy proféta volt, aki elragadtatott, tehát azért is ismert, mert hogy nem halt meg, nem látott romlást a teste. Mind a kettő Mózes alakjában is ott van, a Jézusra való utalás, meg Illés alakjában is, okay. De mind a kettő sokat szenvedett. Illés azt tudom, hogy sokat szenvedett, tehát innen sokat szenvedett, és egyébként azt mondja a Szentírás, hogy a eljövendő szenvedéséről beszélt velük. Beléptünk abba a képbe, hogy kiderül, hogy Jézus az emberfia, Péter megvallja, Jézus ezt jóvá hagyja, majd elmondja, hogy most már íme Jeruzsálembe megyünk és szenvedünk, mármint, hogy én szenvedni fogok, ez az útja annak, hogy kibontakozzon az a mű, ami a Messiás, amiért megérkezett, nem azért jött, hogy szenvedjen, hanem hogy minden, még a szenvedés körülmények között is kinyilvánítsa, hogy a szeretetnél nincs nagyobb, és az a győzedelmes. Na most, kérlek szépen beszélgetünk a szenvedéséről, ezt látja Péter, János és Jakab. És azt mondja Péter, hogy Jézusnak, hogy Uram, jó itt nekünk lenni, építünk egy sátrat neked, Mózesnek, meg Illésnek három sátor, és itt tök jól elveszünk. Oké, megérkezett a Földi Mennyország, ez egy csodálatos dolog. Megmondom őszintén, hogy én is benne lennék. Tehát, hogy ott van Mózes, Illés, Jézus, hát ha Jézus ott van, akkor az a lényeg, úgyhogy én is ellennék még a puszta földön is. Aztán oké legyen, mondjuk bekérezkednék előbb-utóbb, vagy a Mózeshez, vagy az Illéshez, de mondjuk leginkább Jézushoz kérezkednék, mert ő a legjobb szívű, hogy Uram, azért egy kicsit letéhennék én is ide a gyékényre.
1: Ez az ajánlat akkor... egyébként azért volt, hogy ne történjenek meg ezek az események, amelyeket Jézus elmondott, gondolom. Azért mondták azt, hogy jó, akkor maradjunk itt a hegyen.
0: Igen, igen, és akkor igen, Jézus egyébként úgy van, nagyon jól látod amúgy, Panni, fú, de elkaptad a dolgot, mert azt el is felejtettem mondani, hogy amikor Péter megvallja, hogy Jézus a Messiás, akkor Jézus elmondja, hogy neki szenvednie kell, de ha valamra feltámad, azt mindig hozzáteszi, akkor Péter azt mondja neki, hogy Uram, távol legyen, hogy ilyen dolog történjen veled, ilyen nem történhet veled, a Messiás nem ölhetik meg, mert ő örökké uralkodik, az a jövendőlés róla. Hát nem tudják, hogy majd úgy fog örökké uralkodni, hogy feltámad. És akkor eljönnek, hogy ahogy akkor így uralkodik örökké. Mm. Na és akkor azt mondja neki Jézus, hogy akinek azt mondta korábban, hogy rád alapozom az egyházamat, rá 5 percre mondja, hogy távozz tőlem, Sátán, mert nem úgy gondolkodsz, mint ahogy Isten, hanem ahogy az emberek. Itt is Péter megint elrontja, mindent elront, mindig mindent elront, azért fantasztikus, hogy ő lett a vezető, tehát tényleg látszik, hogy Isten tesz alkalmassá minket dolgokra, az élet tesz minket a meghívásaival alkalmassá arra, hogy kibontakozzon bennünk az az ajándék, amit belénk rejt, és akkor Péter azt mondja, hogy maradjunk itt, jó lesz az itt, erre egy fényes felhőből azt mondja a szöveg, ha jól emlékszem, hogy hang hallatszik. Most olvastam, nem elég, tehát azért igen. Tudom ilyen pontosan, nem azért, mert fejből ennyire tudom az evangéliumot, és akkor egy hang azt mondja, megy pedig a mennyi atyái, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, megrendül az atya újra, hogy Jézus a szenvedést vállalja. Most ez a második alkalom, hogy megszólal Jézus életében. Egyszer volt még az, amikor ugye megkeresztelkedett, ott is a bűnösökkel vállal közösséget. Itt ez annyira úgymond kiveri a biztosítékot az atyának pozitív értelemben a szeretet szempontjából, hogy átszakítja az anyagot és belép a történelembe és megszólal. Megrendítő egyébként, és itt is azt mondja, hogy ő az én szeretett fiam, őt hallgassátok. Ne beszélj össze-vissza. Pétert megint leinti, most még az Isten is leinti, az atyám, mint az atya, mert Jézus is Isten. És akkor ezek után lejönnek a hegyről, és ám ugye nekik, hogy erről senkivel ne beszéljenek.

0: ami nekem érdekes itt ebben a jelenetben az, hogy a szenvedéshez való viszonyunk. Tehát, hogy valószínűleg Jézus nem vágyott rá, hogy szenvedjen. Sőt, biztos, mert egy egészséges ember volt, akinek a pszichéje egészségesen tiltakozott a szenvedés ellen olyannyira, hogy ugye a Getsemane kertben vért verítékezik, ami egyébként bebizonyították, hogy ilyen van. Halálra ítélteknél ez jelentkezik. Ez egy nagyon mély megrendülés, amikor a hajszálerek, az idegrendszeren olyan nyomás megy végig, hogy a hajszálerek megpattannak, és tulajdonképpen ott azokban a kis részekben, ahonnan a szőrgyűsző kiindul, oda folyik be a vér, és azt véreset izzadt ki valaki. Na tehát, hogy ezért nem akart meghalni, sőt kéri az atyát, hogyha lehetséges, múljon el tőle ez a pohár. Jézus nem vágyik sem a szenvedésre, sem a halálra. Ő élet, ő maga az élet, és élni akar, és szereti az életet, és azt is mondja, hogy mondhatjátok rám azt, hogy Boris a palánk ember vagyok. A bűnösök között van. Egyébként képzeljük el ezt, hogy Jézus, amikor bemegy a bűnösök közé, ott vannak utcalányok, vámosok, különböző alakok, zenebona, finom kaják, ételek, és megérkezik Jézus ebbe a társaságba. Azért nagy pillanat lehetett.
1: Igen.
0: És jól érzi magát köztük. Tehát nem gondoljuk azt, hogy Jézus nem érezte. De Jézus jól érezte magát. Vágyott az emberre. Vágyott arra, hogy velük legyen, és hogy semmi nem választhatja el őket tőle. Még a bűnösség, a hülyeségünk se választ el minket Istentől. Hál' Istennek. Az egy másik dolog, ahogy közel jön. Ha hagyjuk, akkor át tudunk alakulni. És akkor az a lényeg, most kicsit eltértem a tájtól, hogy a szenvedéssel hogy állunk az életünkben, a nehézséggel. Hát megmondom, és szintem, hogy én ezzel így nagyon rosszul. Te hogy vagy ezzel a szenvedés kérdéssel?
1: Most pont nem akartalak megszakítani, mondtad, hogy Isten hagyja, hogy átalakuljunk. Tehát nem, ha mi hagyjuk, akkor Isten segít átalakulni. És nekem igen, pontosan tegnap este, illetve ma hajnalban volt egy nagyon-nagyon izgalmas pillanatom. Tomi, nagyon szeretném ezt veled megbeszélni itt a hallgatók előtt. Mostanában az elmúlt hetekben nagyon bosszantó problémám volt egy ilyen bankszámlával. Tehát ilyen ellentmondásokba keveredtem. Nagyon bosszantó volt. Nem akart kikeveredni a dolognak a vége, és állandóan kellett, hogy magamat türelemre intsem abban, hogy valami nem jól működik. De vagy az applikációt nem értem el, vagy nem jó helyre utalódott valami, vagy az én kártyámra utalódott olyan helyre, ahova nem indítottam utalást. Tehát őrület volt. És azért nagy pénz, tehát magas értékekről volt itt szó. De én tudtam a lelkemben, meg tudtam az agyamban is, hogy ez majd a helyre fog minden kerülni. De ennek ellenére aggodalmaskodtam rajta. És körülbelül egy hete letettem ezt a problémát, azt mondtam, hogy már semmi meglepetés nem élhet, aztán tegnap dél körül, de nem is láttam, kaptam valami levelet, hogy újra elindult ez a gubanc az én kártyámon, és én tudva tudtam, hogy majd délben megint felhívom őket, és megint rendbe rakjuk. De azért hajnal ötig nem aludtam. Tehát azon az igazságtalanságon járt az agyam. És képzeld el, hogy az egyik pillanatban nem tudom, hogy így megérkezett nekem az, hogy ez nem az én életem. Ezek a számok és ezek a betűk, ezek nem az én életem, nem szabad, hogy ez legyen az én életem. És egyébként, ami megoldódik, úgyis meg fog oldódni, ha megoldható, meg fogom oldani, ha nem, akkor nem is, akkor mi van, mert ezek csak számok és betűk, meg félreértések, meg félrenyomások. És úgy megkönnyebbültem, képzeld el, hogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy én nem egy anyag vagyok, hanem egy szellem, egy gondolat, egy tapasztalás. Tényleg ezt akarom Na, ezt akartam ezzel mondani, a szenvedésénket, hogy azért választunk ám, hogy van egy kis problémánk, és hogy minden energiánkat arra a szenvedésre fektetjük, hogy fú, nekem nagyon rossz, mert betört a körmöm. Vagy egyébként azon a napon ittam egy jó kávét, meg beszélgettem a barátaimmal, meg jól éreztem magam a rádióban, vagy egész nap azon kattogok, hogy fú, én milyen szerencsétlen vagyok, mert betört a körmöm. Szóval a figyelmünkkel nagyon, hogy merre irányítjuk, jól gondolom én ezt, Tomi?
0: Hát figyelj, én nem, azt nem tudom megmondani, hogy te valamit jól gondolsz, vagy nem, mert azt neked kell tudnod, meg érez, azt csak te tudhatod. Én azt nem tudhatom így egy más pontján állva a koordinátorrendszernek, de ahogy ismerlek, azért tudom, hogy elég jól szoktál gondolkodni. A másik az, hogy mielőtt még így arra reagálnak a konkrétan, amit mondtál, előtte csak egy olyan dolog, hogy én azért szeretem, hogy van testem. Én szeretem azt, hogy testem is van. Szerintem egy óriási nagy lehetőség, hogy van testünk, és én hiszem azt, hogy ha léteznek olyan lények, nem tudom, angyalok, bárki, fogalmam sincs, hogy tényleg hogy van ez, meg mit kell ez alatt érteni, De hogy szerintem biztos igaz, amit hallunk felüljük, hogy irigylik az embert a teste miatt. De tehát, hogy én nagyon szeretem, és hogy valóban az pedig nagyon fontos, tényleg én is annyit kell panni magamat emlékeztetnem, hogy hú, Tomi, ne azonosítsd magad a dolgokkal. Ne azonosítsd magad sem a tárgyaiddal, ne azonosítsd magad a szituációkkal, a tulajdonságaiddal se feltétlenül, tehát nem vagyok azonos a tulajdonságaimmal, és még annyira a cselekvéseimmel sem, mert tudok másképp is cselekedni, tudok újfajta tulajdonságokat is kinevelni magamban. Vannak alapmeghatározásságok, persze, de nagyon érdekes, hogy sokkal több minden lebontható és képlékeny és kapott dolog, mint hogy azt gondolnánk. Úgyhogy ez valóban nagyon fontos, hogy több az életünk, mint amire néha rászűkül a tudatunk. Én nagyon rá tudok szűkülni néha időnként dolgokra, és akkor így tele vagyok nyaki gondolatokkal. Te is többször említetted, hogy járt az agyad, járt az agyad. Na szerintem amúgy ezzel végezzük ki magunkat, hogy jár az agyunk.
1: Az agyalással.
0: Hát abszolút. Én most mikor? Tavaly, azt hiszem tavaly augusztusban kezdtem azt el, vagy augusztus végén, hogy akkor most nem akarok már agyalni, meg érteni dolgokat, meg már nagyon unom ezt az okoskodást, meg ilyesmit, hogy az okosok mellett meg halálra unom magam, elmondom. Tehát még úgy nem unatkoztam az életben, mint az okosok mellett. Na magamra emlékeztetnek, hogy én is okoskodok, tudod. Na most, tényleg, hogy ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy valahogy tudjunk túllátni a dolgokon. És most, amikor ilyen nagyon olyan időszak van, hogy így az ember kapkodja a felét, akkor először is tudatosítani, hogy nem kötelező kapkodni a fejed. Tehát mindenre figyelni, és mindent meghallgatni, és mindenben jártasnak lenni, és akkor minden hírt teljesen jól elfogyasztani. Meg nem fontos egyébként azokba a dolgokba se belemenni, amit az emberek körülöttünk, egyen meg a szíviket, hogy kezd mindenki egyre jobban megbolondulni, zárt osztály van idekint a világban, és akkor én is velem az élen, én is kezdem bedobni a dilit, és akkor azt is látom, hogy ebbe úgy pörgetnének bele a többiek is egyen meg a szíviket a bizonytalanságba, hogy vedd át a bizonytalanságot, hogy holnap délután 3-kor ráérsz, hú, te figyelj, hívjál fel majd 12:30 délután, akkor meg tudom mondani, hogy majd 3-kor ráérek, amelyik nem tudom. Tehát ugye ebbe a világ is bele akar vonni ebbe abba a zűzgésébe, hogy egy jobban zűzeg, meg zsizseg, és akkor azzal sem kötelező menni, meg van aztán ez a digitális kínálat most, ami egy ilyen alternatíva, ahelyett, hogy legyen valódi életed, akkor arra is egy kicsit így rá tud kattani az ember, és akkor nem a funkcionalitás vezet, hanem pótlékként használjuk. Tehát, hogy ezekben sem, egyikben sem kötelező részt venni. Ha jó pár sallangot leveszünk magunkról, nem azonosítjuk magunkat azzal, hogy akkor nekünk erre van szükségünk, akkor tényleg fel tud tárolni valami. Ami tök meglepő. Tehát, hogy úgy át tudsz nézni magadat, én mostanában olyan felfedezéseket teszek magammal kapcsolatban, hogy ma azért beszélek most sokat, csak hogy így értsétek, hogy ugye, mert most elvileg én vagyok.
1: De nagyon tanulságos. Nagyon.
0: Úgyhogy igen.
1: Jó hallgatni.
0: Hát tudod, mit kérdezzük még így tőled, amit így kíváncsi vagyok, hogy te most így mit érzel, hogyan látod most így magad körül a világot, illetve a világhoz való viszonyt. Most ne abba menjünk bele, hogy milyen a világ, meg stb. Inkább azt, hogy az a viszony, amit fel kell vennünk a világgal, amit érdemes felvenni, hogy emberi maradjon a viszony. Az emberekkel azért kapcsolódjunk, stb. Hogy szerinted az így, mert az is ilyen ambivalens, ellentmondásosnak tűnik, hogy az ember úgy távol is tartana magát a hülyeségtől, meg tudja azt, hogy akkor meg kapcsolódni is kell pont azokkal, akik egyébként pont ugyanolyan hülyeségeket csinálnak, mint én magam. És azt így egyszerre megoldani tudod.
1: Amúgy most nagyon frissen vagyok bútolva, mert ugye ez hajnalban történt, és ez az, az újra bútolások, amúgy nem tudom, miért olyan késő jut eszembe. Az olyan jó lenne, hogyha előbb jutna mindig az eszem, hogy figyelj, Pani, ezt most gondold, de hát ez most túlságosan egy téma, túlságosan a szenvedélyeddél vált egy vélemény. Mm-hmm. Tehát én azt jó dolognak tartom, hogy van véleményünk a világ dolgairól, és nem is tartanám magam intelligens embernek, ha nem tudnék véleményt alkotni a világ dolgairól. De ez nem válhat egy negatív értelembe vett szenvedélyé, hogy akkor most már mindig ezzel foglalkozom.
0: Le tudod magad állítani?
1: Le, azonnal. Azonnal.
0: Az jó.
1: Azonnal, egy Pannival. Tehát én meg tudom szólítani önmagamat, és akkor azt mondom, hogy nem, Panni, ez most nem érdekel téged, de ez olyan jó volt tegnap, vagy hajnalban, ahogy megfogalmazodott bennem, hogy nem ez az élet. Ez jött nekem, hogy nem ez az életnek a lényege. Valamivel foglalkozni, amiről tudod, hogy nem fontos, tévedés, hiba, valami, ami aggaszt, bosszant, nem szabad ennyi energiát. Én például a galambokkal voltam így. Na és hogy pontosan hogy is voltam a galambokkal, azt 21 órától fogom elmesélni. Tartsanak velem, most elmegyünk muzsikálni, és nagyon izgalmas beszélgetéssel érkezem vissza Baranyi Tamás kollégámmal.

0: alimento.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Még a múlt kedden csaptak fel a lángok egy 100 halombatta közelében található komposztáló üzem tárolójában. A tűzben tároló és körbálák égtek, emellett mintegy 30 ezer köbméter komposzt is lángra kapott. A tűz megfékezésén az elmúlt napokban számos tűzoltó egység dolgozott. A munkálatokban többek között az érdi, törökbálindi, szigetszentmiklósi, fővárosi, dabasi, gödöllői, váci, ceglédi és nagykátai hivatásos tűzoltók, valamint a 100 halombattai létesítményi, illetve a zugló Lói, rózsadombi és 100 halombattai önkéntes tűzoltók is részt vettek. A komposztáló mellett szalmabálák is égtek a város és a 6-os főút közötti területen. Bár a lángokat sikerült körülhatárolni, a nagy mennyiségű égőanyag miatt a beavatkozás elhúzódott, még kedden is dolgoztak a tűzoltók, szerdán fejezték be a munkálatokat. Jelentősen csökkent az ország vízfogyasztása, a lakosság összefogásának köszönhetően jelentősen mérséklődött a hálózat terhelése, sokan elhalasztották az autómosást, a medencetöltést, a térkőmosást és takarékosabban öntöztek. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy péntek éjfélig továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért a következő napok különösen kritikusak lesznek. Hozzátette, a Duna vízszintje tovább emelkedett, Budapesten 20, Pakson 27 cm-es, így a paksi atomerőmű még működő turbinája továbbra is termel áramot. Szakértők a pénteki hidegfronttal 5-6 mm-nyi csapadékot várnak, ami a hazai aszályon nem segít, de a Duna vízgyűjtőiről érkezhet annyi víz, hogy emelkedjen valamennyit a folyó vízszintje. Lassítja a vonatokat a MÁV és festéssel is védi a síneket a hőségtől, írta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Kiemelte, az extrém hőség a vasúti pályára is komoly terhelést jelent, szélsőséges esetben akár síntöréshez is vezethet. Hozzátette, biztató eredményt hozott a hővédő fehér festék alkalmazása a pécsi vasútvonalon, ahol a mérések szerint ez a megoldás 3-7 Celsius fokkal csökkentette a sínek hőmérsékletét, amely a tűző napnak téve akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegő hőmérsékletét. Emellett a sorompók berendezéseit védőszekrényeket speciális burkolattal látják el, hogy mérsékeljék a napsugárzás okozta felmelegedést. Sáskajárás várható az országban, a rendkívüli meleg és száraz idő miatt főként a marokkói, az olasz és a vándorsáska elszaporodásától tartanak a szakemberek, ezért 6 növényvédőszer használatát engedélyezte átmenetileg a NÉBIH. A veszély elsősorban Bács-Kiskun, Békéscsongrád, Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érinti, de a rovarok nagy távolságokra is eljuthatnak. Leginkább a zöldségféléket fenyegetik, de a kertészeti és szántóföldi növényekben is jelentős károkat okozhatnak. Az engedélyek november 23-áig érvényesek és kizárólag sáskák elleni felhasználásra vonatkoznak. A hatóságok folyamatosan figyelik a rajok megjelenését.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
5: Üdvözlöm a Rádiódik hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 6-a csütörtök van és 21 óra múlt. És folytatódik a beszélgetés köztem és Baranyi Tamás kollégám között, és az előző óra végén megígértem, hogy egy galambos sztorit fogjuk elmesélni. Ahogy elindult a nyár, oda szoktak a ablakomhoz a galambok, és hát ők azért elég sok piszokkal járnak.
6: És akkor, ja, akkor kivégeztek a galambok, kikészítettek hát oda, teljesen. Oda piszkítottak. Tehát
5: felhívtam, akik a felszerelnek ilyen galambriasztókat, meg mit tudom én, és akkor egyik nem tud jönni, a másik azt mondta 50 ezer forint, 3 méter galambriasztó, a másik azt mondta 100 ezer forint. Tehát annyira bosszantott már, és mindig jártam ki, hesegettem őket, meg domestosszal mostan fel ott a folyosót, meg mind, tehát mindig őrt állt valaki, hogy ne szokjanak oda, de oda szoktak. És akkor kézed, eljött az a pillanat, amikor rájöttem, hogy nem érdekel. Tehát eljött az a pillanat, hogy jó, akkor minden héten egyszer majd fel fogom takarítani, de akárhogy próbáltam, hogy jöjjön oda valaki, oldja meg ezt a problémát, nem akaródzott sikerülni, na ezt. Pedig én már ilyen sörétes puskát akartam venni, vagy nem tudom. De mondom, ha nem lenne törvénytelen, tényleg most már valahogy el kell őket innen távolítani. És tudod, mit ott vannak, és nem érdekel. Rájöttem arra, hogy ez egy rajtam kívülálló igaz, valami ott kell lenniük, én nem tudom, hogy miért, nem tudok ellene tenni, nem működik, ami eddig
6: igen. Ez a nagy rejtély lehet, hogy fel fog tárolni egy 1500 év múlva, a piramisok aljában ott lesz benne, hogy a galambok miért, mert igen, hogy nincs rá hatásod.
5: De igen, nem tudtam hatást gyakorolni, ma ha otthon vagyok, nagyon meleg van, nincs kedvem lemenni két karton vízé, akkor felhívok egy bizonyos szolgáltatót és felhozza. Tehát a mai világban már olyan könnyű mindent megoldani, és ha ebben a modern világban ezt a dolgot hetek alatt nem sikerült megoldanom, akkor ez a dolog valahogy túlmutat rajtam.
6: Igen, felsültél. Tehát, hogy igen, hogy vannak dolgok, amiket nincsenek az ember
5: igen,
6: kezében.
5: Igen, domestos, külső felmosó, meg mit tudom, és akkor nem érdekel. Tehát eljutok valamivel egy olyan szintre, hogy azt mondom, erre már több energiát, nekem erre nincs időm. Tehát 53 éves leszek novemberben, és ahogy...
6: Köszönöm.
5: És ahogy telnek az évek, nem gondolom, hogy öreg vagyok, meg tudom, hogy nagyon sok időm van, de mindig egyre kevesebb. És van, amire egyszer nem vagyok hajlandó már időt pazarolni.
6: De... Igen, egyébként a mi generációnknál ez egyébként most így feljön, ez bennem is így van, hogy én meg ugye 48 leszek most augusztusban, hogy egyszerűen vannak dolgok, amik már nem. Meg már vannak dolgok, amik már nem érdekelnek, hogy amúgy sem voltam egy ilyen biztos ismersz, hogy valakinek megfeleljek, meg nagyon ismerem azt a gondolatot, hogy valamit azért tegyek, vagy ne tegyek, mert mit szólnak az emberek, de most meg már még annyira sem kezd érdekelni. Próbálok odafigyelni, hogy ne menjek át pofátlanba, de megmondom őszintén, néha még azt sem érdekel. Úgy vagyok vele, hogy lehet, hogy most kimegyek a szélére, aztán majd bejövök középre. Nem vagyok én annyira bunkó, hogy ezért valakit megnyomorítok azzal, hogy én jól érzem magam, tehát olyat nem választodik olyan dolgot. De nekem is most már van, úgyhogy ne ragudjatok, hogy a srácok, most már elég. Tehát főleg a hülyékből, meg a hülyeségből.
5: Igen.
6: És nem akar az ember bunkó lenni, csak hogy bocsánat, de most itt az én életem, és azt én hogy csinálom úgy, hogy én akarom.
5: Igen, meg kell húznunk határokat, és egyébként, amikor fiatalabbak voltunk, akkor nehezebben húztuk meg, mert egyrészt még több energiánk is volt, szerintem, az energiánk miatt is.
6: Igen, még a tűrőképességünkre gondolt.
5: Amúgy meg fizikailag is. Tehát amikor a 6. program volt aznap, akkor sem mondtuk le. Most már én azt veszem észre, hogy le tudok mondani dolgokat. Hogy azt mondom, hogy figyelj, megígértem, de nem, mert nem fér már bele a napi energiámba, vagy a heti energiámba. Könnyebben tudok nemet mondani. Ez érdekes.
6: Ez egyébként nagyon fontos elem, amit mondtál, hogy valamit megígértem, és azt merem mondani, hogy ne ragudj, de mégsem, úgy érzem, hogy mégsem akarom.
5: Igen.
6: Mert az a egyik legbátrabb dolog szerintem, amikor tényleg vállod magad, hogy igen, tudom, ez most töké, így van, megígértem, azt mondtam, hogy de megmondom, hogy szinte nem tudok menni este ott lenni, mert egyszerűen most se fáradt is vagyok, kedvem sincs, nem tudom, nyűgös is lehetek akármi, de hogy ilyen lehetséges, hogy én meggondolhatom magam is, döntetek így. Hogy nem persze, nem rendszeresen, hogy folyamatosan megszivatok mindenkit, aki velem bármi tervezne, de hogy egyébként erre is van lehetőség. Ez egy nagyon jó, ez már egy magasabb fok annak, hogy az ember azt tudja mondani, hogy nem vagyok tökéletes, és nem kötelező, hogy mindenki szeressen. És ha valaki szeret, akkor próbáljon meg így is, mert muszáj lesz neki így, mert máshogy nem tud, mert így ilyen vagyok.
5: Igen. Arról nem is beszélve, hogy én olyan helyre megyek, ahol van, már nincs energiám, és emiatt nem szeretnék, de kötelességből elmegyek, én ott annak a bármilyen találkozásnak vagy alkalomnak el fogom rontani az energiáját, úgy, ahogy van.
6: Én is, már én is így vagyok, azt a basszus. Ezért nem megyek. nem akarom igen, ugyanez. Hogy érzem, hogy az a baj, hogy nem az van már nálunk, hogy már tudjuk magunkról, hogy nem működünk már bizonyos körülmények között, hogy már nem, bekrepálok akkor, és én meg működni akarok. És akkor inkább nem csinálom, mert úgyse lenne jó senkinek.
5: Mennyire vagy ebben tudatos egyébként, amikor megtervezed mondjuk egy hetedet? Hogy te előre számítasz önmagadra, tehát arra is, hogy nem 100%-ban tervezel?
6: Én az a baj, hogy nagyon megtanultam tervezni, meg így betáblázni magam, meg hogy akkor az tól tűlik, hogy akkor hogy oldom meg ez is belefér, meg az is, és akkor kiderül, hogy körülbelül az egy negyedek kellene egy napra, vagy még az is sok lenne. Úgyhogy ebbe belecsúszok, viszont képzeld, hogy van mindig egy pont, mostanában egyre hál' Istennek egyre gyakrabban, amikor úgy el tudom engedni a tervet, meg a napi rendet. Vannak alapdolgok, amiket muszáj megcsinálnom, de mindig lehívok, hogy sokkal ügyesebb vagyok, és át az sakkozni is. Tehát, hogyha választom helyette, vagy választottam mondjuk azt, hogy jól érezzem magam, lazítsak, szórakozzak, a barátaimmal legyek, nem tudom, bármi élvezetes dolgot csináljak, hova tovább, akkor utóbbit választom. Mert hogy ma már az vagy, hogy éljek, mozgásba legyek, és valamikor a terveim azok nem is annyira életszerűek, meg túl merevek, és ami merev, az nem él. Tehát, hogy tényleg mozgásban kell lenni. Szóval nagyon jók azok a keretek, ha valaki az a típus, hogy megtervezi, de tudjon rugalmas is lenni. Ne merevedjen bele. Isten őriz. Te?
5: Én azon gondolkodtam éppen, hogy mi az az élet, most folyamatosan mióta beszélsz, meg hogy volt nekem is hajnalban ez a gondolatom, és szerintem kellene időt adni arra az embernek mindig, vagy rendszeresen önmagának, hogy elgondolkodjon azon, hogy mi a valódi élet, mi kell, hogy legyen a tartalma az életnek, és én nem tudom, ez ellentmondás, de mióta nem tervezek sok dolgot, és több időt fordítok arra, amit élvezek, és olyankor nem aggodalmaskodom azon, hogy mit is kellene még csinálni, meg mit lenne okos dolog csinálni, vagy hasznos, hanem úgymond haszontalan, hogy ezek a haszontalan dolgok sokkal hasznosabbak lesznek a végén, mint amennyit, tehát hogy teljesen az ellenkezőjét gondoltam. És ott találom meg az értéket.
6: Ugyanez a tapasztalatom, Panni. Ugyanez, hogy szerintem még nagyon hasonló útvonalakon járkálhatunk mi, mert úgy is mondhatnám, hogy a számban érzem az ígézt annak, amit mondasz. Tehát érzem, mert ismerem azt, amiről beszélsz, hogy ugyanígy vagyok én is, hogy volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én nem csak élni akarok, hanem létezni, valóban lenni, és annak a legmagasabb foka az, amikor semmi olyat nem csinálsz, aminek haszna van, meg praktikus, meg bármi, hanem egyszerűen csak úgy vagy. És amikor kifejezetten ez az unatkozáshoz hasonlító állapot, azt próbáltam előidézni, hogy egyszerűen csak úgy vagyok, és gondolattalanul, és még Istennek is mondtam, hogy most együtt vagyunk, meg minden, de most veled se akarok beszélgetni. Bocsi, most nem akarok gondolkodni, mert a beszél is gondolkodás. Most csak úgy élvezni akarom, hogy vagyok veled. Tehát abszolút benned, de most úgy élvezkednék abban, hogy létezem, és ezt így szemlélném. És hogy ez a legfontosabb valami, mert a lényegre mutat rá. A lényegtelenektől, a sallangoktól szabadulunk meg olyankor, és akkor ragyog fel valami szerintem. Ha az ember tud ebbe egy kicsit időzni ezekbe az állapotokba, akkor úgy megérzed, hogy ebben van valami a lényegből. Olyan érdekes, de tényleg ebben van. Számunk ezekben is.
5: Valamelyik nap vettem észre, képzeld el, hogy így teltek a reggeli órák, és hogy nem volt semmi a fejemben. És olyan kellemes volt, és akkor jöttem rá, hogy oké, ma nincs rádió, bevásároltam a piacon, a lányom kitakarított, minden a helyén van, minden be van fizetve, nem kell sehova rohanni, és hogy olyan meg kellett azt élnem, hogy most nincs semmi dolgom, hogy nem kell ránéznem az órára, és hogy ezt a napot csak azzal töltöm, hogy úgy vagyok. Tehát tényleg semmi dolgom nincs, nem is volt kellemetlen a lakásba, ültem a kis ventilátor előtt, nem is volt nagy kedvem a telefonomat se pörgetni, beszélgetni, csak úgy tényleg ültem és voltam. és hogy ez mennyire jó, és már szinte lelkismeret furdalásom volt, hogy nem felejtettem el én valamit, hogy ennyire jól el vagyok. És akkor is megint arra jutottam, hogy nem, hanem ez az élet. Tehát, hogy így kéne kinézni a valóságos életnek.
6: Hogy igen, csak... hogy egy kicsit a lényegesre figyelni.
5: Igen, hogy csak úgy
6: nem az tétszorodni, meg aprózódni a részletekben, hanem valahogy így a nagy egészre valahogy megengedni, hogy úgy ránk találjon egy kicsit ilyen nyugodtabb állapotban.
5: Igen, meg néha nincs időnk önmagunkkal találkozni.
6: Ó, hát az pedig jaj, de jó. Hál' Istennek, én egy olyan 3-4 éve elkezdtem úgy nagyon komolyan. Végre. Tudod, így 44 évesen, 43-44 évesen, tudod, magányom bemondom, hogy elkezdtem találkozgatni önmagammal.
5: Nagyon nehéz dolog, és nem tudom, milyen praktikája van erre az embernek, hogy amikor
6: önmagában... Hát szerintem a humor. Panni, a humor, az önirónia nagyon fontos, mert amikor az ember ugye találkozik önmagával, akkor mivel találkozik első körben? Természetesen egy csomó olyan, ami le volt takarva, amit nem akartál látni, mert közel mész a valósághoz, és ott vannak azok a dolgok, amik valóban vannak. Te is olyan vagy ott, ahol amilyen valóban vagy. Meg olyan az élet is, amilyen valóban, és Isten is valóban olyan, amilyen tényleg. És akkor nekem például volt ilyen találkozásom, amikor kiderült, hogy ezek közül, a három közül, tehát én, Isten és az élet, egyik sem az, aminek gondoltam. Sem én nem az vagyok, sem Isten, sem az élet. És hát mondjuk itt, ezen a ponton mondjuk más lehet, hogy megbolondul, én meg így elnevettem magam, hogy jaj, de nagyon tévedtem, de nem baj, mert most már így érzem, hogy akkor ez nem így van, és akkor sem gond, akkor legalább azt már tudom, hogy az egy illúzió volt. És én tényleg így vagyok, hogy azóta is, hogy ennek örülök, hogyha már így is marad, másra derül ki csak ez a homályos folt mindennel kapcsolatban, de legalább tudom, hogy nem az a hazugság és illúzió, amit korábban én elképzeltem az életről, meg bármiről, tehát a romantikus, meg olyan buta elképzeléseim voltak, hogy meg hogy nem voltak. Tehát az is egy ilyen nagy jelenség, hogy és szerintem másokra is jellemző lehet, rám sajnos így tényleg ez leírt engem, hogy nem igazán voltak konkrét elképzeléseim dolgokról. Hát igen. Szóval az tényleg fontos, hogy és hogyha itt találkozunk magunkkal, akkor mondjuk én először ezzel találkoztam, amit a szőnyeg alá söpörtem, stb. És hát az nem kellemes. És ott jó, ha van egy humorunk, hogy tudunk magunkon mosolyogni, és tudjuk a felmentő körülményeket is. Hogy igen, igen, így van, hogy ezt mondjuk nem jól csináltam, meg nem jól láttam, meg most se jól csinálom, de mondjuk ebből a szempontból érthető, hiszen hát meg itt vannak ezek a félelmeim, meg itt vannak ezek az élményeim, tapasztalataim, amik azért úgy tudnak negatívan befolyásolni, és akkor már jobban megérted önmagad, hogy oké, nem kell azért magunkat büntetni, és ami lehet, azon pedig érdemes egyébként változtatni. Tudod, mi az egyik alapja az igazi őszintén ismeretnek? A fokmérője, a jele. Most jövök rá, hogy azonnal tudod, hogy ezt így nem akarom csinálni. Tehát nem mondom, hogy rájössz, hogy ilyen vagyok, és akkor semmi gond, hanem azt mondod, hogy oké, rendben van, nem tragédia, meg akkor így is elfogadom magam, de ebben így azért nem akarok maradni. Ez is olyan ambivalens, ilyen ellentmondásosnak tűnik, hogy egyrésztről szereted és elfogadod magad, másrészt meg teljesen természetes, hogy szó se lehet arról, hogy ezt a mérgező dolgot tovább csinálom. Vagy
5: nem is, lehetne másként változtatni, ha az ember nem mondja azt, hogy ezt már nem vállalom, hogy ez én vagyok. Bármi legyen ez.
6: Jaj, de jó, amit mondtál, Panni. De jó, pont ez volt az emlék, az egyik mondat, amit így megfogalmaztam hasonlót, hogy nem, ez nem én vagyok. És hogy van, ami, tehát, hogy ennél sokkal jobb kiadásom is van. Hogy oké, ez eddig így futott, de ez tud máskor, hogy jobb, sokkal jobban is menni.
5: De azért nem akarjuk azt mondani a hallgatónak, hogy az embernek csak számon kérni lehet magát. Mert az ember megcsodálhatja is önmagát. Tehát mondhatja azt, hogy ki ez a Baranyi Tomi, vagy ki ez a Kökény Anna, és akkor rácsodálok a fejlődésére, az életére, a pozitívumaira.
6: A szépségére, így az értékeire.
5: Van.
6: A hülyeségeire is, még azt is úgy lehet magunkba szeretni egyébként, hogy így megmosolyogni. Oké, rendben van, ez most kicsit olyan töredékes még, meg messze van az egésztől, de valahogy mégis úton van bennem ez a dolog, és akkor már jobban át tudom ölelni. Meg hogy ne, az is nagyon nagy élmény, nekem az utóbbi évek másfél-két-három év tapasztalata, hogy így meg tudod magad szeretni. Tehát, hogy rá tudsz magad, volt egy ilyen pillanat egyszer, tavaly kb. Egy éve volt, hogy így egyszer csak úgy magamra pillantottam, nem is tükörből, csak így feküdtem így a sarokülőn, és úgy magamra valahogy úgy, de úgy lelkileg pillantottam magamra, és valahogy nagyon szépnek láttam egy pillanatra, megrendítően szépnek azt, aki vagyok. De úgy tudod, hogy
5: de az amúgy miért van? Nekem, figyelj, bevallom, nekem is van olyan, azért általában még meg kellett azt szoknom, hogy átréptem egy másik korszakba. Az életemben ez nagyon, nem az, hogy nehéz volt, de hát, de igen, ez egy nehéz dolog. De vannak olyan, olyan reggelek, amikor felkelek, és belenézek a tükörbe, és akkor meg azt látom, jaj, milyen szép ez, amit itt látok. Ez a kökény, Anna, hogy ragyog a szeme, a bőre, vagy hogy milyen kis hullámos kis hajtincsek itt kiállnak a homlokomnál. Szóval van, amikor rá tudok önmagamra

0: vagy vagyunk vonzóak, nem tudom, hogy ez ugyanazt jelenti-e, hogyha jóban vagyunk magunkkal. És azt hiszem, hogy én nekem a tükörben az az élmény, amikor mondjuk tetszett magamnak, az mondjuk az úgy van, hogy ilyen váratlan mindig meglett. Van, amikor itthon, van, amikor benézek a tükörbe, és úgy nézek ki, mint egy őrült. Meg kell tőlem ijedni. Tehát van olyan is, hogy így benézek, és így nézem, hogy úristen, nagyon komoly, nem tudok egy jót nevetni. Meg van olyan is, bevallom, hogy benézek, így a tükörbe váratlan, és fú, de jól nézek ki azt, amit
1: benézek. Figyelj, de olyankor nem szoktál rá gondolni, én például igen, hogy valami most történt. Vagy az álmomba, vagy bennem, vagy a lelkembe, mert valami...
0: Pontosan tudom.
1: Igen.
0: Hát jó, mondjuk akkor éppen nagyon jól vagyok, mondjuk én nagyon jól tudom magam érezni itthon is, a barátaimmal is, egyedül is nagyon jól el vagyok, és amikor így jól el vagyok például itthon, hogy főzök egy jót, készítek valami italt magamnak, én nagyon tudom magam, én hedonista vagyok, szóval én nagyon tudom kényeztetni magam mindenféle finomsággal, meg jó dolgokkal, meg úgy egyébként is jól tudom magam érezni, és amikor így jól vagyok, azt tettem észre, hogyha sokat találkozok az emberekkel, sokat kapcsolódom és feltöltődöm, akkor van így, meg tudom, mi lehet az alapja annak, amikor így benézünk a tükörbe, és valahogy így tetszik, amit látunk, hogy azt mondom, hogy jaj, hát ez én vagyok. Ez nem valaki, ez én vagyok. Ez is én vagyok is. És tudod, valahogy van ebben valami, ezt így nem is lehet elmondani, csak esetleg a hangsúlyból lehet talán érezni, hogy mit jelentett, hogy na hát, hogy ez vagyok én ott. Meg ez az életem, meg ez az Istenem, meg ez a munkám, meg ez a kilátás a munkahelyem ablakából. Tehát amikor úgy elkezdesz kiengesztelődni a saját életeddel, igen, amikor úgy, tehát hogy minden egyszerre úgy elkezd szép lenni, olyan érthetővé és elfogadhatóvé válni, mert valami mástól ragyog, meg mástól válik igazán fontossá, mint korábban.
1: Az jutott eszembe, nekem van néha olyan pillanatom, amikor ugyanez a tükörbenézés, hogy lehet, hogy nagyon furcsán fog hangzani, de úgy néha le tudok válni a testemről, és akkor azt mondom, hogy én most ezt a testet használom, hát jó értelemben mondom.
0: Igen,
1: ezt.
0: Tudom, te ilyen testelhagyó ember vagy már, hogy maga az egész lényed olyan, hogy igen, létezik a fizikai sík, meg minden, de hogy te így nagyon-nagyon el tudsz tőle rugaszkodni. Vannak ilyen emberek, az nekem mindig egyszeres csodálat, de mert tudom, hogy félelmetes, hogy ez egy ilyen képesség, hogy ti így nagyon el tudtok, nekem meg is ilyen,
1: hogy ezt kaptam, ezt a kökény Annát, és akkor, hogy ez most milyen aranyos, most te már egy picit idősebb, vagy egy picit máshogy van, lyukad be az arca, vagy hogy már kicsit vastagabb a bokája, tudod. Szóval rá tudok erre csodálkozni, olyankor gondolkodom rajta, hogy jól bánok-e vele, például ezzel a testtel, megadok-e neki mindent, amire szüksége van, viszek-e bele mérgező anyagot, akkor ezt most nem, tudod? Szóval tudok
0: egy... Meg az is benned van, nem, hogy elcsodálkozol, hogy jaj, hogy bírt eddig a testem annak ellenére, amit én ezzel művelszem a testem sorokámmal, hogy ez még mindig bírja, még strong, még bírja a piramot.
1: A szívemből beszélsz.
0: Így megdömöcsör a testem, de ügyes legyen meg. De tényleg.
1: Hogy túlélte?
0: Igen. Meg egyébként az is egy nagy téma, Panni, szerintem keveset beszélünk róla, és pont nagyon kellene róla, egyszer elő lehetne egy adást csinálni, készíteni, meg egyébként mindent lehetne róla, az öregedés. Mert hogy most a társadalmunk pont afelé megyünk, hogy az anti-aging, abszolút a krémtől kezdve a beavatkozásig minden, nem pálcát törve fölött, csak mint egy jelenség, meg hogy ugye mindenki egyre fiatalabb akar lenni, én is biztos, hogy itt működik ez bennem, és valahogy, hogy ugyanakkor meg a legtermészetesebb dologgal akarunk így ellene menni, és hogy akkor esetleg lehet, hogy van más út, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk kezelnénk a hozzáállásunkat, és nem a testünket alakítanánk át, és lehet, hogy azt is meg kéne vizsgálni, hogy az a sok kritérium vagy kritika, amit az öregséggel és az idősödéssel kapcsolatban felmerül bennünk, az egy természetes jelenség, vagy egyszerűen egy kreál dolog, amivel nem érdemes együtt haladni, mert akár még a pusztulásunkat is okozhatja idézőjelbe, tehát egy egyfajta olyan erős személyiség torzulást, ami egy olyan világban, ahol most már, ahogy mondtam,

0: a régen Popper Péter mondta, hogy, hogy a vő az a szépség diktatúrája lesz. 90-es években mondta a csávó, de tudott. Tehát igaz, hogy a szépség diktatúrája jön, és hogy akkor ebbe az öregedés nem fér bele, hogy arról beszélni, mert mondjuk én is abban az életkorban vagyok, amikor megvan nézni, hogy most az utóbbi egy fél évben kezdtem el érezni a testemen is, illetve észrevenni, meg úgy sok mindenen, hogy, hogy azért ez már nem úgy működik ez a dolog, de hál' Istennek azért úgy hálás is vagyok, mert így nem is, nincs is olyan nagy gond vele, de hogy ez már azért nem az a test, nem az a 20 éves test, és akkor vagy a 25 vagy 30 éves, és akkor hogy ezt hogy kezeli az ember, hogy akkor most mitől vagyok én önmagam, meg értékes, meg még mindig szép, akkor mit jelent szépnek lenni? Egyébként nagy lehetőség lehet ez az öregkor, ha jól csinálja valaki. Felfedezi a valódi értékét mindennek. Mert a mulandóság lerántja róla az illúziót, és biztos, hogy mögötte ott lehet valami, ami meg tud ragyogni. Mert látok olyan embereket, akik gyönyörűen öregszenek, és öröm a közülükbe lenni, és öröm az életüket látni, és az ember érzi, hogy ott élet van. Tehát van ilyen.
1: Figyelj, ahhoz, hogy ezt jól meg tudjuk közelíteni, én mondok egy ilyen fikciót. Mondjuk tegyük fel, hogy annyi ilyen bőrápoló, meg nem tudom milyen vitamin van, hogy valaki 100 éves koráig úgy néz ki, mint egy 26, és 100 éves korában meghal. Akkor képzeld el, hogy soha nem tudta megtapasztalni az öregedést. Tehát őt megfosztotta önmagát, olyan, mintha valaki megfosztaná magát attól, hogy csecsemő legyen, és lenne egy olyan, hogy az újszületnek beadnak egy injekciót, és azonnal 18 éves. És ha, nem érhetné meg. Igen.
0: Ez, hogyha az élet teljességéhez hozzátartozik az időskor, egyrészt, másrészt meg, hogy az is benne van, hogy oké, lehet, hogy most meghosszabbítom ezt a folyamatot, 50 évvel elassítom, tehát 50 évvel tovább is élek, mondjuk meg még 50 évvel később kezdek el öregedni, de ezt egyszerűbb-utóbb csak elkezdesz, tehát azok az a beavatkozások főleg mindig vannak jobbak, mindennek van mellékhatása, idővel ezek látjuk egyébként, hát arra csak erre van példa, hogy ezek nem tudnak szépen végződni valahogy egyébként, valahogy a méltóság is megfosztódnak azok az emberek, előbb-utóbb meg a beavatkozások is inkább az ellenkezőjét fogják később előidézni. Na de mindegy, mondjuk én az az egy baj van ezzel az öregedéssel, tudod, miben az idegesítő?
1: Na.
0: Hogy megy előre az ember, kezded megérteni az életet, úgy kezded már tudni, hogy mi az, amit akarsz, mi az, amit, illetve azt már mindenki elkezded tudni, hogy mi mindent nem, és akkor kirajzulódik, hogy talán akkor mi lesz az igen, és úgy nem mennék vissza, komolyan mondom, fél évet csak korábbra, mert fél év alatt is annyi, hát most így mondom, megértésem, meg megélésem volt, ami előbbre vitt, hogy nem mennék vissza, de az a helyzet, hogy a testem az nem, most majd elkezd már öregedni, tehát hogy nem bírja majd, hogy mondjam, tehát hogy mire az ember felfogja, hogy kéne élni, addigra vége van. Vagy legalábbis nincs erőt hozzá, hogy megvalósít mindazt.
1: De ez direkt van így kitalálva. Ez direkt van így kitalálva, szerintem.
0: Valószínűleg.
1: Képzeld, a mostani eszünkkel lennénk mondjuk 16 évesek.
0: Én csak egy dolog miatt mennék vissza múltba, semmi másért, nem élném újra múltat, meg minden. Egy dolog miatt, hogy visszamennék egy ilyen 7-8 éves koromra, és nagyon tanulnék. Most értettem meg azt, hogy azzal mi mindent tudsz magadnak megteremteni.
1: Hát
0: fú, legkomolyabb dolgokat, egy szabadságot, egy függetlenséget, egy lehetőséget arra, hogy azt csináld, amit szeretsz, mert aztán megtalálhatod rezerv módját annak, hogy akkor, hogyha megvannak hozzá a végzettségeid, meg a belépőid bizonyos dolgokra, meg munkakörökre, meg nem tudom, akkor az kinyílik tényleg a világ. Na, amiért visszamennék az időbe, az az egy, ami miatt azt mondanám, hogy hú, de tanulnék.
1: De érdekes, amit mondtam, mert nem tudom melyik vendégemmel fordítottuk meg ezt a dolgot, hogy ő kérdezett tőlem. Igen, gyerekek voltak nálam. Gábor Dorina volt nálam, aki egyébként 10 éves, és azt kérdezte tőlem, hogy melyik életkoromba mennék vissza, és ugyanezt mondtam, képzeld el, hogy az iskolás koromba, és azért, mert tanulnék. Milyen érdekes, hogy ugyanezt mondta. Viszont azt el akarom mondani erről az öregedés dologról, hogy mióta azért, mit tudom, az elmúlt 10 évben nyilván megváltoztam. És nekem nagyon tanúságos. Tehát én semmiért nem adnám azokat az új tekinteteket, mondatokat, amennyiben a környezetem megváltozott velem szemben. Vannak benne pozitív tapasztalatok, és vannak benne negatív tapasztalatok is. És ez nagyon sokat, tehát hogy ez nagyon elgondolkodtatott, nagyon sokat változtatott rajtam, hogy volt olyan ember, aki évekig nem találkozott velem, és semmi más nem tudott mondani a találkozásunkkor, csak hogy megváltoztam. És itt biztos arra gondolt, hogy meghíztam, megráncosodtam, vagy akármi, megüregettem. És utána nem tudott már velem beszélgetni. És én gondolkodtam rajta, hogy miért nem kommunikál velem. És rájöttem, hogy ő csak azzal az emberrel akart kommunikálni. Azzal a fiatal nővel akart beszélni. Legyen ez nő vagy férfi, teljesen mindegy. De, tehát bennem ő semmit nem látott.
0: A hanyatlás ne hozd be a terébe.
1: Igen, így van, és ő bennem a barát, tehát ezt a barátságot semmi más nem tartotta, csak azt, hogy valamiért ő a külső miatt felnézett rám. És onnantól, hogy az már nincs, ő bennem belülről nem látott semmit.
0: Igaza van neki, hát már akkor mit kezdjem veled utána? Hát nem igaza van neki?
1: De képzeld el, hogy ez a dolog olyan szinten megszűrte a barátaim számát, és az, vagy inkább azt mondom, hogy nem kevesebb lett, hanem más. Más összetételű.
0: De érdekes, hogy egyébként mennyi mindent tud minket, engem is, engem annyi hülyeség tud irányítani, ilyen jellegű, nem, de másban rajta kapom magam én is, hogy olyan hülyeségek válnak etalonná, meg mércévé, meg mértékegységé az életemben, ami egyébként már rég nem azonos velem, hogy csak rá kellene jönnöm, hogy már nem abban a koordinátor rendszerben mozgok,
1: igen,
0: meg
1: igen. Nekem az a véleményem, hogy én ezt a megtapasztalást, amit az idősödés ad, és főleg a visszajelzések, az emberek, hogy megváltoznak felém, én ezt semmiért nem adnám, úgyhogy én nem fogok ilyen krémeket venni. Én nagyon kíváncsian állok a jövő előtt, hogy még mit hoz majd az öregedés, mit változtat meg majd a gondolataimban, vagy akár a hitrendszeremben. Úgyhogy nekem ez egy ilyen izgalmas utazás lesz még, az öregedés. Másfél azt akartam mondani, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen jót beszélgettél velem. Én nagyon élveztem. És
0: én is élveztem.
1: Vagy
0: nagyon.
1: Egyszer folytassuk. Egy kávé
0: jó,
1: mellett.
0: Érdemes, igen, mert szeretek veled beszélgetni. Úgyhogy én is köszönöm, hogy gondoltál rám, és a hallgatóknak pedig a türelmet, meg azt a fajta megértést, hogy valaki mondjuk lehet, hogy tök extrém módon gondolkodik, és mégis úgy gondolta, hogy akkor ezt most mégis meghallgatja. Azt külön köszönöm annak, aki így volt vele.
1: Nagyon szép éjszakát kívánok neked.
0: Köszönöm szépen én is, neked is, meg a hallgatóknak is.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Nagyon sok testrészt megtanultunk, és most már a belső szerveinknél vagyunk. Nagyon érdekes szó volt tegnap a májra, Kálo Buko. Ugye ez volt a máj, mert hogyha valaki hallgatott minket korábban is, és megtanulta, akkor a Buko az ugye a tüdőnk, a Kálo Buko a májunk, és most mivel folytatjuk?
2: Hát most szerintem egy olyan szó következik, amit mindenki ismer, de nem biztos, hogy tudja, hogy ez erről, hogy ez azt jelenti. Mit jelent szerinted az, hogy íló?
3: Íló.
2: Azt tanuljuk meg, hogy szív, az pedig íló.
3: Íló. Én ezt így még nem hallottam, de nagyon sok szövegben hallottam, de hogy nem.
2: Zeneszövegben.
3: Igen, mert hát ugye a szívünkről, ugye a szerelemről, az érzéseinkről énekelnek a cigányok. Akkor igen. Az az íló.
2: Jó, íló. Így van. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként, és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című euróvíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Szapátyi Tumenge.
1: 106.3 Rádiódik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című kulturális műsorunkat hallják, amelyben a mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András. A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. De most térjünk vissza egy picit a gyökerekhez.
3: Igen.
2: Hiszen nagyon fontos egy muzsikusnál, egy cigány muzsikusnál, hogy nem ritkán cigányzenés családból jönnek ezek a gyerekek. Olyan dinasztiáknak a leszármazottai, ahol azért a családnak a nagy része, legalábbis ez régebben így volt, hogy majdnem mindenki zenész volt.
3: Igen.
2: Te is akkor cigányzenés családból jöttél.
3: Igen, igen.
2: És mit jelentett ez számodra?
3: Hát igazából ez egy olyan természetes dolog volt.
2: Persze.
3: Tehát nem tudom, hogy miért kellett volna egyáltalán belegondolni, hogy lesz másik opció. Tehát ez nem is volt kérdés igazából. Tehát én még nagyon szerencsés esetben vagyok, mert ismertem a nagyapámat is, és ő is muzsikálni járt. Még 85 évesen ment pénzt keresni, muzsikálni, és elindult délután 5 órakor, hazajött este 10 órakor, ugye akkor már az ő kis étterme, ahova ő járt, ugye a kedves ismerősei voltak, akkor már bezártak és jött haza, és akkor még beszélgettünk is. Ugye apám úgy szintén hát aktív zenész volt, hogy nem volt kérdés ez, tehát ez nem fogalmazódott meg bennem, Apám prímás, aki tudott egy keveset cimbalmozni, egyébként egy értelmes ember a zenéhez. A nagyapám kéthangszeres volt, és ahonnan én származom, Sárospatakról, ő egy nagyon-nagyon elismert zenész volt, olyannyira, hogy abban a világban még szerdán is, csütörtökön is tartottak kifejezetten ő miatt a lagzikat, hogy ő legyen a zenész. Tehát elismert, és egy kivételesen nagyon-nagyon-nagyon jó ember volt.
2: Számít ez, hogy valaki cigányzenész családból származik, hogyha ezt a műfajt szeretné továbbvinni? Ad valami pluszt esetleg?
3: Nagyon nehéz kérdés, mert így most hirtelen végigfutott a fejemen, ugye vannak olyan nagy klasszikus zongoristák, meg klasszikus zenészek, akik igazából, bocsánat, tehát a szó nem rossz értelmében, igazi paraszt családból származnak, és óriási nagy művészek lettek, és semmilyen közük nem volt soha zenéhez. Az én tapasztalatom maga a kávéházi cigányzenével az az, hogy láttam már sok próbálkozót, rengeteget, ugye, tanítok is, tehát Európában szerintem nem nagyon van olyan ország, ahol még nem volt tanítványom, vagy éppen aktuálisan nincs, de nagyon-nagyon, tehát mondhatni, hogy fehér holló az, aki igazán tehetséges, hogy mi kell hozzá, hogy tényleg a vérünkből fakad-e ez az örökség. És ugye persze hát tanulni is kell hozzá, mert az még kevés, hogy ebből megszületünk, de hát azért tanulni is kell hozzá. De hogy másoknak, lehet, hogyha nagyon filmbeli leszek, és hülyeséget fogok mondani, találnánk egy csecsemőt, nem is tudjuk, hogy honnan jött, meg ki az, nem is kell, hogy tudjuk, de mondjuk elkezdenünk 5 évesen vele foglalkozni, és ebben nőne föl, tehát amit mi nyújtunk, és mi adunk neki, lehet, hogy a világ egyik legnagyobb cimbalmosa lenne.
2: Ugyebár én is zenés családból származom.
3: Abszolút.
2: Tehát, hogy én is már édesanyám hasában hallottam a zenét, ebben nőttem föl, nekem mindkét nagypapám egyébként cimbalmos volt, és ezt hallottam nap, mint nap. Andriska, a kisfiam, ugyanezt hallja.
3: Igen.
2: Tehát amikor még anyukája hasában volt, én zongoráztam neki minden nap.
3: Igen.
2: Tehát, hogy azért az nem lényegtelen, hogy valaki megszületik egy magzat, és ezt hallja, ebben ő föl. Azért ez szerintem nem múlik el nyom nélkül egy gyerekben. És amikor már odaér, hogy 5-6 éves, és elkezdjen bármilyen hangszeren játszani, addigra már van neki egy kialakult akár elképzelése is, mint ahogy például én is már 2 évesen én már hegedűművész akartam lenni, illetve akkor még hegedűművész akartam lenni, aztán persze változott a zongora irányába a kérdés, de szerintem ez nagyon-nagyon meghatározó, és azért sokat segít.
3: Abszolút.
2: Sokat segít.
3: Abszolút.
2: És hogyha az ember tényleg ebben a családban nő föl, és mondjuk látja, hogy az édesapja, mint ahogy neked is, megy muzsikálni nap, vagy a nagypapa megy muzsikálni, vagy a rokonok, ezek mind nagy hatással vannak az emberre, és így fel sem merül, gondolom, az a kérdés, hogy hát akkor nem zenész leszek, hanem mondjuk
3: így van,
2: repülőpilóta. Ki kezdett el veled foglalkozni egyébként?
3: Apám. Mindenképpen.
2: Mennyi idős voltál?
3: Hú, hát talán még öt nem voltam, de öt körül. Úgyhogy hegedű lett volna a hangszer, de nem nagyon sikerült, ügyetlen voltam és elejtettem. És a nagyapám azt mondta, na ez a fiú, ez nem lesz jó prímás, legyen cimbalmos, azt nem tudja összetörni. Na úgyhogy így lettem cimbalmos. A nagyapámnak volt egy vágott sarkú sundája, akkor úgy, van, úgy mondták, egy hetes, ez a méretét jelezte, hogy aki még emlékszik ezekre a dolgokra, az tudja, hogy miről beszélek. Egy hetes vágott sarkú sunda cimbalomja volt, és hát, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy mindig szemeztem vele, az a cimbalom egy külön szobába volt nekik, tehát azért akár hányszor beléptem a szobába, ja, hát azért azt hozzá kell, hogy tegyem, nem nagyon volt bejárása senkinek a szobába a hangszerhez, mert azt nagyon féltették, nagyon vigyáztak rá, és az nem gyerekeknek való. Na de amikor oda jutottam a szobához, akkor mindig csodáltam, hogy mi ez az óriási dolog. Tehát azért egy abszolút egy érdekes dolog. A hegedű nem volt annyira ismeretlen, mert hogy ugye azt minden nap láttam, hogy gyakorolnak. Tehát apám is gyakorolt, és a nagyapám is gyakorolt. És az valahogy jobban megszokott volt a hegedű. De a cimbalom viszont talán azért, hogy egy picit elzártabb dolog volt, hogy ott a szobába, jobban fölcsigázott.
2: És akkor így természetes volt, hogy akkor
3: abszolút,
2: a cimbalom lett a fő hangszer.
3: Igen, hát utána igen. Tehát azért mondom, hogy nem nagyon voltak bennem opciók, fölvetések, semmilyen más dolog nem volt. Ez így volt, ennek így kellett lenni, ezt, és utána ugye minden jött a maga útján.
2: És a hivatalos tanulmányok azok mikor kezdődtek?
3: Hát a hivatalos tanulmányok zeneiskolában én azt hiszem, hogy már az első osztállyal egyetembe beírattak. Édesapámék, de ugye utána én bekerültem a Rajkó zenekarba, hála jó Istennek.
2: Mennyi idős voltál akkor?
3: Nem voltam még 11, de 11. életében be voltam, de még nem töltöttem be. Ekkor felvételt jelentem, az akkor még világhírű Rajkó zenekarba.
2: Tehát akkor több napig tartott a felvétel, ahogy már említettük ezt korábban.
3: Én úgy emlékszem, hogy egy hétig is tartott. Tehát annyi hegedűs volt, hogy az maga csak több nap volt, de annyi cimbalmos, annyi klarnétos, csellós, brácsa, hát ez egy szenzáció volt, egy szenzáció. Tehát már maga a felvételi, amikor az emberek gyülekeztek, voltak ismeretlenek, ismerősök, de azokat az ember, aki kívülről nézte ezeket a találkozókat, hát ez maga egy csoda volt. A felvételi napjai, azok az izgalmak, azok a kalandok, amik ebben együtt jártak, hát ez egy csoda, ez egy...
2: És hát egy nagy presztízs volt, tehát hogy akkor bekerülni a Rajkó zenekarba, az óriási dolog. Hát nyilván csak a legjobbakat vették fel az egész országból.
3: Csak is.
2: Tehát Farkas Gyula azért ott tudott akkor még válogatni.
3: Hát nagyon-nagyon-nagyon nagy presztise volt ennek a dolognak. Tehát nem is tudom, hogy lehetne most ezt leírni a mostani fiataloknak. Hát most, drága Andris, képzeld el, hogy ugye pályatársaim, barátaim, de csak hogy egy pár nevet soroljak, akik akkor abba az időben bekerültek a Rajkó zenekarba, Űrmös Sándor, Vadász Károly. Hát most igazából nem is tudom, hogy miről kellene még beszélni. Tehát ilyen felhozatalak voltak, vagy Nagybőgőbe, Losó Lajos, Mohácsi Tivadar, vagy hogy Brácsáról beszéljek, Ónodi Laci, Bakos Kálmán, Váradi Zoli, Kocsek, Rontó Robi, hivatalosan a becsületes nevén, elnézést kérek, Robikám. Úgyhogy, hát ilyen emberek, hát Lukács Csabi, hát, Seresvili, hát...
2: Hát a szakma csúcsát képviselik ezek az előadó művészek.
3: Így van. Ezek az emberek lettek ma a szakma csúcsa. Így van. Tehát ilyen emberek mentek akkor felvételizni.
2: És mennyi időt töltöttél egyébként a Rajkó zenekarban?
3: Én nem sokat, mert nagyon rossz gyerek voltam. Én 11 hónapot, talán az egy évet nem haladtam meg, mert én már akkor is kiszögdöstem. Ez így románsan mondva, mert ott mellettünk ugye a Rottenbiller utca 16-22-ben volt a Rajkó zenekar székháza, és a Hágiba muzsikát, képzeld el, a járókkal. Hát ezt nem tudom elmondani, ugye, hát hogy nekem ott kellett lenni. Igen, gondoltam én. Aztán az igazgató nem így gondolta, mert ugye ő közben a rendőrségtől, mentőtől elkezdve mindent hívott szegény. Hát ugye most egy 11 éves gyerek után milyen aggodalom van, meg milyen felelősség. Meg mi. Tehát én ezt akkor nem tudtam fölmérni. Én bekerültem akkor ott egy közegbe, egy este, és én még olyan varázslatot, olyan csodát, hát szakmailag nem tudom leírni, csak amit éreztem, ugye, mert egy 11 éves gyerek, aki azt mondja, hogy ért a zenéhez, szerintem az füllent, ugye. De az életérzést, amit kapott akkor, azt nem tudja elfelejteni. És hát ez az életérzés reggel 8-ig tartott, ugye addig nagyon komoly kihívásokkal kellett szembenézni az igazgató úrnak, úgyhogy úgy döntöttek, hogy hazaküldenek.
2: Sárospatakra.
3: Uh-huh. Igen.
2: De az nagy dolog egyébként, hogy elengedtek egyáltalán a családból, a féltő családból. Habár akkor az, hogy egy épületben volt a kollégium és az iskola, igen, akkor az nagyon sokat igen. számított.
3: Féltettek, de hát a Rajkó zenekar, de hát most a Rajkó zenekar, viccelünk, hát most a Rajkó zenekar, hát persze, hogy féltettek, de azért közben meg a szívükbe öröm volt. Hát olyannyira, hogy anyámnak nyugtatót kellett bevenni a felvételi után, mert nekem rögtön megmondták, hogy felvettek. Tehát nekem nem értesítőt küldtek, hanem ott azon Nagy Ula bácsi megmondta, hogy föl van véve. Kijött, gratulált anyámnak. És anyám olyan izgatott lett, hát annyira örült, ugye, mint ahogy beszéltük az előbb, hogy olyan tömeg, és akkor őt megszólítja a Farkas Gyula, hát ez egy irgalmatlan nagy dolog volt. És amikor kidobtak, azért még ezt elmondanám, akkor oda kellett állnom a Gyula bácsi elé, nagyon szégyellős voltam, mert ugye kisgyerek is voltam, akkor tanultam meg 11 évesen, hogy mindig az ember, akivel beszél, a szemébe néz, mert mindig lefelesítettem az arcomat, de szégyellőségembe. És akkor azt mondom nekem, öcsi, akkor valakivel beszélsz, akkor a szemét néz, mert azt hiszik, hogy sunyogsz. És csak úgy ő másképp adt elő, és én azóta úgy beszélgetek mindenkivel, hogy a szemébe nézek. És az volt az áró mondat, hát sajnos, egyébként jó tanuló voltam az iskolába is, ami ritka volt azért abban az időben, úgy egész őszintén bevalva, de tehetséges zenész palánta is voltam, és azért ezt tudta mindenki, pláne Gyula bácsi, és azt mondta nekem, uraim, erről az emberről még hallani fognak. Ez így váltunk el. Úgyhogy...
0: Most pedig hallgassunk egy kis zenét Jónás Géza előadásában, Seres Rezső Szomorú Vasárnap című művét hallgathatjuk meg.

0: A mai este folyamán folytatjuk Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúmat.
1: Hát a Rajkó az egy különlegesen építő jelleggel volt, ugye, és nem csak a zenéről beszélünk itt egy Rajkó zenekarnál, hanem a közösségi erőről, vagy egyáltalán az, hogy megtanították az embereket, hogy hogy kell viselkedni, vagy hogy egy étterembe, ugye, hát volt egy ifjúsághotel nevezetű szálloda, ahova úgymond jártak minden este muzsikálni a fiatal Rajkó zenészek, és előadást adtak, de hát közben meg a kávéházi cigányzenét gyakorlatra jártak minden este. Tehát ez egy komplex dolog volt a Rajkó zenekar, egy komplex dolog volt a viselkedés kultúrától, a zenei kultúrától elkezdve, az életre való felkészítés, a külföldön való tartózkodástól, a becsomagolástól, a fogmosásig, a mindent is, mindent egybefoglalóan tanítás volt, amire fölkészítették a fiatalokat. Uh-huh. Tehát ez egy hihetetlenül nagyon-nagyon jó találmány volt. És nagyon jól működő iskola volt.
0: Gyula bácsi tanította a zenekari foglalkozásokat.
1: Igen.
0: Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy akkor ő is tanított téged.
1: Hogyne.
0: Hogyan emlékszel rá?
1: Jó, nagyon szigorú volt és csúnya szájú.
0: A kulcsra emlékszel még?
1: Hogyne, hát akkor a kulcsomója volt, hogy ez volt, hogy egy pár szó elrepült, úgyhogy hogyne.
0: Egy körte alakú fakörte volt.
1: Igen,
0: fent,
1: igen.
0: Mindenki mesél róla, legendákat zengenek erről a bizonyos
1: arra is emlékszem, amikor az egyik barátunknak a földön csúsztatta vissza a hegedűjét. Úgyhogy egy kivételes ember volt, de egy csoda ember volt. Uh-huh. Egy csoda ember volt. Tehát ő neki a gyerek nevelés, meg a muzsika, ez a két dolog, ez ebből egy csoda volt. Tehát én azt mondom, aki nem ismerte, el se tudja képzelni. Uh-huh. És hogy elment, hogy mennyivel szegényebb lett a világ nélküle. Óriási veszteség. És hogy azóta se jön Farkas Gyula. Tehát nem született. Azóta sincs olyan ember, aki úgy képviselni ezt a dolgot, ahogyan ő.
0: Nem tudom, mit szólnának a mai neveléspedagógusok az ő módszereihez, hiszen ezért nem volt annyira gyerekbarát, mint ahogy ezeket halljuk is egyébként. Viszont mindenki ódákat zeng róla, de tényleg. Tehát szükség volt akkor erre a vasszigorra, amit ő képvisel?
1: Bizonyára. Uh-huh. Hát most azért elnézést kérek mindenkitől, vagy ha nem úgy fejezem ki magam, akkor azért is elnézést kérek, de most képzeld el azt, hogy tömegesével, százával jönnek föl vidékről, faluról, össze-vissza cigány gyerekek, akik még egy kicsit csiszolatlanok, neveletlenek, stb. Hát ugye ott azért kell egy erős kéz, mert ha nem, akkor elveszik. Tehát a rosszaságban, a gyerekeknek a rosszaság, amikor egy gyerek megérzi, hogy nem erős kezű a tanár vagy a nevelő, akkor sajnos a fejére nőnek. Tehát ez a tapasztalat. Hajlamosak voltunk, vagyunk rá, vagy nem tudom, hogy mondjam, ugye nem akarok általánosítani, mert természetesen muzsikus gyerekben is volt jól nevelt, meg visszahúzódó, tehát nem lehet általánosítani. Na de azért a nagy többség szertelem volt, hogy nagyon szépen fejezzem ki magam. És igen, mindenképpen szükség volt erre a szigorra. Nekem volt az általános iskolában is egy tanárom, aki alacsony növésű volt, és földrajzot tanított. És neki is volt egy-két érdekes mondata a tanítás közben, már így, hogy néha elbicentette magát csúnyául, de nagyon szigorú volt. Kokikat adott, meg ilyen kis bottal néha rásózott a fejünkre, ugye 150 centi volt, mit tudott volna velünk kezdeni, de senki nem mert neki szólni, vagy visszaszólni, vagy hogy őt szerették a legjobban. Tehát más tanár soha semmit nem bántott,

0: soha ilyen atrocitás idézőjelben nem ért egy diákot se, és mégis ő volt a kedvenc tanár. Gyula bácsi esetében ugye még ezt meg 10-szerezve, meg 100-szorozva, meg 1000-szerezve. Nagyon szigorú volt, hogy néha csúnyán elszólta magát, egyébként meg nem hiszem, hogy annyira ismeretlen volt a cigány gyerekek számára, az egy-két csúnya szó, hát na most, ha egészen őszinték akarunk lenni. Muszáj volt, de ő egy, én most már így és innen feltételezném azt, hogy ez a fajta szigor is tudatosan volt, mert ő azt tudta, hogy itt másképp célt nem tud elérni. De elérte a célját. És na most, kedves Andris, hogy mit mondol egy emberről, mit élt, vagy mit számít az élete után? Hát ezt, hogy bejönnek egymás után az emberek, és odákat zöngenek
1: így
0: róla.
1: Van, így van. Említsük meg azért azt is, hogy kiktől tanultál ebben az időszakban.
0: Elsősorban ugye Farkas Zsula bácsi volt a zenekari oktatónk, és nagyon hálás vagyok, és nagyon jó szívvel emlékszem a cimbalom tanáromra, aki klasszikus zenét is tanított, a Tóth Elek tanár úrra. Uh-huh. Úgyhogy ők ketten nagyon fontos és meghatározó alakjai voltak a zenekarnak. Hát ugye Gyula bácsi az már maga egészében a zenekart, meg a saját szerzeményeket, meg az átiratokat, meg a mindenhez is való hozzáállás fejlesztése volt. Ugye a cimbalmosoknak meg az effektív hangszeres tudást, meg a tanulást, azt az Elek tanár úr biztosította.
1: Miután befejezted a Rajkó zenekarban a tanulmányaidat, visszatértél Sárospatakra. Ott milyen lehetőségeid voltak?
0: Egy szóval megmondva, semmilyen. Úgyhogy nagyon gyorsan elköltöztünk Budapestre. Amiért mai napig nagyon hálás vagyok apámnak, hogy ezt a döntést meghozta. Mert ugye azért ez egy áldozat, tehát azt valljuk be, hogy egy ember, aki a fél életét leélte egy kisvárosba, meg volt neki szokva a napi rutin, megfogja magát és elköltözik egy több milliós fővárosba, tehát azért ez egy áldozat, ott hagyta a szüleit, testvéreit, csak azért az a cél mozgatta legfőképp, hogy a gyerekéből jó zenészt faragjon. Úgyhogy visszaköltöztünk úgymond Budapestre.
1: És itt milyen lehetőségek vártak?
0: Itt abban az időben olyannyira tele volt lehetőséggel ez a zene, meg ez a város, hogy pár nap múlva már mentem is muzsikálni. És még igazából, hát most 10 éves gyerekről beszélünk, ugye, még nem hogy a tojáshéj, de még a kakuk tojáshéj is rajta volt a hátamon, úgyhogy nem nagyon beszélhettünk még igazi tudásról. Persze tehetség volt, de hát tudás nem volt. De mégis voltak aranyos, idősebb zenész kollégák, akiknek helyeik voltak, vagy helyettesítések voltak, és beugrók kellettek, és a fiatalokat támogatták, mert tudták, ugye, hát, hogy a fiatalokat be kell vonni, mert majd később ezekből a fiatal gyerekekből lesznek felnőtt zenészek. És segítettek, ha az ember tényleg odafigyelt rájuk, akkor ugyanúgy tőlük is lehetett tanulni zenét, viselkedést, minden mi egymás. Nagyon nagy, óriási különbség volt Budapest és a többi város között, mert igazából hát Sárospatak olyannyira kis város volt, hogy az 15 000 fős városról beszélünk, ami egyébként egy gyönyörű város, hát aki járt ott, az tudja, meg egy történelmi város, de ilyen szempontból, tehát zenében való tanuláshoz, tehát az nem, hogy nem volt elég, semmilyen nem volt. Tehát itt az, úgy is fogalmaztuk, hogy aki nem járt Pesten, az nem járt a tisztítótűzbe, tehát ahhoz, hogy valaki igazi zenész legyen, muszáj, hogy Budapestre kerüljen, de én azt hiszem, hogy ezt sok más ember is alá tudja támasztani, mert nem én vagyok az egyedül, aki vidékről jött Budapestre, hogy zenészé váljanak, meg jó zenészé, meg a lehetőséget, hogy megtalálják, megkeressék és megtalálják. Sok 100 család van, aki elindult azért abba az időbe.
1: Természetes, hogy szükség van egyfajta gyakorló helyre ahhoz, hogy az ember elsajátítsa ezt a szakmát. Hiszen ezt iskolai keretek között akkor még csak a Rajkóban tanították, aminek szintén volt ugyebár egy gyakorló iskolája, mondjuk így, illetve gyakorló műhelye, a Hotel Ifjúság, amit szintén megemlítettünk. Tehát az, hogy ezek a gyerekek minden nap muzsikáltak, és tanulták a szakmának a trükkjeit, a dalanyagát, tehát tulajdonképpen mindent, ami ehhez szükséges, akár csak a viselkedés kultúrát, hiszen ez is nagy mértékben hozzájárul az egészhez. Ez is az egésznek egy része.
0: Hogyne, abszolút.
1: Ez a hotel ifjúság, ez adott volt, úgymond iskolai keretek között, de aki viszont nem iskolai keretek között akarta ezt a tanulmányát folytatni, illetve nem így tudta folytatni, annak viszont rengeteg lehetősége volt ezekben a egyéb zenekarokban, amik professzionális zenekarok, és akkor ott elsajátíthatta a zenekarban.
0: Hogyne, hát.
1: Erre sajnos ma már nem nagyon van lehetősége a fiataloknak. Hát. Tehát ez nagyon rányomja a bélyegét a következő generációra.
0: Igen.
1: Beszéljünk egy picit arról is, hogy 10 éves korodban kikkel muzsikáltál, kik voltak azok a nevek, akikre büszke vagy még a mai napig?
0: Hú, hát nagyon-nagyon sok emberrel muzsikáltam. Uh-huh. 18 évesen kezdtem be a Kulacs étterem ifjabjának, Róka Sándorhoz. Tehát az egy óriási dolog volt, ugye, mert a Róka Sándor az egy etalon volt, ugye. Hát az,
1: így van.
0: Itt nem is tudom, hogy mit kell még ehhez hozzátenni. A kocsi basszolt, otthon a Magnó basszolt, a Róka, ugye Pest amúgy is Róka orientált volt, és 18 évesen a Kulacs étterembe bekezdtem Róka Sándorral.
1: Hát ez egy óriási megtiszteltetés.
0: Hát ez egy hogy is mondják a mai, nagyon szépen mérföldkő, de hát...
1: ez finoman van kifejezve.
0: De természetesen nem, hát ez egy óriási dolog volt. Uh-huh. Óriási dolog, egy óriási megtiszteltetés. Hát ugye tényleg, hogy nem fanok voltunk, hanem a csodálói. Tehát ez egyszerűen voltak olyan fiatalok, akik még a cigarettázását is akarták utánozni, meg a menését, meg hát bele volt szédülve mindenki, annyira maga a jelenség is olyan volt a Róka Sándornak. De 10 éves koromban már, amiért ismét csak azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok, játszottam ifjabb Sánta Ferenccel is. De játszottam Lendvai Csócsi Józseffel is 10 éves koromban. Tehát mondhatni azt, hogy 10 éves koromban már nagyon-nagyon komoly nevekkel együtt játszottam. Nagyon hálás vagyok a sorsnak. Mm. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ezt a lehetőséget megkaptam. Ezek elkísérnek, ezek az élmények a sírig egy embert, én úgy gondolom.
1: De hát aztán, hogy én kiemeljek néhány nevet még azok közül, akikkel muzsikáltál, nyilván számos prímással játszottál, de többek között Lakatos Miklós, Kálai Kisernő, bocsánat, mint Arnét művész, Boros Lajos, Lakatos Robi, akivel most ugyebár nem sokára fel is lépsz megint egy színpadon, Sárközi Lajos, és hát Róka Sándor, akiről már beszéltünk, és akkor még sorolhatnánk.
0: Igen, hát még volt sok, de tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy úgy egészében hálás vagyok Istennek mindenért. Mert ugye régen volt egy olyan közmondás, amikor még ez a zene nagyon élő volt, akkor azt mondták, hogy az nem is lehet jó tagember, aki egy emberrel muzsikált egy prímással.
1: Most pedig következzen Jónás Géza címpalom művésztől, Édesanyám, kössön kendőt!

0: Jónás Géza cimbalom művésszel készült interjúm második részét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Önök a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián a Roma Szalon című műsorunkat hallhatták. Tartsanak velünk a folytatás érdekében.
1: Művészet, kultúra, hagyomány.
2: Ez a Roma Szalon.
1: A 100.3 Rádiódikben.
2: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádiódiket.
1: Romákról, nem csak romáknak.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

kaptam a hajába, szégyenkoztam a családban, hogy járnak kutya cigány magadba. Belekaptam a hajába, szégyenkoztam a családban, hogy járnak kutya cigány magadba.

a más urát. Ha még egyszer ezt megteszed, kipózom a szemedet, hogy a rossz se vegye meg a testedet. Ha még egyszer ezt megteszed, kipózom a szemedet, hogy a rossz

0: álomlákat szerezi. Belekaptam a hajába, szégyenkoztál a családra, rohadjál meg, hogy a cigány magadban. Belekaptam a hajába, szégyenkoztál a családra, rohadjál meg, hogy a cigány magadban. Veri már a cigány asszony aluminyát, miért csábítod mindig el a más urát? Ha még egyszer ezt megteszed, kihívhozom a szemedet, hogy a rossz se...
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
2: Egyre több város biztosít ingyenes esti strandolást a hőségriadó idején. A kezdeményezéshez már Hajdúszoboszló, Debrecen, Kecskemét, Székesfehérvár és Szolnok is csatlakozott. A helyi lakosok a legtöbb helyen lakcímkártya és fényképes igazolvány felmutatásával a késő délutáni és esti órákban díjmentesen vehetik igénybe a strandokat. Az önkormányzatok szerint a lehetőséggel elsősorban azoknak szeretnének segíteni, akik a napközbeni hőségben dolgoznak és csak munka után tudnak felfrissülni. Az ingyenes belépés a legtöbb településen a hőségriasztás időtartamához igazodik, a fővárosi strandok is jellemzően tovább tartanak nyitva. Még idén kírják a közbeszerzést a HÉV jármű flotta megújítására, de az első szerelvények csak 2030-ban érkezhetnek. Uniós forrásból 42 új motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Ráckevei és a Csepeli vonalra. Az új járművek akadálymentesek és légkondicionáltak lesznek, valamint gyorsabb és megbízhatóbb közlekedést ígérnek. A fejlesztés célja, hogy a HÉV valódi alternatívát kínáljon az autózással szemben a főváros és az agglomeráció között, ezzel mérsékelve a budapesti közúti forgalmat. Az elektromos autó kötelező biztosításának fél éves átlagdíja éves összevetésben 8%-kal, a hibrideké 12%-kal csökkent, miközben a többi személyautónál mindössze 2%-os volt a mérséklődés az egyik legnagyobb online biztosítás közvetítő szerint. Adataik szerint a villanyautó piac erősödését a vállalkozások húzzák, az idén júniusban a cégek, jogi személyek által kötött kötelező biztosítások közel 10%-a már tisztán elektromos autóra vonatkozott, a hibridek ezekkel együtt pedig a részesedés meghaladta 17%-ot. A magánszemélyeknél az elektromos autók aránya valamivel több mint 3% volt június végén. Meghosszabbítja péntekig az otthoni munkavégzést és fenntartja a vasúti teherszállítás szüneteltetését a kormány, miután az országos tisztifőorvos meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. A miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után közzétett videójában azt mondta, hogy a következő 48 óra lesz a legnehezebb, a hőség miatt nőni fog a fogyasztás. Magyar Péter elmondta, hogy a Duna vízszintje kissé emelkedett, de a már leállított turbinák újraindításáról kizárólag akkor születhet döntés, ha a szükséges vízszint tartó rendelkezésre áll, és több napra előre kizárható az újabb apadás. A nagy érdeklődés miatt az Itália élménye 2 évszázad magyar művészetében című kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Magyar Nemzeti Galériában. Az eddig több mint 50 000 látogatót vonzó kiállítás csaknem 150 műtárgyon keresztül mutatja be, hogyan inspirálta Itália a magyar művészeket az elmúlt 200 évben.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
1: Korábbi adásunk ismétlése következik.
3: Trájó, magyarul élet.
1: Életutak, hit, kereszténység.
3: Rádió Dik.
5: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött. Ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és rengeteg bizonyságot hallhattatok már itt az évek során, kedves rádiódik hallgatók, ezért most egy olyan keresztény emberrel szeretnék beszélgetni, aki nem sokára be is mutatkozik nektek, és el fogja mondani, hogy egészen pontosan mióta van az Istennel való kapcsolata, és hogy honnan tud ennyi mindent a Bibliából, és azt követően pedig olyan egyszerű kérdéseket fogok feltenni, amik valóban érdeklik az embereket az életükben, akár a nem keresztény embereket is. Úgyhogy köszöntöm itt a vonalban Lugosi Zoltánt. Szia-szia, üdvözöllek!
6: Szervusz, én is üdvözöllek, meg köszöntöm a hallgatókat is.
5: Figyelj, Zoli, mondd el nekünk kérlek, hogy milyen az Istennel való kapcsolatod, milyen szolgálatot töltesz be?
6: Istennel való kapcsolat az én jónak mondanám, persze az a kérdés, hogy maga az Isten mit mondana velem való kapcsolatról, mert ez mindig két oldala van, és van, hogy egy kapcsolatban, akár egy házasságban is az egyik szépíti a dolgokat, a másik kevésbé. Pont ma tettem fel a Facebookomra egy posztot, ami arról szól, hogy ki az, aki ismerőse Istennek, mert nagyon megdöbbentő részek vannak a Bibliában, hogy valakik, most bocsánat, így mondom, pofára esnek a mennyek kapujában, mert az Úr azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. És én magamat is megvizsgáltam, hogy hú, én úgy érzem, ismerem Istent valamennyire, persze ezt egy életen át kell tanulni, de hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszol, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. Ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy döntő, most nem a nem tudom, foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolgai, foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat. De egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt olyan rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok. Tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal, és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen. Tehát ezzel minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok. Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majd, hogy nem a nulláról, na hát most se egy meg a gyülekezet, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 14:30 amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliában is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
5: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
6: Úgy szokták mondani sokan, igen.
5: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
6: Igen, kezdhettél valami könnyebb kérdéssel is, ha majd nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő, nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte, az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt, se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt, nem harapta meg a kutya az Évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a leg, legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdonjoga, vagy bérleti joga, hogy nézzük az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva, az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal, ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele, ennek is van egy teológiája, és egy igaz magyarázat, ami érthető, de lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal, de jelenleg a föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
5: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdted, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is. Viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső. Ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a földön. Ugye ezt sokkal jobban kiszokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel. Most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dalt, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók.
3: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
5: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk. És a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
6: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
5: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének egy lelkipásztornak. Egyet már megnéztünk belőle, és most haladunk tovább itt a listámon. Úgyhogy Zoltán, kösd fel a gatyádat, ugyanis a következő kérdés az az, hogy mit tegyek, ha elvesztettem a hitem?
6: Jobb lenne egy kicsit pontosabb kérdés, hogy mibe vesztett el a hitét, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy van-e üdvössége, vagy pontosan mibe a hitét?
5: Igen, így folytatódik. Mit tegyek, ha elvesztettem a hitem? Hogyan tudok újra hinni Istenbe?
6: Tehát, hogy elvesztette a hitét, hogy van Isten. Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
5: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
6: Nehezebb volt, mint az előző.
5: És jól kibontottad. A másik kérdés az az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
6: Hát ez két kérdés.
5: Igen.
6: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, megmondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent. Persze hát ezt azt tudja csak, aki meg van térve, és Jézus befogadta a szívében, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik. És ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszél Istennel, mint egy apukával. Tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van három, és ha mindig ugyanazokat a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak. Tehát úgy kezdjen bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy kösz, hogy egyáltalán él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét és fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni, de átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell, előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
5: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
6: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pontom benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékeznék szerintem mind a 12-re, de le van mentve a laptopon, de most nem tudom kipuskázni. De egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkemény a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk. Tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most de hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, valamikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehetne más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szólunk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja aztán Jakab apostol, által az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy fú, én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy fú, te, ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költened, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát, hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
5: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.
1: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
5: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalban, és köszöntelek téged.
6: Én is köszöntelek téged.
5: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?

0: szolgálatot, hogy ő is valamit tesz a közösséget, akkor lesznek társai, barátai, hittesvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittesvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lánytestvére, fiútestvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiútestvére, lánytestvére, és azt mondja, Jézus az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetbe anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy 3,5 évig, kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, a 100 annyit fog kapni. Tehát ha az embernek nincs is a földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvére, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleg és a kapcsolatot ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak egy emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya. Tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel való kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
1: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szerettünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensben.
0: Jó.
1: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
0: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
1: Igen?
0: Hát talán, mert arra elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
1: Akkor legyen az előző, hogyan lehet feldolgozni egy szerettünk elvesztését?
0: Igen, azért egyszerű, de sajnos elég brutális a válasz, hogyha hívő szeretünket vesztettük el, akkor nagyon könnyű, mert tudjuk, hogy egyszerűen a mennybe van, és jó helyen van, és már csak meg kell igyekezni, hogy őt viszont lássam, és erről rengeteg ige van, hogy viszont fog itt látni, akkor borzasztó nehéz a helyzet, és engem is hoztak kellemetlen helyzetbe, mikor

0: mikor hívők kérdezték ezt, hogy fú, meghalt édesapám, édesanyám, és úgy tűnik, hogyha nem volt megtérve, és akkor most hú, ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy valószínűleg hol van, és rossz helyen van, de csak akkor is lehet mondani, hogy hát, ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztalni valakit, mert viszont hazudni nem hazudhatok, hogy hát, mivel aranyos letette a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennybe van. De egy ilyen mentőközletet is szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgyse tudsz már mit csinálni, törődj a életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű. Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fenn is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az urnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten csoda kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
1: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőtodát, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelkipásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
0: Én is köszöntök mindenkit.
1: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
0: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez most így belenőlök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet. Tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott, akkor és utoljára, és először az atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül ő látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik, maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől, tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy hú, lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje. Akár, hogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja, azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte. Vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy hú, valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt követtem, mert mi van, hogy van, és rájöttem, hogy hú, olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bajolítsam, meg szaporítsam túl a szót, tehát lehet azért nem érz az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen nem Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete. Tehát, hogy én ezzel sejtek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig azért kicsit bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten. De olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten. Ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárba, hogy körbevettek engem bársánybikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézus rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertbe, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tehát annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy fú, én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig hát valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis oszt érzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erős, a Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felépíti az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgattam, gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depressziók kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött, a felhők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újra érzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom, hogy szerintem 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hív életben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
1: Hey, gyertek fiúk, most a rádióba! Hey, reggelig szól nektek a diknóta!
0: 100.3 Rádiódik. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja.
3: Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként, és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című Eurovíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Szól zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélt arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
5: Én is köszöntlek, drága riporter, meg a drága hallgatókat, én is köszöntöm.
4: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani, ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki nagyon megbántott?
5: Ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozza egy döntés, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de elengedik mondjuk, vagy egy részét elengedik, és akkor bemegy a bankba, és akkor ott ül a Kovács Katika, vagy bárki ügyintéző, minden érzelem nélkül, a kis keretes szemüvegével, és akkor kitöltik a papírokat, aláírják, ad itt a személyt, mit tudom én, lefénymásolom az iratokat, és aztán aláírják, és elbúcsúznak. Semmi érzelem nincsen, alá vannak írva a papírok, de lehet, hogy több milliós vagy több százezes tehertől szabadult meg az ember, úgyhogy elengedték neki minden érzelem nélkül, és működik. És Isten sem mondja azt, hogy neked nagy érzelmekkel kell elengedni a bűnöket, amivel megbántottak, hanem csak azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére, ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogyha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találkozni, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, meg valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmet nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbálom megszerezni az 500 forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én Balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye Balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni, és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keress, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz, és nekem biztos.
4: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Oké, ez volt, bocsánat. Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
5: Hát igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt úgy ki tudom beszélni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosabb egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazad, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen, ez még kimondani szörny ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. És valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életében, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abban, hogy rossz dolog történt, ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-szal, és nehogy Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem Istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélni most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, azt mind az ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint hogy tudjuk, hogy a izraeli gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartanak a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vett figyelem, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja a túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és állj Isten oldalára, a túlszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, amikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát tudom, ilyen is miket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de hirtelen nem tudok ennél jobbat.
4: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
4: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztolyk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
5: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
4: Nos, a következő kérdésem az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
5: Jó kérdések. Hát, hogyha valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, az 2 napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom meg az életbe helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik az életüket, mint egy drága őzike az erdőbe, és próbálnak jól élni, meg kedvesen, de nem jutnak el odáig, hogy hú, mi az én dolgom az életbe. És az ima válaszoknál pont volt egy ilyen kitétel, hogy Isten annak hallgatja meg az imáját, aki az ő akaratában jár, az ő útjában, és azért nagyon fontos, hogy az ember szerintem akkor lesz a legboldogabb, hogyha futhatja a pályáját. Van is azt hiszem egy Zsoltárokban egy ilyen vers, hogy mint egy hős rivag örül, mert hogy futhatja a pályáját. És ez az életérzés, én is szeretem, amikor ebben vagyok benne, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit kell. Tehát, hogy először is üdvözölném nagyon ezt a kérdést, ha valaki ezt feltenné, hogy egyáltalán valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy Katica Bogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akiben felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életbe. Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, utána vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre. Most ezt tudom, itt talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön, ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradjon a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benny Hinnnek, hanem akkor kivágod, ami nem a könyvet, hanem ezt a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlem magamat, de higgyel minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, hogy sajnos megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni úgymond az ő hullám hosszára, szerintem sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm, lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felehezett hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még oda szánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe, de leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével és beszélgetni az Úrral, és ő, ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor ha ebbe kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
4: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rádió Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
4: 100.3 Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk. És kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán!
5: Én is köszöntök mindenkit!
4: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli!
5: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
4: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
5: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is vághatjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát ebbe hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de a kisvár az tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal,

0: miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyereke, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint öt helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, de szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsátja az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy hat általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, mint egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, az már soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogy az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az élete, de sok csapás, akár egészségügyi, válások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzeletbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az Úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
1: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
0: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt is félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni, tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el megszámolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamiben elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy megvan írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy megvan írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy megvan írva, hogy az Úr, az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is meg van írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, istenfélő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit. Felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelbe el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megállt, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldást, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér az Isten a Bibliába, azért ennek az az alapja, hogy én Isten útján is akaratába próbálok járni, tehát ez az alapeset, de

0: utána is jön félelem, mert nekem is szokott jönni, akkor pedig Isten ígéretei, mivel az ő útján járok, vonatkoznak rám, és ezért azokat megvallanám, mondanám, ha kell naponta százszor elmondanám azokat a Biblia verseket, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, Jézus sebeiben meggyógyultam, meg van írva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Ha kell, kiírnám a falra, megvallám százszor, és így a félelem szép lassan elhagyna.
1: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trájóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak, romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia Zoli!
0: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
0: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el Sarkadra vasárnap, pont erről fog prédikálni. És azt hiszem 10 támpontot szedtem össze, ezt most nem fogom, meg nem is tudnám.
1: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek, most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
0: Belefért volna a 10 is, amúgy úgyse tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy most mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, bár lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogyha párat szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor meg van ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg ott van személyesen, a 2-3 hívő ott van. Vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem van más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, meg van élni, az Úr a dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-bal énekelni azért csak nem olyan, az is megvan érve, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fogok hozzátok menni, és nem tudom hitem, melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe vagy a templomba találkozunk egymással, tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, de gyakorlat mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszel erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
1: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelki pásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
0: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, türelmet, hogy az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is ugye beszélgettünk, volt egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy fociedző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem lesz velük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye kettőbe bohózkodott. És ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelki pásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ez alatt az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Isten áldjon meg téged gazdagon, és hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járna? 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
0: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont az egy zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor az nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha mert lehet, hogy ezt is összefoglalóban fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
1: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. Sem.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Szerdán kormányülést tartott Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje, a tanácskozás középpontjában a rendkívüli hőség miatt kialakult energia és vízügyi helyzet állt. A kormány szerint az ország energiaegyensúlyát sikerült megőrizni, miközben a paksi atomerőmű 8 turbinájából már csak egy termelt, a Duna vízállása pedig megközelítette a teljes leállást kiváltó kritikus szintet. A kormány ismét arra kérte a lakosságot és a vállalatokat, hogy különösen a 17 és 22 óra közötti időszakban mérsékeljék az áramfogyasztást. Az önkéntes takarékosság eddig érezhető eredményt hozott, az esti terhelés több száz megawatttal maradt el a vártól, ezért kötelező fogyasztáskorlátozást egyelőre nem kellett elrendelni. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett az elsősorban bulgáriai üdüléseket kínáló bolgár bejegyzésű Robinson Tours, írja a HVG a turizmus.com cikkére hivatkozva. A cég szerint a közel-keleti válság általános bizonytalansághoz és magas kerozindíjakhoz vezetett, ami forgalomcsökkenéssel járt, illetve extra költséget rót a cégre. A fapados légitársaságok szerintük irreálisan alacsony árak kínálják a repülőjegyeiket, jelentősen megnövelték járataik számát Bulgáriába és más európai országokba is, mely a cégnek szintén keresett kiesést, ezzel bevétel kiesést jelentett. A szakportál cikke szerint a károsultak a bolgár biztosítónál jelenthetik be a kárigényüket. Szerdán újra megdőltek a meleg rekordok Magyarországon. A Hungaromet előzetes adatai szerint Budakalászon 41,4 Celsius fokot mértek, ami új országos napi csúcsot jelent. Az időkép beszámolója szerint a fővárosban sem volt sokkal hűvösebb, Újpesten 41,1 fokot regisztráltak, ami több mint 2 fokkal haladja meg az eddigi 79 évvel ezelőtti budapesti rekordot. Az 1905-ben Orosházán mért 40 fokos országos csúcs ezzel a múlté. Bár az abszolút magyar meleg rekord a 42 fok nem forgott veszélyben, a hőség nem enyhül, az előrejelzések szerint csütörtökön is folytatódhat a rekorddöntések sora. Továbbra is éjjel-nappal hordják az ivóvizet Budapestről Szentendrére a Magyar Honvédség vízszállító járművei. Bár a településen megszűnt a közvetlen vízhiány, a polgármester szerint a helyzet még mindig kritikus, ezért továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy csak főzésre, mosásra és tisztálkodásra használják az ivóvizet. Budakalászon is harmadfokú vízkorlátozás van érvényben. Itt egyelőre nem alakult ki vízhiány, de a polgármester szerint ez nem sokon múlik, mert a megnőtt népességszám miatt rengeteg a fogyasztó, a víztermelési kapacitása pedig kevés.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány. Ez a Roma Szalon. A 100.3 Rádiódikben. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják, a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. február 16-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Sárközi Kleó József klarnétos a mai vendégem ismét, aki számos neves prímás zenekarában játszott, az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesél nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm szépen, Kleó bácsi, hogy elvállalta a beszélgetést.
4: Én most újra itt vagyok, és ez megtisztelő.
3: Kleó bácsi még mindig aktív, annak ellenére, hogy május 8-án lesz 77 éves. Mi a titka, Kleó bácsi?
4: Hát ennek több oldalról közelítem meg, az én szubjektív véleményem természetes. Egyrészt óriási jelentősége van a Krisztus Jézusba való hitem, ami irányítja az életemet gyerekkorom után, de hát jó genetikát adott, mert a családban voltak olyan nagypapától kezdve mind nagybátyáim anyai részről, apai részről is voltak, akik megéltes kort éltek meg. Ez az egyik. A másik az életmód, mert az én véleményem szerint minden az agyba dől el. Valahol kontrollok, vannak fékek az életbe. Túlzásba vinni semmit nem szabad, nem lehet, mert annak az átütő ereje az lecsapódik idővel. Ebbe bele az alkoholt, akkor az egész életnek ahogy alakult az életem, ugye ez tele volt jó, rossz dolgokkal. Na most a rossz dolgokon, tehát a negatív dolgokon próbáltam, nem mindig, túltenni magamat. Tehát, tehát az önsajnálat az a legrosszabb, mert az a depressziónak a meleg ágya szerintem egy idővel. Meg valami kapaszkodónak kell lenni. Hát nálam a kapaszkodó az volt, hogy az Isten segítségével kaptam egy talentumot, hogy úgy mondjam. Korán szerencsém is volt, szorgalmam, körülmények úgy hozták, hogy tényleg a legjobb zenészekhez kerültem, és az motivált, hogy minél többet tudjak, sőt, többet kellett volna még gyakorolni, hogy nincs megállás ebbe a szakmába. És ugye szerencsésen oda kerültem a legjobb zene, külföld, világot beutaztam. A családomnak meg tudtam adni ezáltal mindent, sok mindent anyagilag, mert én nagyon szegény gyerekként nőttem fel, és én akkor megfogadtam a gyerekeim lesznek azoknak maximálisan meg fogok adni mindent. Tehát ez a mozgatója. Meg most is ugye, hogy még aktív zenész vagyok, hát 60, talán nem is hiszem, hogy rajtam kívül erre a nagy éltes koromra van olyan, van egy-kettő itt Budapesten, aki idősebb egy pár évvel, igen, van, de azok már nem aktívak, mert egyszer-egyszer én nem. Én évek óta, most legutóbbi, most már 5 éve egy amerikai érdekeltségű hajón játszom a triómmal, basszusgitár, gitár, klarinéttal, áprilistól novemberig, meg alkalmanként, ugye most is ugye van ez a múzeumban föllépés, akkor a cigánkultúrházban, tehát mindig jön valami, várja az embert, meg gyakorolok, nincs unalom, nincs, megnézek dolgokat.
5: A legközelebbi koncert most lesz február 20-án a Józsefvárosi Múzeumban. Mit fog játszani, Klábácsi?
4: Hát ez egy jó kérdés, mert hát ez ilyen három ciklusra oszlik. Először kellett játszani klezmert, klasszikusokat, hát ebben a klasszikusokban Csajkovszki, Mozart, Leon Cavallo, hát ugye, amik vannak, Borzsák Humoreszk, akkor itt az Metana, már csak úgy, ami eszembe, tehát 1 órás a koncert. És bizony, hogy elég szépen, nem is gondoltam volna, az első koncertem volt, 40-50 ember jött. Na most ezen a 20-ai koncerten, ami február 20-án lesz, ott megbeszéltem az ottani vezetőkkel, ők kérték, hogy hát nemzetközileg hogy állok. Hát ez volt a platform, a mozgatója, a cigány, ez egy nagyon nagy dolog, hogy mi majdnem minden nemzetnek tudtunk a világolja. Japántól, török, görög, örmény, francia sanzonok, amerikai, régi amerikaiak, evergreen, tehát minden, majdnem minden nemzetnek tudtuk. Most ezt kell adni, csak ne nemzetiségeknek kell játszanunk. A következő ciklusban, március 20-án pedig filmzenéket. Ebben még a magyar filme Mágnás Miskától kezdve volt a Állami Áruház, abban is olyan slágerek lettek Pikoló Világosba, és ezek megmaradtak bennem, ugye a gyerekkoromból önnek az emléke, és ezeket néha, ha olyan vendég, ami már egyre kevesebb, kérik is. Úgyhogy ezek vannak, és hát ezek motiválják az embert az, hogy a vitalitást erősítik. Élni, élni, élni, ameddig lehet.
5: Ahogy mondta Kleó bácsi, a vallás azért sokat segít az embernek az életébe, többek között abban is, hogy egyfajta földön túli energiához jut az ember ennek kapcsán. Mióta tart ez a fajta vallásos elkötelezettség?
4: Ez egy nagyon érdekes. Én olyan millióban nőttem föl, édesanyám is nagyon vallásos volt, főleg anyám. És Kalocsa, hát nem kell mondani, az volt a fellegvár, a kalocsai érsekség, ugye? Én akkor minisztráltam bizony, amikor még a pártállam idején azért sose felejtem, mivel hogy eminens tanuló voltam, volt ez Spartakiád, és egy Tóth Karcsi bácsi igazgató volt, természetesen kommunista lehetett. Gyere ide Sárközi a Spartak. Hát azt kérdezte, azt mondta, miért jársz templomban, minden nap látlak? És akkor gondolkoztam egy másodban, mert szeretem a jó Isten. Fölnézett, fenekemre nézett, na, mennyi? Tehát minisztráltam, bejártam az érseki kastélyba. Azt meg kell említeni, volt egy huszár atya nevezető, aki hókintelligens volt. Kurzusokat adott Rómába akkorjában, franciául, angol. Akkor már a Viktor Hugónak az nyomorultakat angolul, angol nyelven a könyvet. Akkor az összes Zola regények franciával, a Germinált, a Nana, ezeket mind. Sokat tanultam tőle, sokat. Hát a Kalocsán egyébként talán Európa egyik legnagyobb könyvtára. Még láttam, a kezembe vettem Mátyásnak a Korvina. Hát akik tudják, akik tanulták, ugye. Korvina. Szóval az egy ilyen szempontból a kalocsai érsekség az egy nagyon nagy kulturális központ. Tehát az első gimnáziumomat tulajdonképpen az István gimnáziumot Kalocsán, hát Jedlik Ányos ott tanult. Hát szóval ez egy nagyon híres iskola, város, de az mellett a kultúrát is burkoltan engedt, vagyis nem a kultúrát, hanem a vallás is engedték meg az 50-es, ami nagy dolog volt. Volt hittanóra. Úgyhogy, és érzem, gyerekkorom óta érzem a Krisztus Jézusnak a közelségét. Fogta a kezemet a mai napig is. És én minden nap imádkozok. Templomba járok. Tehát a hit nélkül élni nem lehet. Az emberek ugye a történelembe bizonyította. Idealizmusokba, Bonaparte, Napoleon, Stalin, Hitler, Trotsky, lehetne sorolni. Azok tiszavirág életűek. Egy idő után feledés homályába mennek. De a Krisztus dicsőség az fönnmel mindörökké. Amen. Köszönöm.
5: A családja is akkor nyilván rendkívül vallásos volt ilyen szempontból.
4: Már a közvetlen gyerekek?
5: Igen.
4: Igen. Itt ez egy nagyon érdekes. Hát a feleségem is, hát azt nem kell mondani, ugye még abban, ugyanabban a szellemben őt. De a nagylányom, a Klaudia, el kell, hogy mondjam, de a kisebb is ugyanúgy. Már 5 éves korukban minisztráltak. Ezt a tradíciót, ott a Kunutcában van egy kápolna, és ott oda jártak, meg imádkoztak. Hát a nagylány az most 4 vagy 5 évvel ezelőtt, a Pázmány Péter, tudom, egyre lepraxizált, és szóval nagyon kötöttünk mindig a jó Isten, a jó Isten, a jó Isten. Máshova nem is lehet, az a legnagyobb kapaszkodás az életbe. Meg kell köszönni minden percet, másodpercet, hogy élünk.
5: Visszaemlékszik olyan pillanatokra, amikor a legemlékezetesebb volt, hogy a Jóisten szerepet játszott az életében?
4: Hát magában az egész életembe, globálisan ez igen, olyan... de olyan szituációs például, hogy ez érdekes. Izraelben mindig nagy vágyam volt, hogy a Krisztus, ugye hát ott volt az a dominózus eset, ugye, ahol megfeszítették, stb. Szentföld. Az egy nimbus volt nekem. Na most a Kulacs étteremben muzsikáltunk, és hogy a jó Istennel kommunikálni lehet ima nélkül is, az gondolatok, mert az mindent látva. Bejön a járóka Sanyi, az ottani tulajdonossal, Tel Avivi Górival, és mondja, Kleó, sajnos ebbe az útba te nem tudsz beleesni, mert hármasban van a szokásos fölállás. Hegedű, cimbalom, bőgő. Jó. Hát így elkezdtem kommunikálni magamban. Mondom, Istenem, add már meg a manusnak bele a fejét, romásra. Az agyába vagy valahogy, hogy én is valahogy. Na most, hát zsidót, ugye zsidó, mondták, hogy engedjétek a Kleót, hadd fújjon. Hát elég jó fújom a Klez, mert hát többek között 6 évig voltam zsidó, de nem is ez a lényeg. Ezzel megtörtént, elfújtam egy 3-4 zsidót, biboldoz, inta. Te ki akarsz jönni Izraelbe? Hát se köpni, se nyelni. Hát te. Na jó, nem kell kontrabasz, kész, bőgő helyett te jössz. Hát ez isteni csoda. Nagy csoda, nagy.
5: Igen.
4: És akkor, hát soha volt ott, aztán egy negatív dolgok történtek, majd elmondjam most, mi volt, hogy csak
5: beszélhetünk
4: ki az izraeli útról. Hát akkor ugye kimentünk, a Baloglaci, aki csodálatos szimbalmas volt, ez a Picsópali is, ez a Primás, hát ez is maga módján nagyszerű muzsikus volt, hárman mentünk. Hát az első időkben vendégek is jöttek, ez 88 novemberében volt, december. És hát sajnos az ital az egy nagy dolog. Mm-hmm. Rossz, az roncsol. Hát karácsony első napján hát mondtuk, hogy szeretnék Jeruzsálembe átmenni, és hát mondta is, fölvette a kapcsolatot egy barátjával, magyar származású hokintelligens manus volt, és hát az már várt bennünket, átértünk Jeruzsálembe, igen ám, de hát mink ilyen kis bőrdem volt, nagy kabát, az a Golán fenséken van a fönt Jeruzsálem, ott hideg volt, Tel Avivba se volt, de hát azért ott lehetett kis kabátba is járni. Esett a eső, havas. Na mondom, ez a csoda. Na mondom, itt aztán olyan tüdőgyuszi lesz, hogy bele. Mikor beértünk arra a helyre, ahol a Krisztus Jézusnak a sírja van, egy hatalmas templom különben, és ott egy zsavatalozó van, de azt úgy képzeld el, hogy ott nációtól független, japán, magyar, ázsia, minden, rájön az emberre egy olyan automatikusan zokogás, hogy ömlött a könnyem, sírom. És a Laci mellettem térdeltünk, azt mondja, Kleó, érzed ezt a forróságot, ezt a meleget? Felszáradtunk. Hát ilyet nem, pedig hát ott sem nem fűtöttek, egy hatalmas helység. És akkor ugye hát ez is egy isteni csoda volt, mert magától kályha nem volt, semmi fűtés, és semmi bajunk nem volt. És még a legnagyobb dolog, hogy másnap jön oda a főnök, mondja, hogy figyeljtek, egy nagy szerencsétek volt, hogy ma, mert úgy mondtuk, hogy majd a másnap, mi karácsony első napján mentünk. Ha most azzal a busszal, amivel tegnap mentetek, ott fölrobbantották, 40 ember halott. Kész, ennyi. Tehát ezek is isteni beavatkozások, csodák, megmentett. Na hát innen sajnos ez egy nagyon-nagyon tetszett, mert ez a Balogh Laci, ez olyan csodálatos muzsikus volt, ez a szimbalmos. Volt ott egy román énekesnő, az első nap azt mondja, hát veletek mit kezdjek? Hát én román, hát nem, csak nyugodtan, hát a románt úgy érezte, elkezdett, meg miért? Muzsik, persze. De legjobban a Laci, azt mondta, te román vagy. Hát azért szeretett hazudni, nyugodjon. Hát igen, a Jordakiének vagyok, az örcse. Na most nagyon szeretett szegénykém inni, de hát egy zseniális muzsikus volt, sokáig együtt voltunk. És az egésznek az lett a rákfenéje, hogy a főnök annyira megtetszettünk szakmailag, azt mondja, maradjatok 1 évig. Na ők nem maradtak, az elég fél év, jó. Hát ez lement a szilveszter, hát sajnos a Pali, fekszek az ágyban reggel, lehetett 8-9. Azt mondja, én már becsekkoltam, megyek haza. Ne viccel, hát itt hagysz bennünket. Elég az hozzá, hogy hát most mi lesz? Azt mondjátok a Górinak, mert tényleg a szívével volt ő neki valami gondja, hogy rosszul lettem és hazamentem. Hát most hazudni, hát jó, nem lehetett. A lényeg az, hogy nem fizetett bennünket a főnök, hazaszóltunk, akkor még koncertiroda ugye volt, mit csináljunk? Az a náltok van a repülőjegy? Nálunk. Na, akkor próbáljatok hazajönni. Ha tudtam. Bemenni munkavállalás ugye volt könnyű, de visszajönni elég zavaros. Mert ahogy mentünk ott ugye a tranzitba, hát ott kutyák keresték, akna keres, mindent, tehát háborús állapot. Hát mindjárt mondták, hogy beszélünk-e angolul, hát minimális, hát semmi. Hát hoztak egy magyar tolmácsot. Egy ilyen öreg urat lehetett, mint most én, talán 75-80 között. És egymás mellett vallattak. És akkor magyarul. Kikkel találkoztak, mivel közlekedtetek, palesztinokkal találkoztatok, stb. Hát nem lehetett, ugye? Hát én meg a pesti zsargont, egy-két roma szót, mavag, doszta, epli, vagabund szöveget szól az öreg ember, a tolmács. Maga milyen nyelven beszél? Hát nem. De én úgy mondtam, ő neki beszéltem. De a Laci meghallotta, hogy mit mondjuk. Mondom, elnézést, uram, mikor emigrált? Azt mondja, 48-a, ja, kérem. Hát azóta rengeteg jövevény szó jött, úgyhogy én kérek elnézni. Úgyhogy az egésznek az a furcsaság, hogy a Laci, hát majdnem, hogy delíriumos volt, az sokat ívott. Mert elhatároztuk, ha sikerül a tranzitba, bekerül, hogy hazajöjjünk, akkor egy-egy ezt a szilvapálinkát, ez a zsidó italt, kosher szilvát, mert én, aki csak szorványosan iszom, majdnem egy üveggel megittunk ő is be, én a tranzitba húztam olyan részt, az idegrendszer, ha. Az. Tehát fordítva sült el a dolog. Aki nem ivott, én, az csak olyan félig inumilá, az totál részeg lett. Úgyhogy nagyon nehezen jöttünk haza, mert akkor Bécsben még egy éjszakát kell. Szóval átestünk. És a lényeg, hogy akkor azért még 88-at írtunk, 89-ben jöttünk haza, lenyomtunk ott 2,5 hónapot, bemegyünk a koncertirodára, hát jön egy hölgy, Sárközi Balog, igen, gratulálok, azt hittem, hogy zrikkálódik. Mondom, mihez gratulál? Szóval csak egy éjszakát vártak volna. A főnök maguk a kettőke nagyon megvolt. Dupla gázsit hozott, mutatta a pénzt, minden. De ez nincs probléma, nincsen. Azt mondta, ha akarnak visszamenni, faxon elküldi a szerződés, repülőjegyet, egy pár nap alatt lebonyolódik, és valami hegedűst is hozzanak. Szólok a Lacinak, de hogy megyek én? Hát akkor még azért ez a szakma volt. Én 3 nap múlva már Grazba mentem, a Laci is ment. Tehát gyakorlatilag ilyen életünk volt. Dobálóztunk a lehetőségekkel, mert a lehetőségek szél

0: anekdotái, történetei, hiszen fiatalon oda került.
1: Drága Andréskám, a Mátyás tér az gyakorlatilag a 20. század elejétől kezdve egészen, mit mondjak, a 90-es évekig, gyakorlatilag ez egy nimbusz vette körül. Mert itt csak muzsikus cigányok, most függetlenül, hogy milyen kvalitású zenék, gyöngébbek, rosszabbak, a legjobbak. Hát elmondtam, a járókátok, ez a Burka Sándor, a Lakatosék is itt laktak a 8. kerületben. Tehát a Mátyás térnek olyan volt, hogy minden út ide vezett. Aki érzett magába egy kis tehetséget, vagy rokonok, följöttek. És itt aztán kialakultak a lehetőségek. Na most én 64-be akkor keresztem, 15 éves voltam, akkor már katonazenekarban ott Kalocsán tanultam klarinét, hát főhoz, egyedül följöttem, egyedül vonattal. Hát nem tudtam, hol a Mátyás tér, utoljára 57-ben voltam forrad anyámmal. Hát olyan kanyhalók voltak, megérkeztem olyan, hány óra lehetett, olyan délután 5 óra, és a keletibe akkor a Lakatos Vince muzsikált, és Kecskés anyát fénykorába úgy szólt a klarinét neki, mint az üveg. Istenem, mondom, nekem sose nem fogja. Ez gyönyörű, nagyon gyönyörű. Már az első benyomás olyan volt, hallgattam, ott megálltam. Na jó. Ezek után gyakorlatilag hol van a Mátyás tér? Nem tudta. És a kanyhalók azt mondja, menj arra. Elküldtek a 7. kerületben.
2: Nagy ellenkező nézen, irányba,
1: persze, igen. Sok dörzsölt, látták, hogy zöld vagyok, kisgyerek. Na mindegy, a 8 órára, tehát az összes rokonaim itt laktak, a 12, Mátyás tér 12, különben az volt a központ, a 12, ott a tényleg jazzzenészek, szakségtól kezdve, kenyérgyurék, akkor a Suló, aki Amerikába ment ki, ott amerikai zenekar, mindegy, tehát ez egy központ volt, és én akkor 64-et írtunk, és hát én akkoriában már egy-két táncszámot, az akkoritán fújtam a klarinét, és a nagynéném, a Julis nénémnél ott fújok. Volt egy Járóka Józsi nevezetű harmonikás, és hát az egy nagy csibész, nagyon tudott csajozni. Elment egy csaj, meghajtani egy csaj, 2-vel jött vissza, most nem is ide tart. Az egy nagy duma. Hát, azt mondja, kollega, ő jön, hát kisgyerek voltam. Azt mondja, hát azt mondja, a Lujza utcában van egy tánczenekar, akkor beveszlek a bandámba. Az a Lujza utca, a Pártháznak a zenekara. Hát ottan ott a Burka Karcsi volt, akkor a Cuszus, úgy hívták, Cuszus dobos, akkor egy gázsú gyerek szak. Tehát voltunk sokan. Na de mire használ, csajokat hozta oda, érted? Hát szóval, na mindegy, nem is ez. Hanem ami ott zajlott magába ott az a lüktető élet, hogy tele csak feketé lett a tér. És mindig találtunk magunknak. Na én ekkor 64-ben ugye főttem, utána hazamentem, és utána kerültem Kecskemétre, de a kis ördög ott volt bennem, nem én, nekem ez a Kecskemét is nagyon jó volt, meg kisváros, de hogy tudnák én messze menni? És akkor a részleteket, ha elmondom, nem mondhatlak, hát ott...
0: Sőt, nyugodtan, meddig volt egyébként Kecskeméten?
1: Kecskeméten 2 évet, már az előző interjú kapcsán már én említettem, a nagybátyám Zsiga Laci, az egy 3 diplomás ember volt, az is. Hát már akkor azért a Kottát is olvastam, klarinétoztam 1 éve, és akkor a Kodály Intézetbe kerültem, ott tehát nagyon jó pedagógusok voltak. A Árdám Jenőnek a testvére volt az igazgató, meg mit tesz, szóval olyan pedagógus módszerek voltak. Kisbicinéjától kezdve mindent tanultunk, szolmizálás, minden. És hát nekem gyakorlatilag nem volt lehetőségem, hol lakjam. Most kitalálta a Laci bátyám, legyél fodrász. Hát én semmi, hogy tudja kollégiumba lenni. Tehát bekerültem egy kollégiumba. Hát minden rosszban van valami jó. Hát idegileg tönkretettem a mestert, mert mikor már a lukbalmon tudtam már húzni a borotvát, bejött egy ilyen simlis manus, hát olyan vágást csináltam az orlukba, hogy ömlött a vér belőle. Tamponozni kellett. Úgy kikészítettem a manust, azt mondja, vagy ő, vagy én.

0: Úgyhogy modern kellett, de most akivel laktunk, ilyen emeletes ágyak voltak, ott rend volt ám, azért ott a rendet meg lehetett tanulni a kollégiumban. Mondtam a zenekar, a Kálmánnak, Józsi, Jóni Gyurinak, jöjjenek el modellnak, ugye, hogy hát tudták, hogy nem tudok semmit, de azt inkább a villanyszékből lök, mint tette neked. Na jó. A lényeg, a lényeg. Volt egy, úgy hívták a csávot, Maruzsnyik, sose felejtem el. Szerettek a gázsok, mert egy szobában. Nekem mindig jó volt a hajam, mert modellnak fekete hajam volt. Volt egy Erzsi nevezető, aki már akkor szóval modellnak elvitt engem, mindig be volt lőve a hajam, lak, minden. De akarod, hogy ilyen jó legyen a hajad? Megdumáltam. Persze, Sárk. Na most megyünk. Belenyomtam Élet és Tudományt, vagy Nőklapját, hogy nézze. Elnyomom föl, már egész fel felbúbja. Hát mondom, akkor ki egy? Úgyhogy a végén ilyen kicsi maradt neki, kis csikós frizura lett belőle. Belenézett a tükörbe. Mit csináltál? Megöllek, kerülj, és szeretlek, Leo, azt mondja, de meghalsz. Hát nem, hát ki, hát mikor nő le, randim lett volna vasár. Úgyhogy utána az az igazság, hogy ez nekem nagyon sokat jelentett, ez volt Rajko zenekar, a Lasszi tanított bennünk, meg voltak föllépések, ez az amaz. Zenekari táborba mentünk mind a két nyáron, 65-ben, 66-ban is. De hát nekem terveim voltak, titkos terveim. És hát nagyon szegények voltak, ezt is el kell mondanom, hogy nagyon nehéz rögös utamból. Hát én oda jött a Farkas Laci bácsi, az Aranyhomokban volt egy nagyon jó zenekar. Hát azok annyi nyitány muzsikáltak, hogy itt biztos föl kellett volna a gatyát, itt a legjobban nem, meg se tudtak volna. Nem is ez a lényeg, jött egy klarnétos Ravasz Ernőnek a Rajkóból. Az én emlékeim, meg mondják is, hogy hát van technikája, meg hát az már kész muzsikus volt, ugye én meg lettem 17 éves, 16-17. Hát most megtanított, van, gyorsan tanultam variációkat erre-arra. Hát akkor megint egyedül 66 áprilisába húsvét előtt följövök, bemegyek a Rajkóba. Na, bementem, a Rottem, nagyon nehezen találtam a Rottembire, megtalált. Bemegyek. Hát jöttek oda a Rudiék, meg ez a utólag már Tipőék. Hát hiába jöttél, azt mondját, itt csak júliusban van fölvétel. Na. Jön a Gyula bácsi, ugye magázat minden. Aztán maga minek jött? Hát mondom, szeretnék klarinéton tanulok. Na jó, azt mondja, ha már itt van, fújjon. Fölálltam, egy blokkot elfújtam, na szóval üljön le. Ne bízva el magát, de magába látok fantáziát. Szóval most húsvét hétfő után azt mondja, hát mi kis hülye voltam. Minden azt mondtam úgy. Szóval van klarnétja? Hát nem volt, nem az enyém volt a klarnét. Na most, no van. Hát fölvitt, az mutassák meg a lakát, embertelen körülmények voltak. Szóval Horváth Rudi, Horváth Zoli egy ágyba feküdtek. Azt mondja, megörül egy ágy, vagy valami, elmennek, akkor maga jöhet. Addig albéletben, arra is, igen. Jó, megyek haza, szegény apám, nyugodjon. Beteg volt, már öreg volt, hát 6-ban született. Mondom, apa, fölvettek a kézbe. Jaj, de jó, fiam. Nem mondom, klarinétot kéne venni. De azért nincs nekünk arra pénzünk. Menj vissza Kecskemétre. Odáig sírtam. Na ez volt 66, április, május. Csak gondolkoztam, hogy most mit csináljak. Lényeg az, hogy elérkezett a 67. januárja, de én már édesanyámmal meg a testvéremmel megbeszéltem, mert a szilveszterkor a Jóni Gyurival, Kálmán mentünk köszönteni. Összejött egy kis pénzem. Mondom, anya, én fölmegyek Pestre, hát nekem, én itt nem lesz belőlem, hát itt nincs klarinétos, akivel tanulhatok, stb. És hát úgy is volt. Ja, és bementem, török igazgatónak hívták, mondom, igazgató elvtárs, én tudja nagyon, én nem akarok szakmunkás lenni, mert én zenész. Hát igen, azt mondja, rendben van, de vissza kell ám fizetni, amit rátfordítottunk, 30 ezer, hát a 67-ben 30 ezer nagy pénz volt, hatalma, mikor az átlag fizetés 1200 ezer áll. De azt adok egy ötletet. Menjél föl Pestre, és amelyik ipari iskola átvesz, ott már azt se akarsz, mész, és akkor automatikusan kileszel. Úgy is volt. Följöttem megint. Miért megint egyedül? Azért mondom, hogy az Isten, ez is egy isteni. Olyan kreatív ember voltam már gyereknek. Fölmegyek, egy iskola, és aztán nem, majd azt a szeptemberben. Hát elkeseredtem. Ezt nézem, az ipari tanuló is ilyen piros könyv volt. Ilyen. Az a tanuló, aki, mit tudom én, 4, 5, vagy 6 napot igazolatlanul hiányzik, az automatikus ki van dobva. Mondom, kidobhatom magam, mert már 2 hete megyek az igazgatónak, mondom, hát nem, hát ezt akkor nem tudom, dehogy nem. Annak is mondom, hát ide van írva, hogy én már 2 hete nem jöttem. Még ilyen okos cigány gyere. Ki vagy dobva, fiam? Mondom, lenne még egy kérésem. A klarinétot kölcsön adnák nekem, mert nincsen pénzünk, meg stb. És hát az együttesnek van valami komolyabb föllépés, akkor természetesen megígérem, hogy amúgy eminens tanul. Gyakorlatban nagyon rossz voltam, de az iskolában színjeles. Na. Jó, azt mondja, te jó tanul, meg azt mondja, ismerlek, megismertelek, 2 évig itt voltál, menjél.
1: Sárközik Leó József klarnétos volt a mai vendégem, aki számos neves prémás zenekarában játszott az utóbbi több mint 6 évtizedben. A mostani beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a gyermekkoráról, a cigány muzsikusok életéről és a 8. kerületi Mátyás tér jelentőségéről. A beszélgetésünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
2: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
2: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallja. Olá Gergő élete és munkássága. Olá Gergő napjaink egyik legismertebb magyar énekese, aki tehetségével, kitartásával és szerénységével vált ismerté az egész országban. Sokan a Tehetségkutató műsor harmadik évadának győzteseként ismerték meg, azonban sikere mögött hosszú évek, kemény munkája, kitartása és rengeteg lemondás áll. Nem csak kiváló előadóként, hanem családcentrikus emberként, és a roma közösség egyik meghatározó példaképeként is sokan tisztelik. Olá Gergő 1988. november 26-án született Karancslapújtőn, majd családjával Salgótarjánban nőtt fel. Gyermekkorát szerény körülmények között töltötte, ahol már fiatalon megtanulta, hogy a kitartó munka és a becsület nagyon fontos értékek. A zene iránti szeretete már gyermekkorában megmutatkozott. Szívesen énekelt családi és közösségi rendezvényeken, emellett a tánc is közel állt hozzá. Mielőtt országosan ismert lett volna, közmunkásként dolgozott, miközben minden lehetőséget megragadott arra, hogy fejlődjön és megmutassa tehetségét. 2012-ben jelentkezett a Tehetségkutató harmadik évadába. Már a válogatások során lenyűgözte a zsűrit különleges hangjával és őszinte személyiségével. A nézők hamar megszerették, hiszen nem csak kiválóan énekelt, hanem mindig alázatos és tisztelettudó maradt. A verseny során hétről hétre bizonyította tehetségét, és végül megnyerte a műsort. Ez a győzelem teljesen megváltoztatta az életét, hiszen ettől kezdve hivatásos énekesként folytathatta pályafutását. Az X-faktor után számos saját dallal jelentkezett, fellépései országszerte nagy sikert arattak. Több televíziós műsorban is szerepelt, és részt vett a Dal című euróvíziós dalválasztó műsorban is. 2017-ben megalapította a Roma Soul zenekart, amelynek célja, hogy az autentikus cigányzenét modern popzenei emlékekkel ötvözze. Ez a különleges zenei stílus egyszerre őrzi a roma hagyományokat, és szólítja meg a fiatalabb közönséget is. Olá Gergő számára mindig is kiemelkedően fontos volt roma származása. Büszkén vállalja gyökereit, és számos alkalommal beszélt arról, hogy szeretné megmutatni az embereknek a roma kultúra valódi értékeit. Fellépésein és nyilatkozataiban gyakran hangsúlyozza a család, az összetartás, a tisztelet és a szeretet fontosságát. Úgy véli, hogy a roma emberek kultúrája rendkívül gazdag, amelyet érdemes megőrizni és továbbadni a következő generációnak. Magánéletében is példamutató családapa. Feleségével fiatalon házasodtak össze, és több gyermekük is született. Gergő gyakran elmondja, hogy családja jelenti számára a legnagyobb boldogságot és motivációt. Sikerei ellenére igyekszik megőrizni szerénységét, és mindig időt szakítani a szeretteire. Számos interjúban beszélte arról is, hogy nehéz időszakokon keresztül is összetartottak, ami még erősebbé tette a családi kötelékeket.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.